0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Vald meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek, mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben. Ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14. Áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetsz el. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk. Mennyi édesapám! Köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig mindentért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magod, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét? És a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Vald meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben. Ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14. Áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetszel. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk. Mennyi édesapám, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig minden tért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magot, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

One, two, three.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá,
0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből, és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá,

0: tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt, fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
1: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: come on. He deserves it. He deserves it. He deserves it. Woo!
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt mindenkinek. Vald meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek, mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van: áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben: ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14: áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetsz el. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk. Mennyi édesapám, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig mindentért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magot, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
3: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Ez friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Plánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
0: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
4: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
5: A 93. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: gives meaning to your life?
1: Mi az, ami értéket és értelmet ad az életednek?
0: Jesus focused on the kingdom of God.
1: Jézus Isten királyságára összpontosított.
0: That was his main message.
1: Ez volt az ő fő üzenete.
0: And I think that the kingdom of God is the answer to all human problems.
1: Én pedig hiszem azt, hogy Isten királysága az a válasz minden emberi problémára.
0: It's silly to try to add a little kingdom to your life.
1: És ez butaság, hogyha kis királyságokat illesztesz az életedhez.
0: It really has to be all or nothing.
1: Sorry?
0: It has to be all or nothing.
1: Az Isten királyságával kapcsolatban az a helyzet, hogy mindent vagy semmit.
0: So without the kingdom as the highest priority, I think we are left like playing football without goalposts.
1: Anélkül, hogy Isten királysága lenne az elsődleges, ami számunkra, akkor olyanok vagyunk, mint aki kapu nélkül focizik.
0: It would be pretty funny and sad if the footballers were running around and there were no goalposts.
1: Milyen furcsa lenne meg idézőjelben röhelyes, hogyha futkároznának a labda után a focisták, és nem lenne kapu.
0: People are the most intelligent these days of all history, and yet the most confused.
1: Most talán a legintelligensebb emberek között élünk ugye az emberiségben, és mégis úgy tűnik, hogy a legzavarodottabb a világ.
0: Even among Christianity, in large part, the church has lost the importance of the kingdom.
1: Még a kereszténység nagy részében is elvesztették a királyságnak a fontosságát.
0: The gospel has been primarily an offer for me.
1: Az evangéliumot általában egyéneknek ajánlják fel.
0: I need forgiveness.
1: Nekem van szükségem a bűneim bocsánatára.
0: I want to be loved by God.
1: Engem szeret az Isten.
0: I want to go to heaven so I don't burn in hell.
1: Én a mennybe akarok menni, hogy ne égjek el a pokolba.
0: And actually, God gives all of us, he gives us all that.
1: És Isten tényleg átadja ezeket nekünk.
0: But his purpose is a lot goes further than with just us as individuals.
1: De az ő célja messze túlmutat rajtunk, mint személyeken.
0: And again, it's not something for after Jesus returns.
1: És ez nem valami olyasmi, amit majd Jézus visszajövetele után meglátunk, megkapunk.
0: The church has pushed so much off until then.
1: A gyülekezetek egy csomó mindent arra az időre raktak át.
0: So what we're to preach is the gospel of the kingdom, which is really where the power comes from.
1: De amit nekünk kell hirdetni, az a királyság evangéliuma, ahonnan származik az erő.
0: He does love each of us, that's not debated.
1: Isten mindannyiunkat személyesen szeret, ez vitathatatlan.
0: But he also loves the earth, and the church needs to understand his heart for the earth.
1: De ő szereti az egész földet, és a gyülekezeteknek meg kell érteniük Isten szívét a földre, az egész földre vonatkozóan.
0: So at least in the United States, much of the church is looking to escape and go to heaven.
1: Az Egyesült Államokban a legtöbb gyülekezetben arra gyúrnak, hogy megmeneküljenek ebből a földből és menjenek a mennybe.
0: Instead of impacting and engaging with the world and culture around us.
1: Ahelyett, hogy hatással legyenek erre a földre és arra a kultúrára és mindarra, ami itt megy a földön.
0: Don't get me wrong, I want to go to heaven also.
1: Ne érts félre, én is mennybe akarok menni.
0: But Jesus did pray, Father, don't take them from here.
1: De Jézus azért is imádkozott, hogy Atyám, ne vedd ki őket a világból.
0: But keep them from the evil one.
1: Hanem őrizd meg őket a gonosztól.
0: So I believe that the kingdom of God will replace all other kingdoms on the earth.
1: Hiszem tehát, hogy Isten királysága át fogja venni a hatalmat minden más királyság fölött a földön.
0: I like to think it will be the last kingdom standing.
1: Én úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó királyság, ami állva marad.
0: So one of my favorite pictures is in Daniel chapter 2.
1: Az egyik kedvenc képem erről Dániel 2-ben van.
0: I'm only going to read one verse. So remember, has the statue that's made of different materials?
1: Emlékszel arra az álomra, amiben megjelent egy szobor, ami különböző anyagokból épült fel?
0: Each part of the statue was a different kingdom or empire.

0: És a szobornak a különböző részei különböző királyságokat képviseltek.
1: But the feet were mingled clay and iron.
0: A láb az pedig a lábfej cserép és vasból volt összekeverve.
1: Which is the Roman Empire?
0: Ez volt ugye a római birodalom.
1: That divided east and west.
0: Amely később ketté szakadt nyugati és keleti birodalommá.
1: And then a little stone struck the feet of the statue and the whole thing collapsed.
0: És egy kis kövecske esett rá a szoborra, és az egész összeomlott.
1: The little stone was the kingdom of God.
0: És ez a kicsi kövecske Isten királysága volt.
1: It came in the form of a baby.
0: Ami egy kisbaba képében, formájában jött el.
1: And the world had no idea what came.
0: Az egész világnak fogalma se volt, hogy mi jött, ki jött el.
1: But in verse 44, Daniel 2:44, it says this.
0: Dániel 2:44-ben az áll.
1: The stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth.
0: Az a kövecske, amely eltalálta a szobrot, nagy heggyé vált és betöltötte az egész földet.
1: Isn't that amazing? It's like all these pictures that Jesus gives, it's a little seed that becomes the biggest tree.
0: Nem elképesztő ez, hogy Jézus ezeket a képeket adja, egy kis magocska hatalmas fává lesz.
1: And a little stone that brought down all the empires of the world becomes this big mountain.
0: Kis kövecske, amely a világ összes királyságát lerombolja, hatalmas heggyé lesz.
1: I love history and I love reading about cultures.
0: Nagyon szeretem a történelmet, szeretek olvasni a kultúrákról, társadalmakról.
1: There are some amazing cultures that were prominent for a season and then began to recede.
0: Vannak kultúrák, vannak társadalmak, amelyek prominensek voltak az ő idejükben, aztán elkezdtek megromlani.
1: It makes you wonder what will happen to the nations that are existing today.
0: És ugye ez elgondolkodtat arról, hogy vajon mi fog történni azokkal a nemzetekkel és kultúrákkal, amik most vannak jelen.
1: There is a time that they said that the sun never set on the British Empire.
0: Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a brit birodalomban soha nem ment le.
1: So I love the British, so this is not against them.
0: Én szeretem a briteket, nem ellenük mondom ezt.
1: But the sun was shining on one of their colonies all the whole time.
0: De ugye annak idején valamelyik kolóniájukban mindig sütött a nap.
1: And that has changed.
0: De ez már megváltozott.
1: The day that the Titanic was sailed from Liverpool,
0: az a napon, amikor a Titanic hajózott Liverpoolból,
1: the front page of the London Times said a ship that not even God himself could sink.
0: Az újságban azt írták, hogy ez egy olyan hajó, amit még Isten se tud elsüllyeszteni.
1: That was almost like a dare. We know that the ship sank.
0: És látjuk, hogy bizony elsüllyedt a hajó.
1: But all the ism, socialism, communism, capitalism, fascism, all these things will fail us.
0: És az izmusok, a kommunizmus, a kapitalizmus, fasizmus mind elbuktak és elárultak minket.
1: There's a lot of things about the end of the earth, the end times that I don't understand, like the book of Revelations.
0: Egy csomó mindent nem értek a végidőkről, mik fognak történni a Földön, ugye, amit olvashatunk a Jelenések könyvében.
1: But we do know that at some point the nations of this earth will be ruled by Jesus.
0: De azt tudjuk, hogy egy bizonyos ponton a föld nemzeteit Jézus, a föld nemzetein Jézus fog uralkodni.
1: So I'll read from Revelations 11, verse 15.
0: Jelenések 11:15.
1: You should put it right up there.
0: Ah, szuper.
1: Let you read it.
0: Okay. Nem kell ezzel vacakolni. Meg azt látom is. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.
1: Isn't that amazing?
0: Nem elképesztő ez?
1: I have to be careful because I learned in Germany last week that some language translations, the numbers are different.
0: Vigyáznom kell, mert múlt héten megtanultam Németországban, hogy különböző nyelvekre fordított Bibliában mások a számozások.
1: I did my slides in German and I had to it was different numbers.
0: De ez ugyanaz.
1: But that's going to happen.
0: Ez meg fog történni.
1: So of all the things you think about the future, including all the bad stuff, you have to also leave room for this.
0: Bármit is gondolsz a jövőről, még a rossz dolgok is, amik majd történni fognak, kérlek, hogy engedj helyet ennek az igének is.
1: During the pandemic in the United States, a lot of Christians thought that Jesus was going to come anytime.
0: A pandémia alatt rengeteg keresztény Amerikában azt gondolta, hogy Jézus el fog jönni.
1: Do you know that every generation since, I'm sorry, I don't
0: want to interrupt you. Yeah, just go ahead.
1: Every generation since Jesus thought that it was the last generation.
0: És azt tudtad, hogy minden generáció Jézus után azt gondolta, hogy ők lesznek az utolsó generáció.
1: Eventually one of them will be right, but until this point they've all been wrong.
0: majd egy pont egy generációnak igaza lesz, de eddig még nem volt igazuk.
1: So, we preached through the book of Revelations in our church last year.
0: A múlt évben mi prédikáltunk egy ilyen tanulmányt, végignéztük a jelenések könyvét.
1: And they gave me this section to preach on.
0: És nekem ezt a részt adták, hogy erről prédikáljak.
1: So I put on Facebook that on this Sunday I would reveal the nature of the one world government.
0: És a Facebookon kiraktam, hogy a tanítás tartalma az lesz, hogy meg fogom nektek mutatni az egy világkormánynak a természetét. Hogy mondják ezt jól magyarul? Mi az a... Tudod, van ez az egy világkormány, amin állítólag dolgoznak emberek.
1: That's one of the beliefs, is that we're going to end up with one world government with the Antichrist, etc.
0: Egyik dolog az, amit így gondolnak az emberek, hogy lesz majd egy ilyen világkormány, akinek majd a feje lesz az Antikrisztus.
1: So, I wanted to tempt the Christians to come and hear me preach about this verse.
0: És azért raktam ezt ki a Facebookra, hogy a keresztények eljöjjenek, hogy hallják, hogy mit mondok erről.
1: Because the true one world government is going to be Jesus.
0: Mert az igazi világkormány az Jézus kezében lesz.
1: The Christians get so wrapped up on all the negative stuff that I think they miss all the good stuff.
0: A keresztények annyira bele vannak csavarodva a negatív dolgokba, hogy a jó dolgokat egy-ez egybe elfelejtik.
1: Four ladies met me in the parking lot and they were mad.
0: Négy hölgy találkozott velem a parkolóban. They were mad.
1: They were angry. Yeah.
0: They were angry. És haragudtak rám.
1: They thought I had the wonderful opportunity to expose the evil in our government.
0: Mert azt gondolták, hogy milyen jó alkalom ez, hogy megmutassam a mi kormányunkban a gonosz dolgokat.
1: Said no, my message was not about politics, my message was about the revelation of Jesus in the book.
0: De mondom nekik, hogy az én üzenetem nem politikáról szól, hanem Jézus Krisztus kijelentéséről, ami ebben a könyvben van.
1: So just be careful about getting wrapped up or focused on the negative things and trying to figure things out.
0: Szóval vigyázzatok vele, hogy ne gabajodjatok bele a negatív dolgokba és abba, hogy megpróbáljátok kitalálni, hogy mi is lesz, hogy is lesz, mikor is lesz.
1: Yeah, Jesus says nobody's going to know the day or hour anyway.
0: És Jézus azt mondja, hogy úgyis akkor fog eljönni, amikor senki se tudja, senki se várja.
1: It's not for you to know the times or seasons that the Father has fixed.
0: És nem a ti dolgotok, hogy tudjatok az időkről és alkalmakról, amit az Atya maga hatáskörébe helyezett.
1: Just go ahead, get filled with the Holy Spirit and make disciples.
0: Tehát mit csináljunk? Töltekezzünk be Szent Szellemmel és neveljünk tanítványokat.
1: So in Matthew 13:33,
0: Máté 13:33,
1: the kingdom is like leaven or yeast which a woman hid in some flour.
0: A más példázatot is mondott nekik, hasonlatos a mennyeknek királysága a kovászhoz, amelyet vett az asszony, három mércel lisztbe elegyítette, míg nem az egész megkelt.
1: Well, the time's on here. I just ask her what time I should start.
0: Mennyi időnk van még?
1: 15:30 is 2:30.
0: 10-15 minutes.
1: Okay, that's good. That's what I needed. I forgot.
0: Ennyi kell.
1: Remember that Jesus said the gates of hell would not prevail against the church.
0: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy a pokol kapui sem tudnak ellene állni a gyülekezetnek.
1: I believe that before Jesus returns, we're going to see a glorious, successful church on the earth.
0: Én hiszem, hogy mielőtt Jézus visszajön, meg fogunk látni egy dicsőséges és sikeres gyülekezetet, egyházat.
1: I don't think it's going to be an irrelevant group that's just barely hanging on till he comes to rescue.
0: Én nem gondolom, hogy ez egy ilyen irreleváns kis csapat lesz, akik próbálják valahogy így valamit megőrizni.
1: So for me, the only thing that has helped me make sense in life is the kingdom of God.
0: Számomra az egyetlen dolog, ami érdekelt az életben, az Isten királysága.
1: And we'll read just a couple verses in Matthew, and then I'll close.
0: Még néhány igét felolvasunk a Mátéból, és aztán bezárom.
1: Matthew 6, 24 and 25.
0: Máté 6, 24 és 25. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.
1: So jump down now to verse 31 and just read 31 to 34.
0: Ugorjunk le a 31-es és a verse, és akkor 34-esig olvasom. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezgetik. Áldásul megadatik nekünk.
1: We need to eat, so there's nothing wrong with that, but he's saying you don't need to worry about it.
0: Kell lennünk, főleg a fiúknak. De hogy nyilvánvaló, hogy nem kell ezért aggódnunk.
1: He's basically saying, if you look after what's important to me, I will take care of all the things that are important to you.
0: Azt mondja, hogy ez azt mondja, hogy ha te törődsz azzal, ami fontos nekem, akkor én törődök azzal, ami fontos neked.
1: So as I read this, I think the choice is clear.
0: És ahogy ezt olvasom, úgy gondolom, hogy a döntés, vagy a választás lehetősége világos.
1: We can either live driven by anxiety,
0: vagy a félelmek irányítanak minket,
1: or we can seek first the kingdom.
0: Vagy elsődleges módon Isten királyságát keresünk.
1: I don't think there's ever been a time where there's been so much anxiety on the earth as right now.
0: És nem tudom, hogy volt-e olyan szakasz a világ történelmnek, ahol ennyi félelem vagy aggodalomra lett volna ok, mint most.
1: And that's global.
0: És ez egy globális dolog.
1: It's just an uneasiness that something bad will happen in the future.
0: Egyfajta nyugtalanság van bennünk, hogy valami még rosszabb történik holnap.
1: But we have an unshakable kingdom.
0: De nekünk van egy megrendíthetetlen királyságunk.
1: It will continue to grow and take over the earth.
0: Amely folyamatosan növekedni fog és átveszi a hatalmat a földön.
1: It will replace all the other kingdoms.
0: Minden más királyság fölé emelkedik.
1: And he says, "Do not be afraid, little flock, for your father has chosen to give you the kingdom."
0: És azt mondja, hogy ne féljetek kicsi nyáj, hiszen a ti atyátok úgy döntött, hogy nektek adja a királyságot.
1: So I encourage you to make that your top pursuit.
0: Arra buzdítalak, hogy te neked is legyen ez elsődleges prioritásod, Isten királyság.
1: Our pastor has a dog.
0: A mi pásztornak van egy kutyája.
1: And they throw a toy to the dog.
0: Amikor egy játékot dobnak a kutyának.
1: And he catches it.
0: És elkapja.
1: And then they throw another toy.
0: De aztán dobnak neki egy másikat
1: is. He catches the second one and keeps the first one.
0: De ő elkapja a másodikat is úgy, hogy a szájában marad az első.
1: So the game is, how many toys can we throw the dog before he drops one?
0: És úgy játszanak vele, hogy hány játékot tudunk dobálni a szájába, hogy legalább egy kiessen.
1: That's a little

0: Az 1 Korintus
1: and chapter 10
0: tizedik részéhez.
1: And I want to just read this passage of scripture. We'll read it verse by verse.
0: És versről versre szeretném ezt az ige szakaszt felolvasni.
1: Moreover, verse 1, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea.
0: Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át.
1: All were baptized into Moses in the cloud and in the sea.
0: És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
1: All ate the same spiritual food.
0: Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették.
1: All drank the same spiritual drink.
0: És mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták.
1: For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ.
0: Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.
1: But with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness.
0: De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában.
1: Now I want you to see that we're talking about actual historic events.
0: Lássuk azt itt, hogy konkrét történelmi eseményekről van szó.
1: They ate real food and they drank real water.
0: Igazi ételt ettek és igazi italt ittak, igazi vizet.
1: But Paul's saying is that it was actually spiritual.
0: De Pál arról beszél, hogy ez tulajdonképpen szellemi is volt.
1: They drank from a physical rock, but that rock, we're told, was Christ.
0: Fizikai sziklából, kősziklából ittak, de azt olvassuk itt, hogy ez a szikla, a kőszikla Krisztus volt.
1: And so what we're learning is that in all the historic events of the Old Testament, they are a spiritual representation of spiritual truth.
0: Amiről itt tanulunk, az az, hogy minden egyes fizikai történelmi esemény tulajdonképpen egy szellemi igazságnak, egy szellemi síknak a leképzése is.
1: And God is not so concerned that we become experts in Jewish history, he's concerned that we learn the spiritual lessons which come from that history.
0: És Isten nem az érdekli igazából, hogy a zsidó történelem kiválóságai és szakértőivé váljunk, hanem inkább az, hogy az ebből következő szellemi leckéket megtanuljuk.
1: And in their case, with most of them, God was not pleased.
0: Az ő esetükben legtöbbükkel Isten nem volt megelégedve.
1: And we're told in verse 6, now these things became our examples.
0: És aztán a hatodik versben azt olvassuk, hogy mindez példává lett számunkra.
1: To the intent that we should not do certain wrong things the same way that they did certain wrong things.
0: Hogy ne kívánjunk, ne tegyünk olyan helytelen dolgokat, ahogyan azt ők tették.
1: And the word that's used, the word is tupos, which means it's an allegory, it's a type and a shadow.
0: Ami szót itt használ Pál apostol, a tupos, az valaminek a mintája, allegóriája vagy árnyéka.
1: And as we move into the New Testament,
0: és ahogy az új szövetségre térünk rá,
1: first of all Jesus,
0: legelőször is Jézus,
1: and then the apostle Paul, take all these historic events and show us that there is an allegorical meaning which is more important than the obvious meaning.
0: Majd aztán Pál is veszi a történelmi eseményeket és olyan magyarázatokat fűz hozzá, hogy bemutatja, hogy az allegorikus jelentése sokkal fontosabb, mint az eredeti.
1: And we're told we need to study these things for three reasons.
0: És arról kapunk itt utasítást, hogy három okból kifolyólag kell tanulmányoznunk ezeket.
1: Number one, they are a type and a shadow. They are an allegorical representation of a deeper spiritual truth.
0: Először is, ezek típusok, amelyek egy mélyebb szellemi igazságnak a megnyilvánulása vagy allegóriája.
1: And secondly, they are an example to us.
0: Másodszor példák ezek számunkra.
1: And sometimes the example is that we must not do it the same way that they did it.
0: És van úgy, hogy a példa pont úgy példa, hogy ellenpélda, hogy ne úgy tegyük, ahogy ők tették.
1: You can't do something because it's in the Bible, because it might be in the Bible to tell you not to do it.
0: Nem tehetsz meg csak azért valamit, mert a Bibliában van, mert lehet, hogy a Bibliában éppen azért van, hogy ne tegyünk úgy.
1: And we're told the third reason is for our warning and for our admonition, our.
0: És azt olvassuk, hogy a harmadik ok pedig a mi figyelmeztetésünkre, a mi megjobbításunkra van.
1: And I want us to get to begin to look at some of these things today.
0: És ezekbe szeretnék betekinteni néhány ilyen dolgokba a mai nap folyamán.
1: A lot of the teaching about apostolic ministry is actually in the Old Testament.
0: Mert az apostoli tanítás vagy az apostolságról való tanítás nagy része vagy sok része az Ószövetségből származik.
1: And you've got to stop thinking in these terms of that's Old Testament, this is New Testament.
0: És végre fel kell hagynunk azzal, hogy úgy gondolkodjunk, hogy az Ószövetség vagy ez meg Új Szövetség.
1: Jesus was walking the Emmaus road with those two disciples.
0: Amikor a két tanítványa Jézus az Emmausi úton ment,
1: they were full of the most amazing unbelief.
0: A leghihetetlenebb hitetlenséggel voltak telve ők.
1: They'd been told all these things which were definitely going to happen.
0: Megmondta már előre azt, hogy melyek milyen dolgok fognak történni.
1: They refused to believe these events in the future when they were warned and told they were going to happen.
0: Nem akartak hinni a jövőben megtörténő eseményekben, annak ellenére sem, hogy figyelmeztetve lettek.
1: And what was even more terrifying is that when the events happened, they still chose not to believe.
0: Valamint ami még szörnyűbb ennél az az, hogy amikor már bekövetkeztek ezek az események, akkor sem akartak hinni.
1: And the reason was it was outside the sphere of their present experience.
0: Ennek az oka pedig az volt, hogy az ő jelenlegi megtapasztalásuk körén kívülre esett
1: minden.
0: Ez teljesen szörnyűségesen veszélyes módja az életünknek.
1: God had to reveal in my heart my own unbelief.
0: A saját szívemben a saját hitetlenségemet kellett Istennek lelepleznie.
1: The trouble with Jesus's own hometown was that they had known him for 30 years as the non-powerful Jesus.
0: Jézus városával kapcsolatban az volt a hiba, hogy 30 éven keresztül ismerték őt úgy, mint a saját Jézusukat.
1: And that powerless knowledge was a great hindrance for them to receiving the Jesus with power.
0: De ez az erőtlen ismeret nagy akadály volt abban, hogy Jézus Krisztust, mint erős, hatalmas Isten megismerjék.
1: If they had not known him at all, it would have been much better.
0: Sokkal könnyebb lett, sokkal jobb lett volna számukra, hogyha nem ismerték volna előtte őt.
1: But their problem was they were familiar with a Jesus who was not the Jesus of the kingdom. Hello.
0: Viszont az volt az ő problémájuk, hogy aki Jézust ők megismertek, az nem az Isten királysága Jézusa volt. Halihó.
1: To them he was Jesus the carpenter.
0: Számukra Jézus az ács volt.
1: He made nice furniture.
0: Szép bútorokat készített.
1: And had a beautiful personality, but that's all they knew about him, because that's all they had ever seen before.
0: Nagyon kedves személyiség volt, de csak ennyit ismertek meg róla, mert csak ennyit láttak meg benne.
1: And so when this new Jesus came, anointed with power, he was a stranger to him, and they rejected him and even tried to murder him.
0: És amikor Jézus Krisztus ebben az új fellépésében jelent meg, kiakadtak rá és még meg is akarták gyilkolni.
1: Now, most of us have been brought up in some sort of religious tradition.
0: Legtöbbünk valószínű, hogy valamiféle vallásos hagyományban nőtt fel.
1: And we've been trained to believe in a non-powerful Jesus.
0: És arra képeztek bennünket, hogy egy erőtlen Jézusban higgyünk.
1: All our experience is a non-powerful Jesus.
0: Az összes élményünk, vagy átélésünk erőtlen Jézushoz kapcsolható.
1: And we're not used to the Jesus with power, and when he comes, he offends most of us.
0: És nem szokunk hozzá, vagy nem szoktunk hozzá az erőteljes Jézus képéhez, és amikor megjelenik így, akkor legtöbbünk megbotránkozik benne.
1: I was converted out of scientific atheism.
0: Én tudományos ateizmusból tértem meg.
1: I had some Baptist background as a boy.
0: Kis gyermekként baptista hátterem volt.
1: Within 7 years of being converted, I was thoroughly trained in the non-powerful Jesus.
0: És 7 évben a megtérésem után 7 év múlva már teljesen képzett voltam az erőtelen Jézus témájában.
1: I'd never seen a miracle, and no one else had ever seen a miracle.
0: Soha nem láttam egyetlen csodát se, sőt, akit senki más sem, akit ismertem.
1: We were not familiar with that kind of Jesus. He didn't hang around in our church.
0: Nem ezt a fajta Jézust ismertük meg, valahogy nem ez a fajta Jézus járt a gyülekezetünkbe.
1: In Bombay, India, I was baptized in the Holy Spirit.
0: Aztán Bombayban, Indiában bemerített az Úr a Szent Szellemében.
1: Shortly after that, I returned back to Britain for a period.
0: És nem sok idővel azután visszamentem egy időre Nagy-Britániába.
1: It was just a few months, but in those few months I agreed to pastor a church.
0: Néhány hónap időszak Károl beszélünk, de egy gyülekezet pásztorlását elvállaltam addig.
1: This is how God shook me into the ministry which I now have.
0: És így rázott bele gyakorlatilag Isten abba a szolgálatba, amelyben benne vagyok.
1: A lady in the church in her 40s developed some strange symptoms in her body.
0: Volt a gyülekezetben egy 40-es éveiben járó hölgy, aki nagyon furcsa tüneteket tapasztalt a testén.
1: In the mid 40s she suddenly started to grow. She increased in height about 4 centimeters.
0: 40-es évei kora közepén elkezdett nőni, és körülbelül 4 cm nőtt magasságban.
1: And particularly her hands and her feet got several sizes larger. She had to buy new gloves and buy new shoes. They got much bigger.
0: És főként úgy jelent ez meg, hogy az ő keze és lába nőtt jó néhány számmal nagyobbra, új cipőt és új kesztyűt kellett vásárolni.
1: As this continued, then she started to have some strange experience with her eyesight and her legs began to feel somewhat unsteady.
0: És ahogy ez folyamatosan folytatódott, a látásával is bajlódott, és a lábai pedig elkezdtek gyengébbek lenni.
1: She went to some expert doctors and they diagnosed there was a tumor in her brain pressing on the pituitary gland.
0: És elment a szakemberekhez, az orvosokhoz, és a diagnózis az volt, hogy egy daganat van az agyában, és az egyik központot, egyik idegközpontot nyomja.
1: And it was making the pituitary gland behave as if she was a teenager.
0: És ennek a hatására az a reakciót váltotta ki ez a testéből, mint hogyha tinédzser lenne a hölgy.
1: So she was having like a 14 year old teenage spurt, but her age was 45.
0: 45 éves volt maga a hölgy, de mint hogyha egy 14 éves lányról lenne szó, úgy kezdett viselkedni.
1: And they said that the tumor was in such a place they could not reach it, they could not operate, and it was a very sad diagnosis.
0: És azt mondták az orvosok, hogy maga a daganat olyan helyen van, ahová nem férnek oda, nem tudják megoperálni azt, és éppen ezért ez a diagnózis nagyon szomorú lett.
1: She came back with this depressing news and she called me.
0: Ezzel a lenyomó vagy elszomorító hírekkel tért haza, és ekkor felhívott.
1: She said, I have some terrible news. Could you please come round? I need to talk to you. I want you to pray with me.
0: Azt mondta, hogy szörnyű híreim vannak, kérlek, megtennéd, hogy átjönnél hozzánk, mert szeretnék veled beszélni, hogy imádkozz értem.
1: So I got in my car and drove round to her house.
0: Beszálltam az autóba, elmentem hozzájuk.
1: As I was driving, I had this strange feeling in my arms, which I never felt before.
0: De ahogy a házukhoz közeledtem, egy ilyen nagyon furcsa érzés kezdett bizseregni a kezembe, még soha azelőtt nem éreztem.
1: It was a strange tingling feeling and my arms felt somewhat heavy. I could say, what's this funny feeling in my arm?
0: Egy olyan furcsa bizsergető érzés volt, és elkezdett melegedni a kezem. Azt mondtam, hát mihez? Hát még soha ilyen nem volt.
1: I got to her house, went into the house.
0: Odaértem a házhoz, bementem.
1: She was so distressed, she began to tell me the whole story before we even went sat down. She just told me in the hallway this tragic news that she had received.
0: Annyira el volt keseredve, hogy még mielőtt leültünk volna, ő már elkezdte a történetet mondani, és mondta, hogy milyen tragikus híreket kapott.
1: And my heart went out to her in sympathy.
0: És a szívem pedig megtelt érte együttérzéssel.
1: Now, I wasn't thinking of any power, I was just thinking of a sympathetic pastor. Poor dear, what a terrible story.
0: Nem gondoltam semmi erőre, csak egyszerűen, mint egy együttérző pásztor mondta neki, hogy ó, szegény testvér.
1: I said, let me pray for you.
0: Hadd imádkozzam
1: érte. I was going to pray a prayer of comfort. Oh Lord, help our dear sister in this distressing news.
0: És vigasztaló imádságot akartam imádkozni. Érte, hogy Uram, segíts meg ezt a drága testvérnőt ebben a rossz hírben.
1: As I reached out my hands and laid them on her.
0: De ahogy a kezemet rátettem,
1: to my complete surprise, the power of God hit her, and she went across the room.
0: A teljes meglepődésemre Isten ereje leszállt erre az asszonyra, és ellökte a szoba másik felébe.
1: And I felt the power go through me.
0: És éreztem, hogy hogyan árad Istennek az ereje rajta.
1: I'd never experienced it before.
0: Soha azelőtt nem tapasztaltam ilyet.
1: She lay on the floor, and I said, what happened?
0: És ott feküdt a padlón, és azt kérdezte, hát de mi történt most?
1: And as she lay on the floor, she said this.
0: És miközben ott feküdt a padlón, ezt mondta.
1: She said, I felt myself shrink.
0: Úgy érzem magam, vagy éreztem, ahogyan összemegyek.
1: And she got up off the floor after a few minutes.
0: És néhány perc múlva fölkelt.
1: Her legs felt absolutely normal.
0: Teljesen normálisnak érezte a lábait.
1: Her eyesight had returned to normal.
0: Visszatért a látása is a normális funkcióba.
1: And then she went and got the old shoes that she could no longer wear.
0: És elment, hogy megnézze azokat a régi cipőit, amelyekbe már nem fért bele a lába.
1: And they fitted her feet perfectly.
0: És tökéletesen ráillettek a lábaira.
1: And in a fraction of a second she'd shrunk back to her original size.
0: A másodperc egy töredéke alatt az eredeti méretére tömörült össze.
1: Now this woman is now 87 and totally fit and healthy.
0: 87 éves ez az asszony most, és teljesen tökéletesen egészséges.
1: Now that was my introduction to the supernatural Christ. I never seen it before.
0: Soha azelőtt nem találkoztam ilyennel. Ez volt az én bemutatásom vagy a természet feletti Krisztus bemutatkozása számomra.
1: In England, not Africa or America.
0: És ez Angliában volt, nem Afrikában, nem Amerikában.
1: Well, I was totally shocked.
0: Teljesen megdöbbentem.
1: And I remember, this is what I did.
0: És emlékszem, hogy mit tettem utána.
1: Just hold on a minute. We'll have this chair because we need it.
0: Jó, hogy itt van a szék, mert szükségünk lesz rá.
1: I went and sat in a chair.
0: Elmentem, leültem egy székre.
1: And I said, this is what I said.
0: És ezt mondtam.
1: I said, I can't believe this has happened.
0: Oh, hát nem hiszem, hogy ez történt.
1: Now, I felt the power go through my own arms.
0: Éreztem, hogy az erő a saját karjaimon keresztül árad.
1: I'd seen with my own eyes this miracle, but there was something inside me that still would not believe it.
0: Saját szememmel láttam, hogy megtörténik a csoda, de mégis volt bennem valami, ami nem akart hinni.
1: Because it was totally outside my experience.
0: Azért, mert teljesen az én tapasztalati körömön kívül esett minden.
1: Now that was what was wrong with the hometown in Jesus. They'd never seen the Jesus with power.
0: Ugyan ez volt a Jézus városával kapcsolatban is a negatívum, hogy soha nem tapasztalták meg Jézus Krisztust ilyen módon.
1: And they were too familiar with the Jesus without power.
0: Túlságosan ismerték már az erőtlen vagy a hát erőtlen Jézust.
1: And that's what was wrong with the disciples.
0: És ez volt a probléma a tanítványokkal is.
1: When Jesus was risen from the dead and appeared to them,
0: amikor megjelent Jézus nekik a feltámadása után,
1: it says in the scripture,
0: úgy olvassuk az igében,
1: they believed not for joy. That's a strange verse that took me years to understand.
0: Nem hittek neki örömmel, egy az örömtől.
1: They believed not for joy.
0: Az örömük miatt nem hittek a szemüknek, hogy nem hittek neki. Egy nagyon furcsa vers, évekig tellett, míg megértettem.
1: Now, that morning I knew exactly what that verse meant.
0: De ezen a reggelen pontosan megértettem, hogy mit jelentett.
1: I was rejoicing at this amazing miracle, but I was saying, this can't be true. It just doesn't happen.
0: Örvendeztem ebben a csodálatos csodában, csak egyszerűen azt mondtam, hát nem, ilyen nincs, hát ez nem történhet meg.
1: And I realized that inside me is what the Bible calls an evil heart of unbelief.
0: És rá kellett, hogy jöjjek, hogy belül bennem egy gonosz, hitetlen szív van.
1: Hebrews chapter 3, verse 12, it says, take care, brethren, lest there be in you, in any of you, an evil heart of unbelief.
0: Zsidók 3:12 úgy szól, hogy figyeljetek oda, testvéreim, arra, hogy semmelyikőtöknek se legyen hitetlen és gonosz a szíve.
1: Now he's talking to believers, he's not talking to those who are not believers.
0: Hívőkhöz beszél ott az ige, és nem hitetlenekhez.
1: And it says also in Hebrews 3 that they died in the wilderness because of their evil heart of unbelief.
0: Sőt, ugyanott a zsidók 3-ban ugyanazt mondja a zsidókról is, hogy az ő hitetlen és gonosz vagy kemény szívük miatt haltak meg a pusztán.
1: It says again in Hebrews 4.
0: Aztán a zsidók 4-ben is olvasunk erről.
1: Although the word was preached to them,
0: annak ellenére, hogy az igét hirdették nekik,
1: it did not profit them,
0: nem hozott ez hasznot az ő számukra,
1: because what they heard was not mixed with faith.
0: Azért, mert amit hallottak, nem párosult hittel.
1: In other words, the worst thing that can happen to you is to receive teaching when your heart is full of unbelief.
0: Más szóval a legrosszabb dolog, ami veled történhet, az, hogyha úgy hallgatsz tanításokat, hogy közben az hitetlenséggel párosul.
1: It makes you worse, not better, if you are an informed unbeliever.
0: Rosszabb lesz az állapotod, mint addig volt, hogyha egy ilyen informált hívő vagy.
1: It's better not to know anything, then it's easier to receive the unknown when it comes.
0: Jobb inkább nem tudni valamit, és könnyebb befogadni az ismeretlent, amikor megérkezik.
1: Now I'm spending time on this because I believe that the only way that Europe will break open for God is for a release of the supernatural.
0: Azért beszélek mindenről, testvéreim, mert hiszem azt, hogy Európa csak úgy fog megnyílni Isten királysága előtt, hogyha szabadon engedjük, vagy ha felszabadítjuk a természet felettét.
1: And the biggest problem is the unfamiliarity of the Christian to this kind of Jesus.
0: És ebben a legnagyobb probléma a hívők ismeretlensége, akik nem ilyen Jézust ismertek meg.
1: So we're warned several times in the New Testament that we are not to be like those children of Israel who died in the wilderness because they would not receive the word of God with faith.
0: Tehát az Új Szövetségben több alkalommal arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne legyünk olyanok, mint azok az izraeliták, akik az ő hitetlenségük miatt elhullottak a pusztában.
1: And we're warned in 1 Corinthians 10.
0: És ugyanígy az 1 Korintus 10-ben is ez a figyelmeztetés áll előttünk. Még egyszer olvassuk el a 6. verset.
1: Became our examples.
0: Mindez példává lett a számunkra.
1: That we should learn the lessons.
0: Azért, hogy egy leckét tanuljunk meg.
1: Now here are some of the lessons.
0: És itt vannak a leckék.
1: We should not lust after evil things as they also lusted.
0: Hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.
1: That is to be covetous, to want things rather than to want God.
0: Akik inkább a dolgokat keresik, mint Istent.
1: You see, Eastern Europe is not really being tested until the material things are available.
0: Kelet-Európában a próba igazán akkor jött el, amikor megnyílt a materializmus előtt az út.
1: I've lived in India for many years, and I tell you, the poorest Indian can be very covetous.
0: Hogy tapasztalatból mondom, sok éven keresztül Indiában éltem, és azt mondhatom, hogy a legszegényebb indiaiak is covetous.
1: That's to want things. To want things. That's covetous.
0: Kívánsággal teljesek vagy kívánósak lehetnek. Kapzsik. Füstfények.
1: Have you got this straight?
0: Yep.
1: All right. Okay. Now let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Then it says, do not become idolaters as some of them were.
0: Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek.
1: Now, one of the great idols of America is sport.
0: Amerikaiak egyik legnagyobb bálványa maga a sport.
1: More money spent on golf and on boats than it is on the kingdom of God.
0: Többet költenek golfra és mondjuk hajókra, mint Isten királyságára.
1: Many, many people in the churches, they know more about what's happened to their football team than what the Bible says.
0: Sokan a gyülekezetekben, amerikai gyülekezetekben többet tudnak arról, hogy a foci csapatjukkal mi történt, mint hogy mi van a Bibliában megírva.
1: And as I drive through Budapest, I see these great monuments to the idolatry of Hungary to sport.
0: És ahogy Budapesten keresztül is utazom, látom a nagy emlékműveket, vagy nagy komplexumokat, amelyek a sport bálványának vannak emelve szintén.
1: The craziness over this Formula One meeting. Who cares about Formula One when the world's dying?
0: Például a Forma 1-es verseny őrülete. Kit érdekel a Forma 1, hogyha a világ haldoklik?
1: Now the world doesn't know any better, but the church is as idolatrous as the world is many, many times.
0: A világnak nincs jobb választása, de a gyülekezet sokszor éppen annyira bálványimádó, mint maga a világ.
1: No pastor in America would ever try to hold a meeting on Super Bowl Sunday because nobody would come to church.
0: Soha egyetlen amerikai pásztor sem próbál alkalmat tartani a Super Bowl hétvégén vagy vasárnapján, mert senki nem jönne el.
1: It's like a frenzy that grips the nation.
0: Olyan járvány ez, vagy olyan őrület, ami egy egész nemzetet szorít a markába.
1: Now, that's a serious thing.
0: És mindez nagyon komoly dolog.
1: that our hearts are so captivated by other things.
0: Hogy a szívünket ennyire foglyulja ejti más dolog.
1: And it's what the Bible calls idolatry.
0: És ezt nevezi az ige bálványimádásnak.
1: Verse 8, nor commit sexual immorality as some of them did.
0: 8. vers, de ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak.
1: Or verse 10, to tempt Christ.
0: Vagy a 10. De ne is kísértsük Krisztust.
1: And some of them were tempted and were destroyed. What does that mean?
0: Némelyek közülük kísértették és elpusztultak. Mit jelent ez?
1: They were crying out to God to meet their legitimate needs, and they got angry with God when He did not meet them in the way that they expected, on the time that they expected.
0: Istenhez kiáltottak, hogy a jogos szükségeiket ő töltse be, és amikor nem az ő időzítésük és nem az ő általuk elképzelt helyszínen történt ez meg, akkor kiakadtak.
1: Now our God is a wonderful God, and He meets our needs wonderfully.
0: Istenünk egy csodálatos Isten, és igenis betölti a szükségeinket.
1: He does mighty things on our behalf.
0: Nagy dolgokat tesz a mi nevünkben és miértünk.
1: But you will be tested to see whether you are demanding from Him your rights or whether you're grateful for His benefits.
0: De meg lesz próbálva te hozzáállásod, hogy vajon vágyakozol ezekre a dolgokra, vagy pedig inkább hálás vagy a már megkapottakért.
1: And I know so many people that are bitter towards God because He didn't do for them what they thought He should do.
0: Annyira sok embert ismerek, aki azért keseredett meg, mert Isten nem tett valamit meg, amit ők elképzeltek, hogy megtegyen.
1: One of the most powerful witches in America right now is a woman who was disillusioned in a church because God didn't meet her need the way that she thought He should.
0: Amerikában az egyik legerőteljesebb boszorkány egy olyan hölgy, aki az egyik gyülekezetben kiábrándult Istenből, mert nem tett meg számára valamit, amit ő elképzelt.
1: So let's make sure these things are not in our heart.
0: Ezért legyünk bizonyosak a felől, hogy ezek nincsenek a szívünkben.
1: And then it says in verse 10, nor complain as some of them also complain.
0: 10. vers, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak.
1: So, well, brother, this is very ordinary. I tell you, these are the things, these are
0: ő általuk elképzelt helyszínen történt ez meg, akkor kiakadtak.
1: Now our God is a wonderful God, and He meets our needs wonderfully.
0: Istenünk egy csodálatos Isten, és igenis betölti a szükségeinket.
1: He does mighty things on our behalf.
0: Nagy dolgokat tesz a mi nevünkben és miértünk.
1: But you will be tested to see whether you are demanding from Him your rights or whether you're grateful for His benefits.
0: De meg lesz próbálva te hozzáállásod, hogy vajon vágyakozol ezekre a dolgokra, vagy pedig inkább hálás vagy a már megkapottakért.
1: And I know so many people that are bitter towards God because He didn't do for them what they thought He should do.
0: Annyira sok embert ismerek, aki azért keseredett meg, mert Isten nem tett valamit meg, amit ők elképzeltek, hogy megtegyen.
1: One of the most powerful witches in America right now is a woman who was disillusioned in a church because God didn't meet her need the way that she thought He should.
0: Amerikában az egyik legerőteljesebb boszorkány egy olyan hölgy, aki az egyik gyülekezetben kiábrándult Istenből, mert nem tett meg számára valamit, amit ő elképzelt.
1: So let's make sure these things are not in our heart.
0: Ezért legyünk bizonyosak a felől, hogy ezek nincsenek a szívünkben.
1: And then it says in verse 10, nor complain as some of them also complain.
0: 10. vers, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak.
1: So, well, brother, this is very ordinary. I tell you, these are the

0: I know so many people that are bitter towards God because he didn't do for them what they thought he should do.
1: Annyira sok embert ismerek, aki azért keseredett meg, mert Isten nem tett valamit meg, amit ők elképzeltek, hogy megtegyen.
0: One of the most powerful witches in America right now is a woman who was disillusioned in a church because God didn't meet her need the way that she thought he should.
1: Amerikában az egyik legerőteljesebb boszorkány egy olyan hölgy, aki az egyik gyülekezetben kiábrándult Istenből, mert nem tett meg számára valamit, amit ő elképzelt.
0: So let's make sure these things are not in our heart.
1: Ezért legyünk bizonyosak a felől, hogy ezek nincsenek a szívünkben.
0: And then it says in verse 10, nor complain as some of them also complain.
1: 10. vers, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak.
0: So, well, brother, this is very ordinary. I tell you, these are the things, these are the little foxes that spoil the vine.
1: Lehet, hogy azt mondod, hát testvér, ez elég normális dolog, de hadd mondjam azt, hogy ezek azok az apróságok, amelyek az elmét, a gondolkodásmódot megfertőzik.
0: Now all these things, verse 11, happened to them as examples.
1: 11. vers, mindez pedig példaképpen történt velük.
0: Is this word allegory or type coming again?
1: Itt van ismét a typos szó, az allegória vagy típus.
0: They were written for our admonition.
1: És figyelmeztetésül íratott meg nekünk.
0: Upon, and especially upon whom the ends of the ages have come.
1: Akik az utolsó időkben élünk.
0: So there comes a time at the end of the age when this is going to be particularly relevant.
1: Tehát jön egy idő az utolsó időkben, amikor ezek a dolgok különlegesen időszerűek lesznek.
0: And that's why I've taken time on this.
1: Ezért veszem a fáradtságot vagy az időt erre.
0: I believe we're living in this age.
1: Mert hiszem azt, hogy mi ebben az időszakban élünk.
0: We're living in the time where these things particularly are to apply to us.
1: Olyan időkben élünk, amikor ezek a dolgok igazán jelentősek vagy élnek a mi időnkben.
0: Now the people who failed were moving from the captivity of Egypt and the misery of the wilderness into the glorious inheritance of the promised land.
1: Ezek, akik elbuktak ezekben a dolgokban, az egyiptomi fogságból, a pusztaság nehézségein keresztül éppen az ígéret földje felé tartottak.
0: It was a kairos moment in their history.
1: Az ő történelmükben ez egy kairos pillanat volt.
0: No one had ever been that way before.
1: Még azelőtt soha senki nem élte ezt át.
0: It was new and it was unknown.
1: Új volt számukra, ismeretlen.
0: And they were experiencing many new experiences.
1: És nagyon sok új tapasztalattal gazdagodtak.
0: But the purpose was absolutely glorious.
1: De maga a cél az tökéletesen mindenek felett dicsőséges volt.
0: But the generation that were given this opportunity failed to respond and they died in the wilderness and never entered into their inheritance.
1: Viszont az a nemzedék, akinek megadatott ez a lehetőség és nem megfelelően válaszolt, az elhullott, meghalt a pusztában és soha nem jutott be az ígéret földjére.
0: God's got tremendous things planned in these next few years to bring things to a glorious conclusion.
1: Istennek csodálatos terve van az elkövetkezendő évekre, hogy a dolgokat dicsőséges módon fejezze be.
0: It's a similar kairos moment.
1: Ez egy szimbolikus kairos pillanat.
0: And I feel I'm speaking to my generation and maybe even the one below my generation.
1: És úgy gondolom, hogy ez az én nemzedékemnek, meg az egyel alattunk lévő nemzedéknek szól.
0: And I'm saying if we don't respond correctly, then there's a young generation of young teens who are going to enter into what we could have had, but we refused it because we wouldn't change our ways.
1: És hadd mondjam azt, hogyha mi nem jutunk be, vagy nem érjük el ezt az ígéretnek a beteljesedését, akkor jön egy fiatal generáció, a tizenévesek generációja, akik bemennek, és elfoglalják az ígéret földjét, amelyet nekünk kellett volna, vagy mi tehettünk volna.
0: What I want to do is to look at some of these things and learn the lessons from them.
1: Tehát ezért szeretnék megnézni néhány ilyen dolgot, amelyből leckét tanulhatunk.
0: They were written for our instruction.
1: A mi figyelmeztetésünkre irattak meg.
0: Especially those on whom the end of the ages come.
1: Különösen azok számára, akik az utolsó időkben élnek.
0: Now, I believe that's the generation.
1: És hiszem, hogy ez az a nemzedék, amelyben mi vagyunk.
0: Things can't continue much longer. I don't think they will continue much longer.
1: Nem nagyon soká mehetnek már így a dolgok, és úgy gondolom, hogy nem is fognak.
0: There are indicators all over the earth right now that things are rapidly coming to conclusion.
1: A világon mindenütt és a földön mindenütt vagy sok helyen van arra utaló jel, hogy a világ a vége felé közeledik.
0: Do you agree with that?
1: Egyetértetek ezzel?
0: Okay.
1: Rendben.

0: on.
1: So now let's just let's go to I think we'll go to Acts chapter 3 now, please.
0: Akkor most lapozzunk a Cselekedetek 3-hoz.
1: Acts chapter 3.
0: Cselekedetek könyve, 3. rész.

0: Here's Peter preaching to the crowd that crucified Jesus.
1: Péter annak a tömegnek prédikál, aki megfeszítette Krisztust.
0: And he's talking about this great healing to this man.
1: És a gyógyulásról beszél.
0: Verse 17.
1: 17.
0: Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers.
1: Testvéreim, tudom, hogy.
0: Verse 17.
1: 17.
0: Acts chapter 3.
1: So I was at 2. Tehát 17. vers. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is.
0: But those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ would suffer, he has thus fulfilled.
1: De amit az Isten előre megmondott minden profétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.
0: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
1: Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.
0: And that he may send Jesus who was preached to you before.
1: Hogy eljön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, aki Messiásul rendelt nektek.
0: Whom heaven must receive until the time of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
1: Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által.
0: So now there's waves of refreshing building up to the great event of the return of our Lord Jesus.
1: Tehát a megújulásnak, a felfrissülésnek a hullámai jönnek mindaddig, amíg az Isten királysága, Jézus Krisztus királysága helyre nem áll.
0: We're told very, very clearly that Jesus will not come except there has been a restoration of all things.
1: Viszont nagyon egyértelműen azt olvasjuk, ő addig nem jön vissza, nem tér vissza, míg minden helyre nem áll.
0: And we're told that every prophet since the world began spoke about these.
1: És úgy olvassuk, hogy a világ kezdete óta a proféták erről szóltak.
0: So I'm but puzzled how people can go around saying, you know, Jesus might appear suddenly today.
1: Ezért egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy Péter körbejárt volna és azt mondta volna, hogy hát tudjátok, lehet, hogy Jézus megjelenik ma.
0: The sudden rapture theory that many people have believed for years.
1: Azaz elragadtatási teória, amiről sokan, vagy amit sokan gondoltak.
0: That I'll be driving my car down the street one day and suddenly I will disappear because I'm a believer.
1: Hogy vezetem az autómat és egyszer csak eltűnök azért, mert hívő vagyok.
0: That's absolute biblical nonsense.
1: Ez bibliai módon abszolút nonsense.
0: Because this is one of the places that tells us certain things have got to happen.
1: Azért, mert ez az az egyik ige hely vagy ige szakasz, amely felsorolja vagy elmondja, hogy milyen dolgok fognak történni.
0: And there's got to be a restoration of everything before Jesus can come.
1: És mielőtt Jézus visszatérhetne, minden dolognak helyre kell állnia.
0: And we're told all the prophets, not just one, but all the prophets spoke of these days.
1: És arról olvastunk itt, hogy nem csak egy prófét, hanem az összes próféta erről prófétál.
0: And when Jesus was walking on this Emmaus road with these unbelieving disciples,
1: és amikor ott az Emmausi úton a hitetlen tanítványai mellett sétál Jézus,
0: he opened up all the scriptures, the law and the prophets.
1: Megnyitotta az igét és a törvényt, a prófétákat,
0: and he showed them what they really meant by revelation, what they allegorically were saying.
1: És megmutatta nekik kinyilatkoztatás által, hogy ott mik vannak megírva allegorikusan.
0: And everyone was concerning him. Everything was focused on Jesus.
1: És minden egyes dolog Jézus Krisztusra koncentrált és arra ő rámutatott.
0: And when God opens your eyes, you can see Jesus on every page of the Old Testament.
1: Amikor Isten megnyitja a szemedet, az Ószövetség minden lapján Jézust csak fogsz
0: látni. And you also discover that a lot of the Old Testament is totally new covenant in its theology.
1: És azt is megláthatjuk akkor, hogy az Ószövetség nagy része új szövetségi, vagy új szövetségi tartalmú.
0: And that's a totally artificial division.
1: És ez az elválasztás új és új között, az egy teljesen mesterséges választóvonal.
0: Abraham lived 2000 years before Jesus was crucified.
1: Abraham 2000 évvel azelőtt élt, mielőtt Krisztus megfeszítetett.
0: But he saw the cross and received salvation by faith in the cross 2000 years before it took place in time.
1: De 2000 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna, ő már látta a keresztet és az ő üdvösségét a kereszten keresztül kapta meg.
0: Abraham was a New Testament believer.
1: Abraham újszövetségi hívő volt.
0: He lived in face-to-face fellowship with the living God.
1: Az élő Istennel személyes kapcsolatban élt.
0: The only priest he ever met was Melchizedek. He never met a Levitical priest because they didn't even exist.
1: Az egyedüli pap, akivel ő találkozott, Melchizedek volt, mert semmilyen lévitai papság semmilyen nem létezett még akkor, ugye?
0: Abraham never made one sacrifice for sin because he was believing in the perfect sacrifice which Jesus was in himself.
1: Bűnei miatt soha nem mutatott be egyetlen áldozatot sem Abraham, mert hitte azt, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata őnek is tökéletesen elég.
0: Now I could really get going on this and spend several hours on getting you to see the total non-time the timelessness of the cross.
1: Igazából órákat lehetne eltölteni abban, hogy meglássuk az igéből a keresztnek az időtlenségét vagy idő feletti állását.
0: Now, the key to the whole of the kingdom is to understand all that God is teaching us, particularly through through all the Old Testament prophets, but particularly through David.
1: Isten királyságának a kulcsa, hogyha megértjük az összes ószövetségi prófétát, de különös tekintettel Dávidot.
0: And that's the model which is going to be restored.
1: Ez az a fajta modell, amelyet ő helyreállít.
0: That's the allegory which teaches us many, many important principles of how we are to take the world and bring it under the rule and government of God.
1: Ez az az allegória, amelyen keresztül Isten megtanít bennünket, hogy ezt a világot hogyan hódítsuk meg, és hogyan hozzuk Isten uralma alá.
0: In an allegorical sense, in many ways, David represents the Lord Jesus Christ.
1: Allegorikus értelemben Dávid sokféleképpen Krisztust jelképezi.
0: His throne is a picture of the throne on which Jesus now sits.
1: Dávid trónja Jézus Krisztus trónjának egy képe.
0: His kingdom is an allegory of the kingdom which Jesus is now introducing.
1: Dávid királysága a Jézus Krisztus által bemutatandó vagy bemutatott királyság képe.
0: And God told David to do all the things which he did.
1: És Isten mondta Dávidnak azt, hogy hogyan végezze a dolgokat és miket tegyen.
0: They were written for our example.
1: És ezek a mi példánknak vagy a mi értünk lettek megírva.
0: And they were written particularly for the time of the restoration of all things.
1: Különösen az utolsó időknek és azoknak az időknek, ami a helyreállásnak az időszaka.
0: They're written particularly for those on whom the end of the age has come.
1: Különösen azok számára lettek ezek megírva, akik az utolsó időkben élnek.
0: And so we've got to go back and say, God, show us what these things mean.
1: Ezért vissza kell térnünk az időben, és meg kell mondanunk azt, hogy Isten, mutasd meg nekem ezeket a dolgokat.
0: Now let's come for a moment to Matthew 13.
1: Ezért lapozunk most a Máté 13-hoz.
0: Matthew chapter 13.
1: Máté 13.
0: Jesus has introduced the kingdom in Matthew 11.
1: Az Máté 11-ben Jézus bevezeti a királyságot, bemutatja.
0: He's told us clearly that the least in the kingdom is now greater than John the Baptist.
1: Egyértelműen azt tanítja meg velünk, hogy a királysággal legkisebbike nagyobb keresztelő Jánosnál.
0: Let's just pause for a few minutes in Matthew 12. I want you to see the progression of all this.
1: Egy kicsit álljunk meg a Máté 12-nél, szeretném, ha látnánk ennek az egésznek a fejlődését, előrehaladását.
0: And in verse 6 Jesus, well verse 5.
1: Az ötödik vers.
0: They're getting upset with him because he's not sticking to all the Jewish laws and rules and rituals.
1: Elkezdenek csalódni Jézusban és kiakadni rá, mert nem ragaszkodik az atyák hagyományához és az összes zsidó törvényhez.
0: And what he's saying was this: before the kingdom came, I was prepared to be a good Jew.
1: Mielőtt és amiről Jézus beszél, mielőtt a királyság előtt volna, azelőtt készültem arra, vagy készen voltam, hogy egy jó zsidó legyek.
0: But now the kingdom's come, I cannot be a legalistic Jew because that's all finished. I'm now in the kingdom. The kingdom's different.
1: De most már eljött a királyság, ezért nem lehetek törvénykező zsidó, mert az annak az ideje lejárt, hanem most már a királyságban kell lennem.
0: Instead of me obeying the Sabbath has now to obey me. That's what Jesus said.
1: Annak ellen, ahelyett, hogy én engedelmeskedném a szombatnak kell engedelmeskedni. engedelmeskednie nekem. Erről beszélt Jézus.
0: If I want to eat in the fields on the Sabbath, I'll do so. If I want to heal somebody on the Sabbath, I'll do so. I'm Lord of the Sabbath, I'm not a prisoner of the Sabbath. Hallelujah.
1: Hogyha a mezőn akarok enni éppen szombatnapon, akkor megteszem. Hogyha szombatnapon akarok gyógyítani, akkor megteszem, mert a szombat ura vagyok, és megtehetem mindezt.
0: Now he never did anything to violate Jewish tradition until the kingdom came.
1: Nem tett semmit, ami erőszakot vett volna a zsidó királyságon, mindaddig, amíg a királyság jött el.
0: But once the kingdom came, he stopped being a good Jew and upset everybody in the process.
1: De abban a pillanatban, hogy eljött Isten királysága, abban a pillanatban ő már nem volt többé jó zsidó, és ez mindenkit elszomorított.
0: And the Bible spends a lot of time on this period.
1: És ezen az idő, ezzel az időszakkal sokat foglalkozik az ige.
0: In chapter 12 he says, have you not read verse 3 when what David did when he was hungry?
1: Harmadik vers, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett?
0: Verse 5, have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless?
1: Ötödik vers, vagy nem olvastátok a törvényben, hogy a szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek?
0: But I say to you that in this place, this is what it literally says, it's in the neuter, in this place something greater than the temple is here.
1: És a hatodik versben szó szerint a görög nyelvben így olvashatjuk, hogy de mondom nektek, hogy ezen a helyen most valaki nagyobb van itt, mint a templom.
0: How does it read in Hungarian? Does it read something or someone?
1: Something.
0: Something. So you've got it accurate. And the English translation, they wretchedly go make it someone, which is totally wrong.
1: Az új fordításból nem derül ki igazán, hogy lenne. Még a templomnál is nagyobb van itt. It can mean both.
0: Well, I'm telling you what it means. It means something.
1: Hadd mondjam azt, hogy ez valamit jelent. Valami nagyobb van itt, tehát nem valaki.
0: He's wanting you to see not himself as a person. He wants you to see what he's now introduced, which is the kingdom.
1: Szeretném, hogyha látnánk, hogy nem önmagát mutatja itt be, mint szemét, hanem a királyságot. Amely most már nagyobb a
0: templomnál.
1: Az Isten királysága nagyobb, mint a templom.
0: And if the temple doesn't serve the kingdom, get rid of the thing. It's a nuisance if it distracts from your ability to pursue the kingdom.
1: És hogyha a templom nem Isten királyságának a szolgálatában áll, akkor szabadulj meg tőle. Nonsense az, hogy valami olyan, ami elvonja a figyelmet Isten királyságáról, az megmaradjon.
0: Amen.
1: Amen.
0: So when Jesus came into the temple, he turned it temporarily into the kingdom, but they immediately turned it back again because they didn't want the kingdom to come into the temple.
1: Amikor Jézus a templomban volt, egy átmeneti időre a királyság helyévé változtatta azt, de mivel az emberek nem akarták ezt, ők rögtön visszafordították a régire.
0: Come down to verse 41, same chapter.
1: Nézzük meg ugyanitt a 41. verset.
0: The men of Nineveh will rise up in judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and indeed something greater than Jonah is here.
1: A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt és ismét nagyobb dolog van Jónásnál.
0: Now try and see what we're being taught here.
1: Tehát nézzük meg azt, hogy mit is akar tanítani itt velünk az Úr.
0: Nineveh was a great city. It took 3 days to walk across the city.
1: Ninive nagy város volt, 3 napba telt, míg átsétált valaki rajta.
0: Jonah came to this city.
1: Jónás ide érkezett.
0: And preached.
1: És prédikált.
0: And from the king of the city, all the officials, right down to the people, they all broke down in genuine repentance.
1: És a város királyától kezdve az összes hivatalnokon keresztül a legkisebb polgárig a városban mindenki őszinte bűnbánatban tört össze.
0: And because of that repentance, the city was not judged; it was saved.
1: És emiatt a bűnbánat miatt nem ítélet jött, hanem megmenekülés, üdvösség a városra.
0: In fact, the city was transformed for almost 150 years.
1: Sőt, majdnem több mint 150 éven keresztül megváltozott állapotban volt ez a város. Halleluja!
0: So the preaching of Jonah changed a city for 150 years.
1: Tehát Jónás prédikációja 150 éves időszakig megváltoztatott egy egész várost.
0: from the king through every official down to ordinary people, they changed their lives because of the preaching of Jonah.
1: A királytól kezdve a hivatalnokokon keresztül minden egyes személyig a városban azért változott meg az életük, mert Jónás igét hirdetett. És nézzük meg, hogy mit mond itt Jézus.
0: The kingdom is a more powerful evangelist than Jonah.
1: Hello. A királyság még erőteljesebb evangélista, mint Jónás volt.
0: See, if you let the kingdom come to your city, it'll have more effect upon your city than the preaching of Jonah had upon Nineveh.
1: Hogyha engeded, hogy Isten királysága jöjjön a te városodra, akkor sokkal nagyobb hatása lesz ennek a városodon, mint ha Jónás prédikált volna ott.
0: So what's going to happen if the kingdom comes to Budapest?
1: Tehát mi történik akkor, amikor a királyság száll le, vagy jön Budapestre? Halleluja!
0: Can't you see what these things mean?
1: Hát nem látod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?
0: The kingdom's got incredible power.
1: A királyságban hatalmas erő van.
0: And one of the powers is the kingdom is to bring total city transformation.
1: És a királyság egyik féle ereje az az, hogy teljes városi átváltozást eredményez.
0: Now, there are many scriptures which teach us this.
1: Sok ige van, sok ige hely van, amely ezt tanítja velünk.
0: Before Jesus can come again,
1: mielőtt Jézus Krisztus visszatérhet ismét,
0: our ruined cities are going to be gloriously restored.
1: A romba dőlt városaink dicsőséges módon helyreállnak.
0: I think I could turn you to at least six major prophecies which say that. At least six, probably more than that.
1: Úgy gondolom, hogy legalább minimum hat fő proféciához lapozhatnánk, lehet, hogy többhöz is, amely erről beszél.
0: The ruins of many generations are going to be restored.
1: Sok nemzedéken át tartó, vagy át fennlévő, vagy meglévő romok dicsőségesen helyreállnak.
0: Oh Lord, let your kingdom come.
1: Tudját, látjuk most már azt, hogy mit mondunk azzal, hogy Úram, jöjjön el a te királyságon.
0: Let your kingdom come on earth and see the power it has to transform.
1: Jöjjön el a királyságod erre a földre, és lássuk, hogy megváltoznak a dolgok.
0: Obviously Jesus cannot come tonight because our cities are still in ruins.
1: Egyértelmű, hogy Jézus nem térhet vissza ma este azért, mert a városaink még romokban hevernek.
0: If he was to come tonight, there'd be masses of prophecy that has not yet been fulfilled.
1: Hogyha Jézus ma este térne vissza, akkor nagyon sok profécia maradna betöltetlenül.
0: In his first coming, every detail of prophecy was fulfilled.
1: Amikor először jött el erre a világra, minden egyes részletében a proféciák beteltek.
0: It tells us that in Acts chapter 3, and then it says Jesus has got to stay in heaven until everything is restored.
1: Cselekedetek 3-ban ezt egyértelműen elmondja az ige, és arról is beszél, hogy mindaddig az égnek kell befogadnia őt, ameddig minden helyre nem áll. A magyar fordításban egy picit másképp jön ez ki.
0: We have a responsibility.
1: Tehát nekünk a felelősségünk.
0: To work with the Holy Spirit.
1: Hogy a Szent Szellemmel együttműködve.
0: And to powerfully advance the kingdom.
1: A királyságot erőteljesen menjen előre miattunk.
0: So everything is prepared for the return of our Lord Jesus.
1: Hogy minden felkészüljön a mi Urunk Krisztus visszajövetelére.
0: Continuing Matthew 12.
1: Tehát még a Máté 12-nél vagyunk.
0: Come to verse 42.
1: És ott 42-t olvassuk.
0: The queen of the south will rise up in judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed something greater than Solomon is here.
1: Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt valami nagyobb van Salamonnál.
0: So here's another dimension of the kingdom.
1: Itt van a királyságnak egy másik aspektusa.
0: There's more wisdom in the kingdom to organize and run as empire politically than Solomon had.
1: Nagyobb bölcsesség van a királyságban a szervezésre, és hogy egy birodalmat valaki fenntartson, mint amilyen vagy amennyi Salamonnak volt.
0: Now our world leaders have no answers to many problems which face the world right.
1: Világi vezetőknek jelenleg nagyon sok mindenben nincsen egyszerűen válaszuk arra, amivel szembenéznek.
0: Our national leaders do not have answers to the complex problems which face the nation that they rule over.
1: Országaink vezetőinek nincs meg a bölcsességük arra és a válaszuk arra azokra a kihívásokra, amelyek ezeket a nemzeteket amelyek itt vannak. Amen.
0: Let's just take the Middle East problem.
1: Például vegyük a középkeleti problémát.
0: Every attempt to solve that problem, it just falls apart a few days later.
1: Minden egyes próbálkozás a probléma megoldására néhány napon belül összeomlik.
0: But if the kingdom comes,
1: de hogyha eljön a királyság,
0: then all the problems are solved.
1: Akkor az összes probléma megoldódik.
0: The kingdom has the power to solve every political and every ethnic and every economic problem on the face of the earth.
1: Azért, mert a királyságban megvan az az erő, hogy megoldják az összes politikai, etnikai és gazdasági problémát, amely csak jelen van a világon a mai napon.
0: There's an amazing verse at the end of Isaiah 19.
1: Egy csodálatos igevers van Ézsaiás 19 végén.
0: It says that Syria,
1: arról szól, hogy Szíria,
0: Egypt,
1: Egyiptom,
0: and Israel,
1: és Izrael,
0: will together go as brothers.
1: Testvérként járnak együtt.
0: To the house of the Lord.
1: Az Úr házába.
0: Now, can you imagine that except the kingdom comes?
1: El tudod ezt képzelni, anélkül, hogy a királyság eljönne?
0: Now, the Queen of Sheba went all that way to see the glory of Solomon's kingdom, and it was pretty glorious.
1: Tehát Séba királynője nagyon hosszú utat tett meg, hogy Salamon dicsőségét meglássa, amely dicsőség igen nagy volt.
0: In the early years of Solomon's reign,
1: és Salamon királyságának korai időszakában,
0: the kingdom of David, which I will call it for the moment,
1: Dávid királysága, most hívjuk így egy kicsit,
0: reached the pinnacle, the height of its glory and power.
1: A dicsőségének és az erejének a csúcspontját, a tetőpontját érte el.
0: It was the most amazing kingdom.
1: A legcsodálatosabb királyság volt ez.
0: They had peace for 40 years.
1: 40 éven keresztül békében éltek.
0: Amazing prosperity.
1: Csodálatos bővölködés.
0: Righteousness and truth prevailed everywhere.
1: Az igazságosság és az igazság mindenütt uralkodott.
0: It was a prophetic window.
1: Ez maga egy profétai ablak volt.
0: It was an allegory.
1: Egy olyan allegória.
0: To give us a taste of what was coming when the real kingdom came.
1: Amely megmutatja az előízét a majdan eljövendő igazi királyságnak.
0: That was a mere shadow.
1: És ez csak egy árnyék volt.
0: What Jesus is bringing in is the reality.
1: De amit Jézus Krisztus hoz el, az a valóság.
0: It's much more glorious, much more powerful, and everything we saw in that kingdom will be magnified hundreds of times.
1: Sokkal dicsőségesebb, sokkal erőteljesebb, és az, amit ebben a királyságban látunk, százszorosára, százszorosaira fog növekedni.
0: And we must cry out for the kingdom to come.
1: És ezért kell kiáltanunk azt, hogy jöjjön el a te országod, a te királyságod.
0: Let's finally get into Matthew 13.
1: Most végre eljutottunk a Máté 13-hoz.
0: Read what Jesus is saying.
1: És nézzük meg, hogy mit mond Jézus.
0: This is the chapter which we call the parables of the kingdom.
1: Ez a királyság példázatok része az igének, így
0: and
1: hívjuk.
0: Let's start, for example, in verse 9.
1: És mondjuk a 9. versnél kezdjük.
0: He who has ears to hear, let him hear.
1: Akinek van füle, hallja.
0: If you count that statement or something similar in all the gospels, it comes 18 times.
1: Hogyha ezt a mondatot vagy egy ehhez hasonló mondatot megszámolunk az evangéliumokban, 18-szor fogjuk megtalálni.
0: And then his disciples said to him, verse 10, why do you speak to them in parables?
1: A tanítványok oda mentek hozzá, a 10. vers, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban?
0: He answered and said to them, because it's been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.
1: Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek királyságának titkait, de azoknak nem adatott meg.
0: So Jesus divides all his hearers into two categories.
1: Tehát Jézus két kategóriára osztja fel az összes az egész hallgatóságát.
0: A you category.
1: Egy te kategória, vagy ti kategória.
0: And a them category.
1: És az ők kategóriája.
0: Saying the same words.
1: Ugyanazokat mondja,
0: teaching the same teaching,
1: ugyanazokat a tanításokat
0: it's
1: adja,
0: just like 1 Corinthians 10,
1: ugyanúgy, ahogy az 1 Korintus 10-ben,
0: just like Hebrews 3 and 4,
1: ugyanúgy, ahogy a Zsidók 3-4-ben,
0: the same teaching had a totally different effect on two different categories of people.
1: A kétféle csoporton két teljesen különböző hatást ért el ugyanaz a tanítás.
0: To one, it became revelation which transformed them.
1: Az egyiknek kinyilatkoztatássá vált, amely átalakította őket.
0: To the other, it became information which didn't change them at all.
1: A másik számára információ maradt, amely nem változtatott rajtuk egy jottányit sem.
0: So Jesus said, that's why I always teach in parables.
1: És Jézus azt mondja, hogy ezért tanítok mindig példázatokban.
0: And God has always used that methodology.
1: És Isten mindig is ezt a módszert használta.
0: Two people can read the same passage of scripture.
1: Isten két ember olvashatja el ugyanazt az igeszakaszt.
0: One will get amazing revelation by the Spirit of God.
1: Az egyiknek Isten szelleme által hatalmas kinyilatkoztatás lesz benne.
0: The other will get information simply from the facts and will see nothing further than the obvious meaning.
1: A másik csupán száraz tényeket és így információt talál benne és nem fog tapottatni sem tovább jutni.
0: And God makes a choice and decides who is in which category.
1: És Isten hozza meg a döntést afelől, hogy ki melyik kategóriában van.
0: And really it's our choice.
1: De igazából mindez a mi döntésünk.
0: We can choose which category we want to be in.
1: Mert igazából mi választhatjuk meg, hogy melyik kategóriához tartozunk.
0: And the indicators are here.
1: És itt vannak a mutatói ennek.
0: Look at verse 16 for a moment.
1: Nézzük például a 16. verset.
0: Blessed are your eyes, for they see.
1: A ti szemetek pedig boldog, mert lát.
0: And your ears, for they hear.
1: A fületek pedig boldog, mert hall.
0: For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it.
1: Bizony mondom nektek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották.
0: So once again we're facing an issue here.
1: Tehát még egyszer egy olyan dologgal állunk itt szemben.
0: It's an issue of heart attitude.
1: A szívbeli hozzáállás kérdése ez.
0: But it's also a matter of time.
1: De ugyancsak az idő kérdése is ez.
0: We're told here that there were righteous prophets and there were righteous men who did not see because it wasn't the time for these things to be.
1: Ugyanis azt olvassuk, hogy voltak proféták és igaz emberek, akik kívánták, hogy lássák ezt, és mégse látták.
0: There was nothing wrong with their heart, it was just not the right time.
1: Nem volt semmi gond a szívükkel, csak egyszerűen még nem jött el az ideje.
0: And so God's now beginning to reveal things that he's
1: ha azelőtt nem látta.
0: There was nothing wrong with my heart, it was just not the right time.
1: Nem volt semmi gond a szívemmel, hanem nem jött el az ideje.
0: But the other possibility is this.
1: De a másik lehetőség ez.
0: It can be the right time.
1: Lehet, hogy itt van az ideje.
0: But because of a wrong attitude, because of a wrong heart, God will not show you, so you cannot see.
1: Lehet, hogy itt van az ideje, de a helytelen hozzáállás, a helytelen szív miatt Isten nem mutatja meg neked azt.
0: So if we keep a right attitude,
1: tehát hogyha megtartjuk a helytelen hozzáállásunkat, ha megfelelő hozzáállást tartunk,
0: God will always show us what we need to know at a particular time.
1: Isten mindig meg fogja mutatni nekünk a megfelelő idejében, amit tudnunk kell.
0: Now let's just look at some of these things.
1: Nézzük meg néhány dolgot.
0: Because the apostles of today are particularly responsible for seeing these things.
1: Ugyanis a ma apostolai különösen felelősek azért, hogy ezeket meglássák.
0: Look at verse 12.
1: A 12. verset nézzük.
0: For whoever has, to him more will be given.
1: Mert akinek van, annak adatik.
0: And he will have abundance.
1: És bővelkedik.
0: But whoever does not have,
1: akinek pedig nincs,
0: even what he has will be taken away from him.
1: Attól az is elvétetik, amilyen van.
0: Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.
1: Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek.
0: Now come to Mark chapter 4.
1: Most lapozunk Márk 4-hez.
0: Where we get the same passages.
1: Ahol ugyanezeket, tehát a párhuzamos igéket találjuk.
0: Come to verse 9.
1: A 9. verset nézzük
0: meg. He said to them, he who has ears to hear, let him hear.
1: Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja.
0: Verse 11, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom, but for those who are outside, all things come in parables.
1: 11. Nektek megadatott az Isten királyságának titka, de a kívülállóknak minden példázatokban adatik.
0: Come to verse 23.
1: 23-at nézzük meg.
0: If anyone has ears to hear, let him hear.
1: Ha valakinek van füle hallásra, hallja.
0: Come to verse 24.
1: 24-et nézzük meg.
0: Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given.
1: Vigyázzatok, hogy mit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak.
0: So let me point out to you some of the

0: Characteristics which make you a hearer, one who can hear, and one who can see in a time of revelation.
1: Ezért hadd adjuk meg azokat a jellemzőket, vagy néhány olyan jellemzőt, amely jellemző azokra, akik hallanak a hallás idején, és látják azokat, amit látni kell.
0: If you are a leader,
1: ugyanis, hogyha vezető vagy,
0: you've got to be able to see.
1: Akkor tudnod kell látni.
0: Not only for yourself, but also for the people that are following you.
1: Nem csak magad miatt, hanem azokért is, akik téged követnek.
0: If you are blind,
1: hogyha vak vagy,
0: everybody ends up in the ditch.
1: Akkor mindenki a gödörben fog kikötni.
0: Amen.
1: Így van.
0: So here's some of the qualifications.
1: Tehát itt vannak az elvárások.
0: We've got to be humble.
1: Alázatosnak kell lenni.
0: And we've got to be open.
1: Nyitottnak kell lenni,
0: and we've got to be teachable.
1: És taníthatónak kell lenni.
0: There's a heart attitude of teachability which is necessary.
1: Tehát igazából a taníthatóság szívbeli hozzáállása szükséges.
0: Here's the second thing.
1: A második.
0: We've got to be childlike in the way that we receive these things.
1: Gyermekinek kell, vagy gyermekiesnek kell lennünk, ahogyan ezeket a dolgokat szemléljük.
0: What does that mean?
1: Mit jelent ez?
0: Well, they usually children believe what their parents tell them.
1: Hát általában a gyermekek elhiszik, amit a szülők mondanak nekik.
0: That's one of the frightening responsibilities of parenthood, is that children will literally believe whatever you say to them.
1: Ez a szülőség egyik rémisztő felelőssége, hogy a gyermekeid egyszerűen csak elhiszik, amit mondasz nekik.
0: That's why as a parent we must be very careful not to abuse that trust by telling them silly stories and lies, and they find out afterwards we've been lying to them. That will damage their trust.
1: És ezért nagyon fontos, hogy nem szabad erőszakot vennünk az ő bizalmukon, és nem szabad mindenféle bolond történeteket vagy meséket etetnünk, vagy ezekkel megetetnünk őket, mert miután kiderül, hogy ez nem igaz, meg fog remegni vagy ingani az ő bizalmuk.
0: Whether it's to do with Father Christmas,
1: ha a karácsonnyal vagy a télapóval kapcsolatos ez,
0: or fairies coming when your first tooth comes out, you ought to be careful with these.
1: Vagy bizonyos mesék, amikor az első foga kibújik, vagy bármi ilyen dolog, óvatosnak kell ezzel lennünk.
0: Amen. I'm serious.
1: Komolyan mondom. Komolyan.
0: You got to be parents of truth.
1: Az igazság szülőivé kell
0: so
1: válni.
0: Continue to trust you.
1: Hogy továbbra is bízzanak benne.
0: But we've got to be children of trust, because our Father, our Heavenly Father never lies to us.
1: Tehát nekünk pedig a bizalom gyermekeinek kell lennünk, mert ami mennyei atyánk sosem hazudik nekünk.
0: And closely connected to that is the attitude of obedience.
1: És ehhez nagyon szorosan hozzá kapcsolódik az engedelmességnek a hozzáállása.
0: So why did the children die in the wilderness?
1: Tehát miért haltak meg Izrael gyermekei a sivatagban, a pusztaságban?
0: Because of their disobedience.
1: Az engedetlenségük miatt.
0: Amen.
1: Így van.
0: So if God's going to show you things, he's showing them to you for the purpose of your obedience.
1: Hogyha Isten mutat meg neked valamit, akkor meg kell mutatnod, vagy meg kell látnod az engedelmességet célját.
0: And you don't have to understand in order to obey.
1: Tehát nem kell mindent megértened, vagy nem kell megértened a dolgokat ahhoz, hogy engedelmes légy.
0: Just obey.
1: Hanem egyszerűen csak engedelmeskedj.
0: As you obey, understanding may come.
1: Viszont lehet, hogy miközben engedelmeskedsz, megértés jön.
0: Jesus said this in John 7:17.
1: János 7:17-ben ezt olvassuk, hogy Jézus így szól.
0: He said, if you will obey what I'm saying,
1: ha engedelmeskedtek a szónak, amit szóltam nektek,
0: by your obedience,
1: akkor az engedelmességetek által,
0: you will then know whether this word came from God or whether I'm speaking on my own authority.
1: Akkor az engedelmesség által megtudjátok, hogy ez a szó az Atyától jött-e, vagy csak én a saját hatalmamban beszélek.
0: So obedience proves the power of the word.
1: Tehát az engedelmesség bizonyítja be az ige hatalmát és erejét.
0: Amen. That's the way to find out whether the Bible's true is to do it.
1: Így jövünk rá arra, vagy így tudhatjuk meg, hogy a Biblia igaz-e, hogyha megtesszük.
0: Don't debate it, do it.
1: Ne vitatkozz vele, hanem tedd meg.
0: You have much more convincing evidence by obedience than you will by discussion. Hello.
1: Sokkal több bizonyítékát fogod találni az engedelmességen keresztül, mint a vitákon vagy a vitatkozáson keresztül.
0: Here's another principle here.
1: Itt van egy másik alapelv.
0: In verse 24 of Mark 4.
1: A Márk 4:24-ben.
0: With the same measure measure that you use, it will be measured to you.
1: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.
0: If you place great value upon what you hear, it will become valuable in your hands.
1: Hogyha nagyon értékesnek tartod azt, amit hallasz, akkor nagyon értékessé fog válni a kezedben.
0: Does that make sense to you?
1: Ezzel egyet értünk?
0: The value you place upon it is the value of the power that it will have in your life.
1: Amennyire értékesnek tartasz egy dolgot, annyira értékes fog az válni és erőteljessé az életedben.
0: Little happens in some people's lives because they do not value what they have already received.
1: Néhányak életében azért történik nagyon csekély vagy kevés dolog, mert nagyon kevéssé értékelték, ami már megtörtént.
0: But if you place great value upon what you hear, it will work in your life to the value which you yourself give to it.
1: De ha nagyra értékeled azt, amelyet már hallottál, akkor az érték meg fog jelenni abban, amit hallgatsz.
0: So when the word comes to you,
1: tehát amikor az ige elér téged,
0: if you put $1 million power on a value on that word,
1: hogyha arra az üzenetre egy 1 millió dolláros értéket ragasztasz,
0: when you use that word, it will have $1 million power in your situation because of the value you've placed upon it.
1: Amikor azt az üzenetet vagy azt az igét felhasználod egy bizonyos helyzetben, annak 1 millió dolláros hitele vagy értéke lesz, mert te ennyit adtál neki.
0: But if you don't value it,
1: de hogyha értéktelenként kezeled.
0: If you regard it lightly,
1: hogyha nagyon könnyedén veszed,
0: then even what you have will be taken away from.
1: Akkor még az, amit van, azt is el fogják venni tőled.
0: You cannot stay in the same place.
1: Nem maradhatsz egy helyben.
0: What you have is either increasing in value, or you are losing what you have.
1: Mert vagy növekszel értékben, vagy pedig elveszted, amit van.
0: If you take the word as a powerful word of faith,
1: hogyha az igét erőteljes hit igeként veszed,
0: and you move in faith according to that word,
1: és az szerint az üzenet szerint hitben lépsz ki,
0: it'll have that much more power through your life when you use that word.
1: Sokkal hatalmasabb ereje lesz akkor, amikor oda kerül a sor, hogy használd azt az igét.
0: But if you lightly regard the word, then it'll not even be there anymore.
1: De hogyha könnyedén veszed az igét, akkor még csak ott sem marad az életedben.
0: God will take it and give it to someone else.
1: Isten elveszi tőled és valaki másnak adja.
0: They'll be moving in an amazing anointing, and you've lost what you had because you were not valuing what you had.
1: Csodálatos kenet alatt működsz, de elveszted egyszer csak azt, amit volt. Miért? Mert nem értékelted megfelelő módon az üzenetet, az igét.
0: For whoever has to him more will be given.
1: Mert akinek van, annak adatik.
0: Whoever does not have even what he has will be taken away from him.
1: És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van.
0: Amen. Let's go to Luke 8. I'm not sure if there's anything more I want to say on that. Come to Luke 8.
1: Lapozzunk a Lukás 8-hoz.
0: He talks about, I'm not sure I need to go there.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe belemegyünk még most.
0: You didn't translate it, but you said it in English.
1: Ah.
0: Well, that's better. That was Hungarian. Okay. No, that's fine. I think I've covered everything there.
1: Jó, azt hiszem, hogy akkor ezt lezártuk.
0: So when we go looking into these things,
1: amikor beletekintünk ezekbe a dolgokba,
0: and realizing that even the narrative of historical events is still allegorical,
1: és felfedezzük azt, hogy még a történelmi események körítése vagy a narrációja is allegorikus.
0: And we let the Spirit of God begin to show us the kingdom in everything.
1: És megengedjük Isten szellemének, hogy ő legyen az, aki Isten királyságának a dolgait megmutatja nekünk.
0: Then suddenly vast amounts of scripture begin to come alive.
1: Akkor egy nagy csomó ige elkezd élni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, it's a good place to stop, but it's not officially time to stop.
1: Most ismét egy jó idő, vagy jó pont, hogy megálljunk, viszont még nincs itt az ideje, hogy befejezzük.
0: But I've been going for an hour and a quarter. I think that's a good long session, isn't it?
1: És úgy gondolom, hogy egy és egy negyed óra az elég hosszú tanítás.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátorra című tanítássorozatának 5. részét hallhatja.
3: És ez az az ima, ami az Efézus 1 végén van.
4: And then in Ephesians chapter 2, we're then told that we are raised to be with him in heavenly places.
3: Aztán az Efézus 2-ben azt olvassuk, hogy mi is feltámadtunk Jézussal együtt, hogy a mennyei helyeken üljünk vele.
4: Now, the power that raised Jesus Christ from the dead accomplishes all that.
3: Az az erő, ami Jézus feltámasztotta a halálból, végzi el ezt az összes többi dolgot.
4: And that power of the resurrection did many mighty things.
3: És a feltámadás ereje nagyon sok hatalmas dolgot végzett el.
4: But we're going to look at that, I believe, tomorrow, or maybe the day after. I think it's tomorrow. We will look at that in terms of the power of the cross to open the kingdom.
3: Szerintem holnap vagy holnap után fogjuk ezt megfigyelni, hogy milyen ereje van a keresztnek arra, hogy megnyissa a királyságot.
4: Now, but we're going to just move on.
3: Tehát most nem foglalkozok ezzel, de tovább lépünk.
4: But I want us just to very briefly touch on the first three chapters of the book of Hebrews.
3: De szeretném, hogy a zsidó levél első három részével nagyon röviden foglalkoznánk.
4: And you need to read those three chapters and soak yourselves in them.
3: El kell olvasnotok ezeket a fejezeteket, és bele kell áztatnotok magatokat.
4: Again, chapter 1 declares the exceeding greatness of our Lord Jesus.
3: Mert az első fejezet itt is újra leszögezi, ami Urunk Jézus Krisztusunk túláradó nagyságát.
4: He's far above the angels.
3: Az, hogy ő messze az angyalok fölött van.
4: And he has opened a way for us.
3: És ő nyitott utat nekünk.
4: So Hebrews chapter 1 sets out the superiority of the new covenant.
3: Tehát a zsidók egy kielemzi, hogy mennyivel magasabb rendű az új szövetség az ószövetségnél.
4: Got better promises.
3: Jobbak az ígéretei.
4: It's better blood.
3: Jobb vérre van.
4: It's a better covenant.
3: Ez egy jobb szövetség.
4: Got a better priesthood.
3: Jobb papsága van.
4: And it is so exalts the Lord Jesus, you just need to soak yourself in it.
3: És annyira felmagasztalja az Úr Jézus ez a fejezet, hogy bele kell áztatnod magad.
4: And one very important thing it says is this.
3: És mond egy nagyon fontos dolgot, ez a következő.
4: That in previous generations God has spoken to us through the prophets.
3: Hogy a korábbi nemzetékekben Isten a prófétákon keresztül szólt hozzánk.
4: And then it says two more things.
3: Aztán mond még két dolgot.
4: But in these last days he's spoken to us through the Son.
3: De aztán az utolsó napokban az ő fián keresztül szólt hozzánk.
4: And it was confirmed in those that heard him.
3: És ez megerősítetett ez az üzenet azokban, akik hallgatták.
4: And what's been given to Jesus in that great book is something which Jesus also claimed for himself.
3: Ez a hat nagyszerű könyv valami olyasmit mond el Jézusról, amit Jézus önmagáról is állított.
4: As the very word of God,
3: mint Isten igéje,
4: he claimed the right to reinterpret and give new understanding to what the scriptures already said.
3: Jézus jogot formált magának arra, hogy újra értelmezze, új jelentést adjon annak, amit az írások már mondtak.
4: That's a very important principle to learn.
3: Ezt az alapelvet nagyon fontos megtanulnunk.
4: It made the scribes and the Pharisees hopping mad, but he said, look, I've got the authority to do this.
3: Dühükben lefel ugráltak a farizeusok és az írástudók, de Jézus azt mondta, hogy neki joga van ezt megtenni.
4: Moses said this, but I'm saying this now to you.
3: Mózes ezt mondta, de én most ezt mondom nektek.
4: Amen. And he totally abandoned and abolished the Sabbath as a means of righteousness.
3: Teljesen elvetette a sabbatot abban az értelemben, hogy azáltal igazzá válhatnánk Isten előtt, ha megtartjuk.
4: But he established the Sabbath as a means of spiritual restitution for man.
3: De megerősítette a szabbatot, mint az ember szellemi felfrissülésének, megújulásának az eszközeként.
4: When you grasp that, you begin to understand what God is saying.
3: Amikor ezt megértitek, akkor elkezditek felfogni, hogy Isten itt tulajdonképpen mit mond.
4: You need to take time off from your labor just to be intimate with me, otherwise you're going to blow up.
3: Azt mondta, hogy egyszerűen kell, hogy a munkátoktól elszakadjatok és csak velem töltsetek együtt időt, mert különben fel fogtok robbanni.
4: We're not bound by the legality of the Sabbath.
3: Minket nem kötöznek meg a szabbatnak a törvényei.
4: We're not bound by the legal requirements of the Sabbath.
3: És annak a jogi törvényi követelményei.
4: But we are wise if we receive the principle of the Sabbath in our life.
3: De bölcsek vagyunk, hogyha az életünkbe beépítjük a sabbatnak az alapelvét.
4: Which you need to take time off with God.
3: Hogy Istennel külön kell vonulnunk néha.
4: And it's for you.
3: Ez a mi érdekünkben van, nem Isten érdekében.
4: Intimacy is for you, it's not primarily for God.
3: A bensőséges kapcsolatra elsősorban nem Istennek van szüksége, hanem nektek.
4: Now that sounds shocking to certain people.
3: Bizonyos embereknek ez sokként hat.
4: They say, oh, the purpose of worship is to give God what's due to His name.
3: Mert azt mondjuk, hogy az imádásnak az a célja, hogy megadjuk Istennek azt, ami méltó az ő nevéhez.
4: It sounds very spiritual, but it's not biblical.
3: Ez nagyon szellemien hangzik, de nem igei.
4: God doesn't need worship, you do.
3: Nem Istennek van szüksége arra, hogy imád Istent, hanem neked.
4: God can get on perfectly well without your worship.
3: Isten egész jól el van a te imádásod nélkül.
4: But if you don't worship Him, something is not developed in you.
3: De hogyha nem imádod őt, akkor valami benned nem fejlődik ki.
4: Hello, and I could develop that and really go to town on that one, but here are my principle here.
3: Elmondom az alapelvet, erről nagyon sokat tudnék tovább beszélni.
4: So if I give myself to worshiping God in adoration and love, then all the benefits accumulate in my life.
3: Hogyha imádom Istent és csodálom őt és bensőséges kapcsolatban vagyok vele, akkor ennek minden javadalom felhalmozódik az életemben.
4: I enjoy him in a way that was not possible before.
3: Olyan módon élvezem a vele való kapcsolatot, ahogyan korábban nem volt lehetséges.
4: His life and power can flow through me in a way that was not possible before.
3: Az ő élete és ereje úgy áradhat át rajtam, ahogy azelőtt nem volt lehetséges.
4: And I know him and work with him in a way that was not possible before.
3: És olyan módon ismerem őt és működök vele együtt, ahogy korábban nem volt lehetséges.
4: So it's the power through us that we're going to be looking at.
3: Tehát rajtunk keresztül munkálkodó erő az, amit meg fogunk figyelni. És miután elolvastuk a zsidók egyet és magunkba itattuk az ő üzenetét, most ezzel nem fogunk időt tölteni. Akkor jön a második rész.
4: And chapter 2 begins with a warning.
3: És a második fejezet egy figyelmeztetéssel kezdődik.
4: It says, don't neglect so great a salvation.
3: Azt mondja, ne mellőzzetek egy ilyen nagy üdvösséget.
4: The biggest insult we can give to God is to make our salvation cheap.
3: A legnagyobb sértés, amit Isten ellen gyakorolhatunk, az az, hogyha az üdvösségünket túl kevésre értékeljük.
4: Jesus said in the book of Revelation, I wish you were either hot or cold. I don't mind either condition, but I cannot stand lukewarmness.
3: Jézus azt mondta a jelenések könyvében, hogy legyél vagy forró, vagy hideg. Nem tudom kiállni langyosságot, vagy egyik végletbe legyél,
4: if
3: vagy a másikban.
4: Really seen this salvation, it must consume you.
3: Hogyha igazán megértetted, miről szól ez az üdvösség, akkor ez felemész téged.
4: Now the word that's used in the Greek is like tying a boat and not tying it properly. So it just drifts away in the current of the river. It just drifts away.
3: Itt a mellőzésre használt görög szó azt jelenti, amikor egy csónakot kikötnek egy póznához a parthoz, de nem jól kötik ki, és ezért elsodorja az áradat, a folyónak a sodrása a hajót a parttól.
4: Is to drift away from so great a salvation.
3: És van egy ilyen veszély a keresztény életünkben, hogy valahogy elsodródunk egy ilyen nagy üdvösségtől.
4: We don't intentionally turn away, we just stop being passionate about it.
3: Nem szándékosan fordulunk el, csak megszűnik bennünk a szenvedély ezzel kapcsolatban.
4: Other things get in the way, it could be the ministry.
3: Más dolgok jönnek ott az útjába, például a szolgálat.
4: It could be the children that God's blessed us with. Listen to me.
3: Lehetnek a gyerekek, akikkel Isten megáldott minket. Figyeljetek rám.
4: It could be the wonderful husband or wife that God's given us.
3: Lehet a csodálatos házastárs, akit Isten adott nekünk.
4: Now, if these things take precedent over Jesus and his salvation, we've got things in wrong priority.
3: Hogyha ezek a dolgok fontosabbá válnak, mint Jézus és az őtől kapott üdvösség, akkor a fontossági sorrend rossz az életünkben.
4: But then he then spells out why Jesus accomplished certain things.
3: És utána kifejti ez a levél, hogy Jézus miért végzett el különböző dolgokat.
4: He's called the pioneer, the trailblazer of our faith.
3: Ő, ami hitünknek az úttörője, az, aki csapást vág az őserdőben.
4: Virgin jungle where nobody's ever been.
3: Hogyha el tudtok képzelni egy teljesen érintetlen dzsungelt, ahol ember még soha nem járt.
4: Hacks away through the jungle to make a path for other people to walk in.
3: És ott van egy ilyen úttörő, aki egy ilyen késsel utat vág a dzsungelben, hogy a többiek utána mehessenek. Jézusra ezt a szót használja a Biblia.
4: He's the author and the finisher.
3: Ő a kezdője és bevégzője
4: of our faith.
3: A mi hitünknek.
4: We're to look to him as that author and finisher.
3: Úgy kell ránéznünk, mint aki a kezdő és a bevégző.
4: But the word is like this, he's a trailblazer and he's the completer.
3: És tehát ő egy ilyen útvágó és befejező.
4: So everything that Jesus went through as a man, he did it to bring us to where he himself went.
3: Tehát minden, amit Jézus emberként tett, azt azért tette, hogy oda juttasson el minket, ahova ő ment és ahol ő már volt.
4: Now this is a vast subject and I'm not going to develop it fully, but just I want to make you think about it.
3: Ez egy hatalmas téma, és most nem fogom teljesen kifejteni, de szeretném, hogyha elgondolkodnátok rajta.
4: So everything he entered into,
3: Tehát minden, amiben Jézus belépett,
4: entered into it to bring us to where he is or was.
3: Mindenbe azért lépett be, hogy minket is ugyanoda elvigyen, ahol ő már van.
4: Now he cut his way through the jungle to prepare a way for us.
3: Tehát Jézus átvágta magát a dzsungelen, hogy utat készítsen nekünk.
4: He labored to make it happen.
3: Ő dolgozott azért, hogy ez megtörténjen.
4: We step into it by faith. That's the glory of what he's done for us.
3: Mi hit által lépünk bele. Ez a dicsősége annak, amit ő tett értünk.
4: Go to verse 9 of Hebrews chapter 2.
3: És hogyha a Zsidó 2:9-hez mentek.
4: Or you just stay in your notes on page 20. It's
3: vagy a jegyzet 20. oldalán van ott.
4: The first thing he did in verse 9.
3: A 9. vers szerint az első dolog, amit Jézus tett, az volt, hogy
4: death. On behalf of everybody.
3: Megízlelte a halált mindenkiért.
4: Hebrews chapter 2 verse 9.
3: Ez a Zsidó 2:9-ben van.
4: Verse 9. Just won't read the whole thing. Just take the phrase. He tasted death on behalf of everybody.
3: Tehát Jézus megízlelte a halált mindenkiért.
4: Just the end of the verse. In other words, what we're being told is no one has ever died the way Jesus died, and no one ever will.
3: Másrészt azt olvassuk itt más szóval, hogy soha senki nem halt úgy meg, ahogy Jézus, és soha senki nem fog meghalni úgy, mint Jézus.
4: I could literally preach a 4-day conference simply on the kind of death that Jesus died.
3: A 4 napos konferenciát tudnék végig prédikálni arról, hogy Jézus milyen halállal halt meg.
4: It is covered somewhat in the teaching on the power of the cross. You've got to get hold of this.
3: Az a kereszt ereje című tanításban valamennyit kifejtek ebből, meg kell ragadnotok ezt az igazságot. Nem szabad tudatlannak lenni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
4: You must get it deep into your spirit.
3: Mélyen be kell, hogy szívjátok a szellemetekbe ezeket.
4: The way that Jesus died was absolutely unique.
3: Egészen egyedülálló módon halt meg Jézus.
4: And he took into his body the totality of every sin of Adam's race from the beginning to the end of time.
3: És a testére felvette Ádám fajának minden bűnét az idők legkezdetétől fogva annak a végéig.
4: He was made so filthy with sin, it's unbearable almost to think about.
3: Annyira megterhelődött a bűnnel, annyira szennyes lett a bűntől, hogy szinte nem tudjuk elgondolni, se annyira megterhelő.
4: De
3: ez nem az ő bűne volt, hanem mindenki másnak a bűne, szinte elviselhetetlen. És nem csak ennyi.
4: He allowed the very nature of sin somehow to come into his soul. That's the best way I could describe it.
3: Hanem valahogy Jézus megengedte azt, hogy a bűnnek a természete behatoljon a lelkébe. Ez a legjobb mód, ahogy le tudom ezt írni.
4: He took our sins in his body on the tree.
3: Tehát a testében felvitte a fára mi bűneinket.
4: And not only that, he became sin.
3: De nem csak ennyi, hanem bűnné vált ő maga.
4: Not just the fruit, but also the root.
3: Tehát nem csak a gyümölcsel bánt el, hanem a gyökérrel is.
4: And that happened on the cross.
3: És az a kereszten történt meg.
4: And in the travail of the cross, where the Father poured out his full wrath against sin, every particle of that was paid for.
3: És az a kereszten való vajudásban, amikor az Atya kiöntötte a bűn elleni minden haragját az ő fiára, akkor a bűnnek minden egyes kicsi részecskéjére megfizetett Jézus.
4: That work of paying for sin was finished on the cross.
3: A Biblia világosan tanítja, hogy a bűn büntetésének minden apró részletét kifizette Jézus a kereszten. És amikor Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor ez pontosan ezt jelentette.
4: He used the term in accountancy.
3: Egy ilyen könyvelési kifejezést használt,
4: which means the debt's fully paid.
3: Ami azt jelenti, hogy az adósság teljesen ki van fizetve.
4: Nothing to pay would be a good translation.
3: Jó fordítás lenne arra, hogy már nincs semmi fizetni való.
4: And the cry was the cry of a gladiator in a battle, making the killing thrust in the battle.
3: És amikor Jézus felkiáltott, az a kiáltás volt, amivel felkiált egy gladiátor a harc végén, amikor a kegyelemdöfést megadja az ellenfelének. Jézus birkozott, és utána így felkiáltott. Ez volt ez a kiáltás, hogy elvégezteted.
4: The battle's over, it's all done, it's all finished.
3: Vége a csatának, az egész el van végezve, be van fejezve.
4: And then he dismissed his spirit.
3: És utána kiadta a szellemét.
4: And the old Adamic, last Adam that he was, went down into the depths of the grave and hell and stayed there.
3: És az utolsó Ádám, aki az ő fajának az utolsó típusa volt, példánya volt, lement a sírba, a pokolba, és soha nem jött onnan vissza, és valami dicsőségesen új az, ami feltámadt a halálból.
4: Now all this is, I mean, I shouldn't have started this, because
3: mert egy hétig tudnám ezt rendesen megtanítani nektek, egy hét alatt.
4: The power of the resurrection until you understand what happened at the resurrection.
3: De soha nem fogjátok megérteni a feltámadás erejét, hogyha nem tudjátok, hogy mi történt a feltámadáskor.
4: It wasn't just the physical raising, it was much, much more glorious and much more powerful than that.
3: Nem csak a fizikai feltámadásról volt szó, hanem valami sokkal, sokkal erőteljesebb és dicsőségesebb dolog történt.
4: That we were with him, in him, identified with him in that death.
3: A Biblia azt tanítja, hogy mi azonosultunk Krisztussal, vele voltunk, benne voltunk az ő halálában.
4: There's something else that you must learn to understand.
3: Ez valami olyasmi, amit meg kell tanulnunk megérteni.
4: That's what I have come to call the law of heredity.
3: Ezt én úgy neveztem el, hogy az öröklődés törvénye.
4: Now it's all in tape in English and German and other languages now.
3: Most már többféle nyelven megkapható kazettán.
4: A lot of it's on the web for downloading in exousia.at.
3: Ezek közül sokat le lehet tölteni az internetről, exousia.at.
4: So you don't need to stay ignorant of these things.
3: Úgyhogy nem maradjatok tudatlanok ezekkel kapcsolatban.
4: It's become like fire inside you.
3: Hanem olyan legyen ez bennetek, mint a tűz.
4: Because this is all part of the process of becoming those people that can in that can occupy the tabernacle of David.
3: Mert mindez része annak a folyamatnak, hogy olyan emberekké váljunk, akik elfoglalhatják Dávid sátorában a helyüket.
4: He tasted death for us.
3: Tehát ő megízlelte értünk a halált.
4: And then it tells us in verse 10.
3: És utána azt olvassuk a 10. versben.
4: He brings many sons to glory. Just that phrase.
3: Hogy ő sok fiakat vezérel dicsőségre.
4: See, Jesus was the beginning of a whole new race of men who became human sons of the living God.
3: Tudjátok, Jézus egy új emberi fajnak a legelső példánya volt, akik Isten fiaiként éltek, élnek. És akkor meg kell értenünk, mit jelent Isten fiának lenni.
4: And it's not a male thing, it's male or female.
3: Ez nem egy hímnemű dolog, férfiak és nők is részesedhetnek benne.
4: You have received the spirit of adoption as sons.
3: Tehát megkaptátok az örökbe fogadásnak a szellemét, mint fiak.
4: You cry out, my daddy, father, with the competence of that relationship.
3: És olyan módon kiáltatok, hogy abba, atyám, papa, hogy bizakodtok ebben a kapcsolatban.
4: Hebrews chapter 2, verse 11.
3: A Zsidó 2:11.
4: It tells us that he who sanctifies and those who are sanctified have literally come from the same womb.
3: Azt mondja ez az ige, hogy a megszentelő és a megszenteltek ugyanabból a méhből jöttek ki.
4: That's what it literally says.
3: Ez a szó szerinti jelentés
4: so
3: ennek.
4: Become a child of God,
3: tehát ha Isten gyermekévé váltok,
4: you've been born again,
3: újjászületetek,
4: from his work, from his bleeding side, which is the womb of God, giving birth to a total new humanity.
3: Az ő vérző oldalából, ami Istennek a méhe volt, ami tulajdonképpen életet adott egy egészen új emberi fajnak.
4: To call you his brother, because you really are.
3: És ezt mondja a Biblia Jézusról, hogy nem szégyel téged az ő testvérének nevezni, mert az vagy.
4: So masculine, but it's not really masculine in the original manuscript.
3: Angolul ez nagyon hímneműnek hat, de igazán az eredeti kéziratban ez nem hímnemű.
4: It's emphasizing the relationship, not the gender in the Greek.
3: A görög a kapcsolatot hangsúlyozza, nem pedig a nemet.
4: Amen. So he's not ashamed to call us kinspeople. We are blood relatives of Jesus.
3: Tehát Jézus nem szégyel minket a vérrokonainak nevezni és hívni.
4: I remember trying to lead a Brahmin in India to Jesus Christ.
3: Emlékszem, hogy megpróbáltam Indiában egy Brahmint Jézushoz vezetni.
4: This guy had become a Christian, but only a nominal Christian.
3: Ez az ember névlegesen keresztény vált már.
4: And I could sense this guy had never been born again.
3: És érzékeltem, hogy soha nem született újjá még.
4: He was a bishop in the Church of North India.
3: Az észak-indiai egyházban püspök volt.
4: So I said, sir, have you ever had experience of receiving Jesus Christ as your Lord and your Savior? Have you ever surrendered your life to him?
3: Megkérdeztem őt, hogy uram, átélte már valaha azt, hogy elfogadta volna Jézus Krisztus a megváltójának, alávetette el már az életét Jézusnak?
4: Surrender my life to Jesus.
3: Mire azt mondta, hogy alávessem az életem Jézusnak.
4: Brahmin blood in my veins.
3: Az én ereimben Brahmin vér folyik.
4: I said, you need better blood than that, sir.
3: Azt mondtam, uram, ennél jobb vérre van szüksége.
4: I said, you need royal blood in your veins.
3: Királyi vérre van szüksége az ereiben.
4: You need the blood of the very eternal Son of God to transform you. And he was mad at me.
3: Szüksége van arra, hogy Isten örökkévaló fia átváltoztassa őt, és ettől nagyon bedühödött rám.
4: I've got royal blood in my...
3: Az én ereimben királyi vér, szellemi ereimben királyi vér folyik. Új örökségem van.
4: Jesus is not ashamed to call me his brother.
3: Új családfám van, Jézus nem szégyell engem a testvérének hívni.
4: Because we're from the same womb.
3: Mert ugyanabból a méhből származunk.
4: Amen. Now these have got to come revelation to you.
3: Ezeknek kinyilatkoztatásra kell válni a számotokra. Jöjjünk a 12.
4: And then it tells us I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will go crazy in extravagant praise and worship to you.
3: Hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az Szentegyháznak közepette, és túláradó, akadálytalan, ünneplő dicséretben imádlak titeket, téged. Hogyha azt gondoljátok, hogy szabadok vagytok Isten dicséretében, akkor látnotok kéne Jézust.
4: Those angels and Jesus having a ball, and I tell you, they know how to get excited.
3: És látnotok kéne, hogy Jézus és az angyalok egy bulit tartanak, majd akkor megtudjátok, mit jelent lelkesedni.
4: To the angelic beings in party dress, I was there having a ball, having a party.
3: A Zsidó 12-ben az van, hogy az angyalok seregeihez járulunk, akik báli ruhában, ünneplő ruhában vannak.
4: Jesus is absolutely excited as he looks and sees this glorious church, and he's dancing like crazy in the middle of it.
3: És Jézus nagyon lelkes, amikor látja az a dicsőséges egyházát, és ott ugrál és táncol annak a közepén.
4: To all this to bring us to this place.
3: Mindebbe azért lépett ő bele, hogy eljutasson minket ugyanoda.
4: Now you can read all this in Psalm 22, the battle that he fought to obtain these things.
3: A Zsoltárok 22-ben olvashatjuk azt a hatalmas csatát, amit ő megvívott azért, hogy mindezt megszerezze nekünk. De meg fogjátok látni. A 13.
4: részben.
3: Illetve a 13. vers a második részben. Az első az, hogy én ő benne bízom.
4: Jesus is the perfect example of a faith-filled man.
3: Jézus a tökéletes példa a hitelteli emberre.
4: Every step of Jesus' earthly life was a fight of faith, a glorious fight of faith.
3: Jézus földi életének minden napja a hittek egy dicsőséges csatája volt.
4: I've got a series on faith which teaches these things.
3: Van egy sorozatom a hitről, ami ezeket a dolgokat tanítja.
4: Jesus had his resurrection by faith before he even went to the cross.
3: Jézus hitáltal feltámadt, mielőtt még a keresztre ment volna.
4: On the cross he didn't just feel sorry for himself, he was fighting the most incredible fight of faith.
3: A kereszten nem csak sajnálta önmagát, hanem a legfantasztikusabb hitharcot vívta. Miközben fizette az árát a bűnnek.
4: He was robbing the devil of everything, stripping the devil of everything.
3: Mindentől megfosztotta az ördögöt, mindent ellopott tőle.
4: He took the nations.
3: Eldötte tőle a nemzeteket, az egyházat,
4: he took the world,
3: a világot,
4: all physical creation,
3: az egész fizikai teremtett világot.
4: Thank you very much, thank you very much. I'll have all these things.
3: Mindent elvett, azt mondta, köszönöm, köszönöm, most már ez is az enyém, most már minden az enyém.
4: When he left the devil with nothing.
3: És ott hagyta az ördögöt nincstelenül.
4: Time to go now.
3: Azt mondta, most már mennem kell.
4: And he gave up his spirit and ascended to the Father. A magnificent.
3: És kilehelte a szellemét és felment az atyához. Fantasztikus.
4: Fenséges. I and the children have given me. That's what we're for. We're for warring faith.
3: Azt mondta, a gyermekek és én és a gyerekek, akiket nekem adtál.
4: Which takes you into Hebrews 2:13b.
3: Tehát a 13. vers második fele, ahol az Ézsaiás 8:18-at idézi.
4: I and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in the earth.
3: That's én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott, minket csodává tett Isten a földön.
4: This is what sons of God on earth are like. They just do miracles all the time. And you guys get into this and do it too.
3: Ilyenek Isten fiai a földön. Állandóan csodákat tesznek. Tehát Isten valóságának a megnyilvánulásai vagyunk. És ti is ebbe fogtok belépni.
4: The enemy starts getting active in occult witchcraft. That's the time to outpower him with mighty signs and wonders and miracles.
3: Különösen amikor az ellenség okkult varázslásokkal működik a földön, ez az az idő, amikor túl kell tenni rajta a jelekkel és csodákkal isteni erővel.
4: That's the way to destroy the spirit of witchcraft.
3: Így lehet a varázslás szellemét tönkretenni.
4: And to destroy the spirit of Islam.
3: És az iszlám szellemét is.
4: Destroy all the spirits of Hinduism.
3: A hinduizmus összes szellemét is így lehet legyőzni. Isten szeret harcolni.
4: And I love to be with him. I've seen him do incredible things.
3: És én szeretek vele lenni ilyenkor, mert láttam, hogy fantasztikus dolgokat tesz.
4: I've seen demonic powers dare to challenge the name of Jesus. I know they're asking for trouble.
3: Láttam, hogy amikor démoni erők kihívást intéznek Jézus nevéhez, akkor önmagukra zúdítják a bajt. Ilyenkor hallom a fülemben az oroszlán ordítását. És érzem a szellememben az oroszlán ordítását.
4: Just let me get at him. I'll show them a thing or two.
3: Hagy menjek ki belőled valahogy, majd mutatok egy egy dolgot. Hagy fejeződjek ki rajtad keresztül. A saját szememmel láttam fantasztikus dolgokat. Ezzel a célra létezünk, hogy jeleket és csodákat tegyünk.
4: You come to verse 14.
3: 14. vers.
4: Jesus partook of flesh and blood.
3: Jézus részesült testből és vérből.
4: That through death he might destroy him that has the power of death, that is the devil.
3: Hogy a halál által legyőzze azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt.
4: And to deliver those who all their lifetime were in bondage through fear of death.
3: És megszabadítsa azokat, akik egész életükben a halálfélelem rabjai
4: so
3: voltak.
4: He didn't just take flesh and blood to pay for sin. He took flesh and blood to destroy the devil.
3: Tehát a testet és vért nem csak azért vette magára, Amen. Hogy fizessen a bűnél, hanem azért is, hogy elpusztítsa az ördöget.
4: The Son of God was manifested.
3: Tehát mert ez a célja annak, hogy Isten fia megnyilvánult. Milyen célból jelent meg Isten fia? Hogy a gonosz minden munkáját lerontsa.
4: And when this church gets hold of its inheritance and comes into it, then it's going to be fearsome and terrible in battle.
3: És amikor az egyház megragadja az örökségét és belép abba, akkor félelmetes lesz a csatában.
4: Now that's your inheritance.
3: Ez a ti örökségetek.
4: Every one of those things I've said, it's for you, and you need to get into it practically.
3: Minden, amit itt elmondtam, ez a tiétek, és gyakorlati módon bele kell lépnetek.
4: The book of Hebrews was written to prepare a church to go to war to transform a continent, and that's exactly what they did.
3: A zsidó levelet azért írták, hogy felkészítsa az egyházat arra, hogy elmenjen háborúba és elfoglaljon egy földrészt, és ez az egyház pontosan ezt tette meg.
4: Was the Melchizedek priesthood.
3: És a fő témája ennek a levélnek a Melchizedeki papság.
4: We better not get into that right now.
3: De jobban tesszük, ha ebbe most nem megyünk
4: right,
3: bele.
4: Let's go to Hebrews chapter 3.
3: Akkor a zsidók 3.
4: And then it says,
3: itt arról van szó.
4: Therefore,
3: ezért,
4: holy brethren,
3: szent atya fiak,
4: Hebrews chapter 3, we're in page 23.
3: 23. oldala
4: jegyzet. Page 22, I'm sorry.
3: 22. oldala jegyzetben, zsidó 3.
4: Fine spancing, yeah. Hebrews chapter 3, look at the top of the page. Therefore, holy brethren,
3: annak okáért szent atya fiak,
4: partakers of the heavenly calling,
3: mennyei elhívásnak részesei,
4: consider, that's the word in English,
3: figyelmezzetek.
4: And this word consider,
3: ez a szó, hogy figyelmezzetek,
4: it has the idea, imagine going out onto the mountains and sitting down on a cloudless night and seeing all the stars.
3: Ez olyan fogalmat fedez, hogy képzeljétek el, hogy kimentek a hegyre egy felhőtlen éjszakán és leültök, és figyelitek az összes csillagot, ami látható, és ott leültök, és elmélkedtek a csillagoknak ezen a dicsőségén.
4: That's the Greek word. It's to stargaze would be not a bad translation.
3: Ezt jelenti, ez a görög szó, ami itt van a figyelmezetekre, azt jelenti, hogy csillagnéző. Tehát ilyen elmélkedve szemlélődni valamin. Ezt jelenti.
4: To get this thing into your spirit.
3: Szedjetek időt arra, hogy ezeket a dolgokat bejuttassátok a szellemetekbe.
4: Soak in it until it becomes absolute burning reality to you.
3: Áztassátok bele magatokat, amíg égő valóságá nem válnak a szellemetekben ezek a dolgok.
4: Jesus,
3: tehát figyelmezzetek kell Jézusra,
4: the apostle, and the high priest of our confession.
3: Ami megvallásunknak apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra. Itt most valamit figyeljetek
4: this
3: meg.
4: Applies only to holy brethren.
3: Ez csak szent atyafiakra vonatkozik.
4: It's a heavenly calling to which we are already partakers.
3: Egy mennyei elhívás az, aminek a részesei vagyunk már.
4: It's not when you go to heaven, it's gazing in a heavenly way now.
3: Nem amikor majd a mennybe jutunk, hanem már most egy mennyei módon figyeljük a dolgokat.
4: We're told to do this several times in scripture.
3: Az ige ezt többször mondja nekünk, hogy így tegyünk.
4: We're to set our hearts and spirits on the things which are above.
3: Ahol a szívünket és a szellemünket a fent levő dolgokatra kell koncentrálnunk.
4: We're told us with every spiritual blessing, but where are these blessings?
3: Azt olvassuk, hogy minden szellemi áldással megáldott már Isten minket, de hol vannak ezek az áldások?
4: In heavenly places.
3: A mennyei helyeken.
4: In Christ Jesus.
3: Krisztus Jézusban.
4: See, I saw this bumper sticker in England. I think my son had it on his car for a while.
3: Láttam Angliában egy ilyen ütközőre ragasztott matricát, a fiamnak volt egyszer egy ilyen. Az van írva rá, hogy mi a csodát csinálsz a Földön, a menny érdekében. Magyarul ez nem működik, annyira angolul, hogy mit csinálsz a Földön, a menny érdekében, szó szerint így van. Tehát mit csinálsz a Földön, a menny érdekében? Ez egy jó kérdés.
4: Amen. Well, how much of your life is heavenly minded?
3: Az életednek hány százalékában van a mennyek középpontban?
4: How much of your earthly life is motivated from a heavenly perspective?
3: A földi életednek mennyi részét motiválja egy mennyei távlatból való látás?
4: When you get your eyesight right, you see the temporary earthly things from that heavenly vantage point, and it changes the dynamics of everything.
3: Mert hogyha megfelelő szempontból nézed a dolgokat, akkor a földi életednek a részleteit mennyei távlatból fogod látni, és ez mindent meg fog változtatni, mindennek a működését. Hol ülünk Krisztussal?
4: In heavenly places.
3: A mennyei helyeken.
4: From that vantage point, big demons suddenly shrink to insignificance.
3: Ebből a nézőpontból a hatalmas démonok hirtelen jelentéktelenné zsugorodnak össze. az óriásokból pigmeusok lesznek.
4: They're not on your neck, they're under your feet.
3: És nem a nyakadon vannak, hanem a lábad alatt.
4: Amen. Now consider this.
3: Most figyeljétek ezt meg, figyelmezzetek erre, pontoljátok meg. Azt mondja az apostol. Ő a mi elhívásunk apostola és főpapja. A főpap Melkisédek.
4: And Jesus is the great apostle from which apostolic ministry flows.
3: És Jézus a nagy apostol, akitől árad az apostoli szolgálat többi része.
4: And he's foreshadowing that apostolic ministry that he's going to release in the church.
3: És ő bemutatta azt, hogy milyen lesz ez az apostoli szolgálat, amit ő az egyházban működtetni fog.
4: Come to verse 20, page 23. Well, how much of your life is heavenly minded?
3: Az életednek hány százalékában van a mennyek középpontban?
4: How much of your earthly life is motivated from a heavenly perspective?
3: A földi életednek mennyi részét motiválja egy mennyei távlatból való látás?
4: When you get your eyesight right, you see the temporary earthly things from that heavenly vantage point, and it changes the dynamics of everything.
3: Mert hogyha megfelelő szempontból nézed a dolgokat, akkor a földi életednek a részleteit mennyei távlatból fogod látni, és ez mindent meg fog változtatni, mindennek a működését. Hol ülünk Krisztussal?
4: In heavenly places.
3: A mennyei helyeken.
4: From that vantage point, big demons suddenly shrink to insignificance.
3: Ebből a nézőpontból a hatalmas démonok hirtelen jelentéktelenné zsugorodnak össze. Az óriásokból pigmeusok lesznek.
4: They're not on your neck, they're under your feet.
3: És nem a nyakadon vannak, hanem a lábad alatt.
4: Amen. Now consider this.
3: Most figyeljétek ezt meg, figyelmezzetek erre, pontoljátok meg. Azt mondja az apostol. Ő a mi elhívásunk apostola és főpapja. A főpap Melkisédek.
4: And Jesus is the great apostle from which apostolic ministry flows.
3: És Jézus a nagy apostol, akitől árad az apostoli szolgálat többi része.
4: And he's foreshadowing that apostolic ministry that he's going to release in the church.
3: És ő bemutatta azt, hogy milyen lesz ez az apostoli szolgálat, amit ő az egyházban működtetni fog.
4: Come to verse 20.

0: Suddenly shrink to insignificance.
1: Ebből a nézőpontból a hatalmas démonok hirtelen jelentéktelenné zsugorodnak össze. Az óriásokból pigmeusok lesznek.
0: They're not on your neck, they're under your feet.
1: És nem a nyakadon vannak, hanem a lábad alatt.
0: Amen. Now consider this.
1: Most figyeljétek ezt meg, figyelmezzetek erre, pontoljátok meg. Azt mondja az apostol. Ő a mi elhívásunk apostola és főpapja. A főpap
0: Melchisedek.
1: És Jézus a nagy apostol, akitől árad az apostoli szolgálat többi része.
0: And he's foreshadowing that apostolic ministry that he's going to release in the church.
1: És ő bemutatta azt, hogy milyen lesz ez az apostoli szolgálat, amit ő az egyházban működtetni fog.
0: Come to verse 20, page 23.
1: 23. oldala a jegyzetben.
0: Built a tabernacle with God-given physical materials.
1: Mózes Istentől kapott fizikai anyagokból épített sátrat. Isten terve szerint.
0: It was a shadow or allegory, it was not the reality of what was to come through the cross.
1: De ő csak, amit megépített, az egy példa volt, egy jelkép, egy minta volt, nem a valósága a kereszt eredményeinek.
0: The shadow became obsolete and passed away.
1: Mert miután megjött a valóság, akkor már az előképek és a jelképek idejét múltá váltak.
0: The reality, by clinging to the shadow, you've been robbed of your inheritance.
1: Meg vagy rabolva az örökségettől, hogyha ragaszkodsz az előképhez, és ilyen módon a valóságban nem lépsz be.
0: Jesus builds with people.
1: Jézus emberekkel építkezik.
0: He builds the true tabernacle in the heavenlies.
1: Ő építi az igazi szent sátrat a mennyben.
0: And this is the reality.
1: És ez a valóság.
0: Of which the shadow speaks.
1: A valósága annak, amiről beszél az árnyék.
0: He builds the true house of God made of living stones of the same character and nature as Jesus himself.
1: Ő élőkövekből épít Istennek házat, ami olyan élőkövekből áll, akik az ő jellemét természetét viselik. És ő a fő sarokkő. Azt olvassuk a Zsidó 3-ban.
0: If we hold fast our confession.
1: Hogy mi vagyunk ez a ház, hogyha szilárdan ragaszkodunk a megvallásunkhoz.
0: David like Jesus built as a son.
1: Dávid Jézushoz hasonlóan úgy épített, mint fiú.
0: According to Isaiah 9:6-7.
1: Ézsaiás 6:7 szerint.
0: David's kingdom has his tabernacle as the powerhouse and center.
1: Dávid királyságának a Dávid sátora volt az erőműve és a központja.
0: It was declared to be everlasting.
1: Miután felépítette, örökkévalónak lett nyilvánítva.
0: And it was promised that it would come to fullness when David's greater son ascends to that throne in order to establish it forever.
1: És azt az ígéretet kapta Dávid, hogy örökkévalóan meg lesz szilárdítva ez a sátor akkor, amikor majd Dávid nagyobb fia, Krisztus valóban fölül a trónra, és örökkévaló módon megszilárdítja ezt. Tehát a Zsidó 3 arra bátorít minket, hogy mennyei elhívásnak legyünk részesei Jézussal együtt.
0: The apostle means a sent one.
1: Az apostol főnév azt jelenti, hogy küldött.
0: At the time of Jesus, the verb apostello had come to a particular meaning.
1: Jézus korában az apostello, mint ige, egy külön jelentést kapott.
0: To send on a particular mission with the authority and power from the king to accomplish that mission.
1: Ez azt jelenti, hogy elküldeni valakit egy különleges megbízatással, a királytól származó hatalommal és erővel, hogy ezt elvégezze.
0: As the sent one of the Father.
1: Jézus gyakran utal önmagára úgy, hogy az atya küldötte.
0: At the end of his ministry,
1: a szolgálata végén,
0: the 12 and said, as the Father has sent me, even so I send you.
1: Jézus rálehelt a 12 tanítványra, és azt mondta, hogy ahogy az atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket.
0: Receive the Holy Spirit.
1: Vegyetek szent lelket.
0: Now come to page 24.
1: Akkor 24. oldal.
0: We must consider Melchizedek, the high priest of our confession.
1: Figyelembe kell vennünk Melchizedeket, ami megvallásunk főpapját.
0: Now, this is such a vast subject that I've done a whole school of the word on the Melchizedek priesthood.
1: Ez egy olyan nagy téma, hogy a melchizedeki papságról egy egész ige iskoláját tartottam már.
0: It's not in German, but it's in English.
1: Csak angolul van meg.
0: And it's something you really got to get hold of.
1: Ez olyasmi, amit igazán meg kell ragadnunk.
0: We're told the whole point and purpose of the book of Hebrews is to understand that we have such a high priest.
1: Mert azt mondja ez az ige, hogy ez a lényeg az egész zsidó levélnek, hogy megértsük, hogy ilyen főpapunk van. De most ebben a tanulmányban csak érintem ezt a kérdést.
0: The main attributes of the Melchizedek priesthood.
1: És felsorolom a melchizedeki papságnak a főbb vonásait.
0: And I just listed them for you.
1: Felsoroltam a számotokra ezeket.
0: Number one.
1: Az első.
0: He is the priest of the new covenant.
1: Ő egy új szövetség papja.
0: And of the true tabernacle above the heavens.
1: És ő a mennyei igazi sátornak a papja.

0: As we've already pointed out, it was Melchizedek that appeared to Abraham, and it was Melchizedek that functioned in the first original tabernacle of David.
1: És ahogy már említettük, Ábrahámnak Melchizedek jelent meg, és Melchizedek volt az, aki Dávid első sátorában szolgált.
0: And Psalm 110, written in the tabernacle of Moses, declares some qualities of that Melchizedek priesthood.
1: És a 110. Zsoltár, ami a Dávid sátorában íródott, kiemeli ennek a melchizedeki papságnak néhány vonását.
0: And he's declared to be a warring priest that's come to put all his enemies under his feet.
1: Melchizedekről kijelenti, hogy egy harcos pap, aki azért jött, hogy minden ellenségét a lába alá vesse.
0: Psalm 110 is the most quoted scripture in the New Testament, far more than any other scripture.
1: A 110. Zsoltárt az Újszövetség sokkal többször idézi, mint bármely más ószövetségi igét.
0: Because it captures the heart and passion of the new covenant.
1: Mert megragadja az új szövetségnek a szívét, lelkét, lényegét.
0: Is to make Jesus gloriously king over all things.
1: Ami az, hogy Jézus Krisztus dicsőségesebb minden dolgok királyává kell tenni.
0: To worship and bow at his footstool.
1: Hogy mindent arra késztessünk, hogy leboruljon az ő lábai zsámolyánál, és őt imádja.
0: Number two.
1: A kettes pont.
0: Something else you need to learn. There is just one corporate many-membered high priest.
1: Ez is olyasmi, amit meg kell tanulnotok, hogy csak egyetlen, sok tagból álló főpap van.
0: It's totally unlike the Levitical priesthood.
1: Ez egyáltalán nem hasonlít a lévita papsághoz.
0: You don't have a high priest and lots of priests running around doing things.
1: Nem úgy van, hogy van egy főpap, és utána van alatta sok egyéb pap, aki rohangál és csinálja a dolgokat, hanem van egy főpap,
0: who's a multi-membered corporate high priest,
1: aki egy sok tagból álló
0: is now the head.
1: Testületi főpap, amelynek most Jézus a feje.
0: And we're told several times that the high priest is the Christ and the Christ is the high priest.
1: És sokszor olvassuk azt, hogy a főpap Krisztus és Krisztus a főpap.
0: And we're also told that the Christ is no longer Jesus on his own, but it's Jesus as the head of this new risen, ascended, glorified corporate man which he now heads up.
1: És azt is olvassuk, hogy nem Jézus egyedül a főpap, hanem Jézus a feje annak a testületi feltámadott dicsőséges testnek, amely testületként ezt a főpapot alkotja. És nagyon sok igét mutathatnék erről. De az 1 Korintus 12:12 egy jó példa erre.
0: The body has many members and yet is one.
1: Mert amiképpen a test egy és sok tagja van.
0: So also is the Christ.
1: Az egy testnek tagjai pedig szintén sokan vannak.
0: One glorious corporate person which we make up together with Jesus as the head.
1: Ugyanígy van a Krisztus is, aki egy sok tagú feltámadó dicsőséges mennybe ment testületi személyiség, aminek Jézus a feje.
0: One seed of Abraham.
1: A Galata levél azt mondja, hogy Ábrahámnak csak egy magva van.
0: It's not plural, it's singular.
1: Ez nem többes számú, hanem egyes számú.
0: And that one seed is the Christ.
1: És az az egy maga Krisztus.
0: Which Christ we are if we believe. That's
1: amely Krisztus mi vagyunk, hogyha hiszünk, ezt mondja az ige eredetiben.
0: So who's the Christ?
1: Tehát ki a Krisztus?
0: The body of Christ, which Jesus is the head of. It's the church.
1: Krisztus teste, amelynek Jézus a feje, tehát az egyház.
0: And that Christ is a many-membered high priest that lives in unveiled glory in the presence of the Father continually.
1: És ez a főpap, ez a Krisztus egy soktagú test, amely dicsőségesen Isten jelenlétében él, minden kárpit nélkül, bensőséges kapcsolatban, és nem áldoz fel semmilyen áldozatot, mert a tökéletes áldozat már belet mutatva.
0: He's not there to be an intermediary between God and man. He's there to bring us to God. That's what it says.
1: Jézus nem azért van a mennyben, hogy közbenjáró legyen Isten és mi közöttünk, hanem azért, hogy minket az atyához vezessen, ezt mondja az ige.
0: Your relationship with God is not of the Melchizedek priesthood. Can you hear me?
1: Tehát bármi, ami az Istennel való kapcsolaton útjába kerül, az nem része a melchizedeki papságnak. Halljátok-e, amit mondok?
0: Jesus says, look, I'm going to mediate a salvation in my name, where I'm going to bring you to the Father, so you live before the Father the way that I do, in perfect holiness and perfect security.
1: Jézus azt mondta, hogy én a megváltás által közvetítelek titeket az atyához, és ti is az atya jelenlétében éljetek, tökéletes biztonságban és kendőzés nélkül, mert ezért jöttem, és egy testületi, egy darab főpap van.
0: Melchizedek.
1: Ez Melchizedek.
0: A taste of what I could go on and say for hours and hours and hours.
1: Ez az előíze volt annak, amiről tudnék beszélni órákon keresztül.
0: Amen, but you've got to grasp this.
1: De meg kell ezt ragadnotok, értenetek. Mert ezt tanítja az ige.
0: Let's look at some of its qualities.
1: Nézzük meg néhány tulajdonságát ennek.
0: It's a holy priesthood.
1: Ez egy szent papság.
0: You see, in Zechariah chapter 3, we have a picture of this Melchizedek priesthood.
1: A Zakariás 3-ban ennek a Melchizedeki papságnak látjuk egy képét.
0: But the tragedy is it's become dirty and filthy. This is the risk that Jesus takes by making himself part of the church.
1: De az a tragédia történt vele, hogy piszkos lett és szennyes. Tehát ez a kockázat, amit Jézus vállal azáltal, hogy a Melchizedeki papságba befogad minket, mert Jézus azonosul velünk, mert ő a fej és mi vagyunk az ő teste.
0: So if we mess up, we bring dishonor to his name and his glorious headship.
1: Tehát, hogyha mi rosszul csináljuk a dolgokat, akkor gyalázatot hozunk az ő nevére és az ő rá, mint fejre.
0: So in Zechariah 3, where there's a prophetic revelation of the Melchizedek priesthood.
1: Tehát a Zakariás 3-ban a Melchizedeki papságról van egy profétikus kinyilatkoztatás.
0: Filthy, unclean, sin-laden clothing.
1: Ott áll Melchizedek bűnökkel terhelt piszkos ruhában.
0: And its head is Joshua or Jesus.
1: Józsua, azaz Jézus a feje ennek a papságnak.
0: And the devil standing there to accuse him, because he's not scared of a dirty Melchizedek priesthood. It can do nothing to him.
1: És az ördög ott áll és vádolja őt, mert az ördög egyáltalán nem fél egy piszkos Melchizedeki papságtól. Ott állhat és vádolhatja őt, nem tud ellenetemni semmit ez a papság.
0: Not because the power's not there, but it's their filthiness which disqualifies them.
1: És azért van az, hogy az egyház nagyon sokszor nagyon erőtlen az ilyen démoni fejdelemségekkel szemben. Nem azért, mert nincsen ereje arra, hogy elbánjon velük, hanem azért, mert szennyes és ezért nem tudja az erejét használni, és ezért Isten parancsol egy nagy takarítást. És hatalmas ígéretet tesz, majd nézzétek meg, mindez benne van az igében. Azt mondja, hogyha az én utaimban jártok, és az én parancsaimat
0: megtartjátok,
1: akkor hatalmat adok neked arra, hogy uralkodj és hatalmat használj. Ezek a kifejezések teljesen fantasztikusak.
0: You go to Zechariah 6 and you see the combination of the kingship, the priesthood and the apostleship. They're all welded into this one glorious person.
1: És az Zakariás 6-ban látjuk, hogy ebben az egy csodálatos személyben egyesül a papságnak, a királyságnak és az apostolságnak a funkciója. Ennek a képét látjuk.
0: As a priest, he's intimate with God.
1: Papként bensőséges kapcsolatban van Istennel.
0: Sees all that he needs to see concerning God's plan.
1: Prófétaként lát mindent, amit látnia kell Isten terveivel kapcsolatban.
0: And as a king,
1: és királyként,
0: he has power and authority to rule and to exercise government.
1: Ereje és hatalma van arra, hogy uralkodjon és a kormányzást végezze.
0: Now we see all these things allegorically in David, and we see them gloriously fulfilled in our Lord Jesus Christ.
1: Jelképesen látjuk mindezeket a dolgokat Dávidban, és dicsőséges megvalósulásukban látjuk mindezeket a Jézusban. És amikor megragadjuk ezeket a dolgokat, és megengeditek, hogy a Zakariás 6-ban leírt takarítás, tisztítás megtörténjen,
0: and the empowering of Zechariah 4, 5 and 6 to take place,
1: és a Zakariás 4-ben, 5-ben és 6-ban leírt megerősítés végbe menjen,
0: then we've got a mighty priesthood that can make mincemeat of the devil, whatever he's trying to do in any nation.
1: Akkor egy hatalmas, nagyon erős papságot látunk, amely bármely nemzetben fel tudja darálni az ördögöt.
0: Oh, come on. I know it's near. I know you're tired, but come on.
1: Tudom, hogy fáradtak vagyok, de hát azért lelkesedjetek egy kicsit. Azért még lelkesedhetek egy kicsit ezekért a dolgokért. Ezek csak a legjobbak.
0: Number four.
1: Negyedik pont.
0: It's an intimate priesthood.
1: Ez egy bensőséges kapcsolatban levő papság.
0: That dwells permanently in the holy place.
1: Amely állandóan a szent helyen lakozik.
0: Number five. It's a praying priesthood that ever
1: pont,
0: lives to make intercession.
1: Imádkozó papság, amely örökké él, hogy közben járjon.
0: Number six. It's
1: hatodik,
0: a warring priesthood.
1: Egy harcoló papság.
0: And I give you lots of references for that.
1: És nagyon sok igehelyet adok meg itt mellette.
0: Number seven.
1: Hetedik pont.
0: It's a ruling priesthood.
1: Ez egy uralkodó papság.
0: Amen.
1: Így van.
0: It exercises rule, government and authority.
1: Amely kormányzást, uralmat, hatalmat gyakorol.
0: I've quoted Psalm 110, Zechariah 6 there.
1: Már idéztük a 110. Zsoltárt és a Zakariás 6-ot. Csak kapjatok egy ízelítőt ebből az egészből, és remélem, hogy most már az egész témát szeretnétek mélységeiben tanulmányozni. Mert ez a Dávid sátorának a papsága.
0: And that's the priesthood which we are corporately called to become.
1: És ez az a papság, aminek részévé kell válnunk, erre van elhívásunk testületileg.
0: If we will fulfill the conditions of Zechariah 3 and 4 particularly,
1: hogyha betöltjük a feltételeket, különösen a Zakariás 3-ból és 4-ből,
0: we will experience the power and authority of Zechariah 6.
1: Akkor meg fogjuk tapasztalni a Zakariás 6-nak az erejét és hatalmát.
0: These things were written for our instruction.
1: Ezek a dolgok a mi oktatásunkra írattak meg.
0: Particularly those on whom the end of the ages come.
1: Különösen azok számára, akikre eljött a korszak vége.
0: No idea where I am on the.
1: Most már fogalmam nincs, hogy a szalag hol tart, a kazetta.
0: All right, let's continue. Thank you.
1: Akkor tovább folytatjuk.
0: All right,
1: köszönöm.
0: Let's just go on to the next bit, which I'm just going to mention briefly.
1: Következő oldal, röviden említem csak.
0: When you realize that the Psalms were written in David's tabernacle.
1: Amikor rájöttek, hogy a zsoltárokat Dávid sátrában írták.
0: And our new covenant in their theology.
1: És újszövetségi teológia van a zsoltárokban.
0: Then they become our manual and our hymnal for use in the tabernacle of David.
1: Akkor a zsoltárok a mi kézikönyvünké és énekeskönyvünké válik, amit a Dávid sátrában használunk, olvasni fogjuk, énekelni fogjuk őket, és sütkérezni fogunk ezeknek az igazságaiban. Inkább a zsoltárokat éneklem, mint ezek a kis énekecskéket arról, hogy Jézus meg én milyen jól el vagyunk. Néhány keresztény énekünk olyan, mint ilyen óvodás dalocska.
0: And many of them are theologically inaccurate. I want to keep rewriting them.
1: És sokuk teológiailag is hamis, tehát állandóan szeretném átírni ezeket
0: One thing
1: az énekeket.
0: About the great hymns of Charles Wesley was the solidness of the theology.
1: Charles Wesley énekeiben az volt az egyik legjobb dolog, hogy a teológiájuk nagyon jó volt ezeknek az énekeknek.
0: And some of the great hymns from the German origins. There's some of those are great hymns.
1: És vannak nagyszerű német eredetű dicséretek is.
0: But if you sing the Psalms, you can't go wrong.
1: De hogyha a zsoltárokat énekled, akkor nem szúrhatod el.
0: They're scripture.
1: Mert ezek ige.
0: They're the word of God.
1: Isten igéje.
0: And they're powerful to use in this context.
1: És erőteljesen lehet őket használni ebben az összefüggésben.
0: And I could do another week on the Psalms.
1: És egy másik hétig tudnék tanítani a zsoltárokról.
0: But I better not start on there.
1: De jobban teszem, ha most bele se fogok.
0: I'm not sure what more to say about them.
1: Nem tudom még, hogy mit mondhatnék róluk.
0: They cover every dimension that we can possibly look for.
1: Minden lehetséges témáról beszélnek, ami nekünk fontos lehet. Imádóak, bensőségesek Istennel.
0: They're repentant.
1: Bűnbánóak a zsoltárok.
0: They esteem the value of the individual.
1: Értékelik az egyének az értékét, becsülik.
0: They proclaim our corporate power. There's not a thing that the Psalms don't cover.
1: Hirdetik, hogy testületileg milyen erőnk van. Nincs olyan téma, amiről nem beszélnének a zsoltárok.
0: They teach us how to deal with doubt and defeat and discouragement and to come back in warring faith.
1: Megtanítanak minket, hogy hogyan kell elbánni a kétséggel, a hitetlenséggel, a bátortalansággal, a csüggedéssel, és hogyan kell visszatérni a győztes hitbe. Van itt néhány oldal erről a témáról, mert a szabad időben elolvashatjátok. Most a 27. oldalra szeretnék lapozni. És csak azt mondani,
0: were written to teach us intimacy and worship.
1: Hogy a nagyszerű zsoltárok közül több is azért íratott, hogy megtanítsanak minket az imádásra és az Istennel való bensőséges kapcsolatra. És nagyon érdekes, hogy hány zsoltár kezdődik azzal, hogy keresi Isten arcát.
0: And they end up with God speaking prophetically back to us.
1: És azzal fejeződik be, hogy profétikus módon Isten szól az imádkozóhoz.
0: Let me just say this at this point.
1: Hadd mondjam ezt el ezen a ponton.
0: Times of intimacy with God, it's a two-way street.
1: Amikor Istennel bensőséges kapcsolatban töltünk el időt, akkor ez egy kétirányú utca.
0: We'll talk to him, he'll talk to us.
1: Mi szólunk Istenhez, és ő szól hozzánk.
0: And he will speak powerful things to us about his passion and his purpose.
1: Erőteljes dolgokat mond nekünk az ő szenvedélyéről és az ő céljairól. Mi van a szívében, mint vágy.
0: Is inevitably part of this intimacy. God will speak back to you prophetically.
1: A profétai átélés elkerülhetetlenül része a bensőséges kapcsolatnak, mert Isten szólni fog abban hozzánk.
0: Again and again in the Psalms, David starts speaking, but before long, he's telling us what God said back to him.
1: És újra és újra azt találjuk a zsoltárokban, hogy Dávid elkezd beszélni Istenhez, és utána azzal fejezi be, hogy Isten hamarosan elkezd ő hozzá szólni.
0: David is called a prophet, because he was very prophetic in the tabernacle.
1: Ezért nevezi Dávidot profétának a Biblia, mert a Dávid sátorában nagyon profétikus módon élte át a dolgokat.
0: Which Jesus picked up and said, now this is the prophet David speaking to you. Peter did the same thing on the day of Pentecost.
1: És néhány nagyon erőteljes profétikus dolgot kimondott Dávid, és Jézus is visszautalt többször, hogy ezt mondja a proféta nektek, és Péter is a pünkösd napján visszautalt Dávidra.
0: We're going to have periods. I mean, I've been in these sort of settings.
1: Tehát én voltam már ilyen helyzetben, amikor Dávid sátorában vagyunk, akkor vannak olyan időszakok, amikor Isten az igén keresztül profetikus módon szól hozzánk, lehet, hogy két órán keresztül tanít minket az ő
0: igéjéből.
1: Amikor senki sem prédikálta az igét tulajdonképpen egy prédikáló módon, hanem Isten az ő népén keresztül szól hozzánk. És mindenki úgy megy haza, hogy nagyon megépült.
0: Some years ago in our churches in Watford, England, we had every Sunday night we had a warring praise night, which was really David's tabernacle, though we didn't call it that.
1: Néhány évvel ezelőtt az angliai londoni gyülekezetünkben volt egy sorozat, amikor vasárnap estéken ilyen harcos dicsőítő és ima estéket tartottunk, ami tulajdonképpen Dávid sátora volt, csak nem hívtuk úgy. És úgy döntöttem, hogy ezeket a vasárnap estéket arra fogom használni, hogy az Új Szövetségnek néhány nagyszerű könyvét módszeresen letanítom ezeken az alkalmakon. Végig akartam tanítani a római levelet, és mindenkit el akartam juttatni az ebben a levélben levő igazságokhoz.
0: Praise and God would just start speaking to us. I never get the chance to preach.
1: De az volt a probléma, hogy elkezdtük dicsőíteni és imádni az Urat, és aztán Isten elkezdett hozzánk szólni, és soha nem jutottam el a prédikálásig.
0: We went on for 18 months and I still couldn't finish the book of Romans because God had so much to say.
1: 18 hónapig csináltuk ezt, és még mindig nem jutottam el a római levél végéig, Istennek annyi mondani valója volt.
0: Now these are the days we're moving into.
1: Ilyen napok közelednek hozzánk.
0: David's tabernacle is a two-way street.
1: Dávid sátora két irányú utca.
0: Where God is speaking as powerfully to us as we are speaking back to Him.
1: Ahol Isten ugyanolyan erőteljesen szól hozzánk, ahogyan mi szólunk neki.
0: And He'll give us specific prayers to pray.
1: És Isten ad nekünk imákat, hogy mit imádkozzunk.
0: Prophetic statements to utter, and those words bring about an immediate powerful effect in the heavens.
1: És profétai kijelentéseket ad nekünk, amiket ki kell mondanunk, amelyek utána azonnali hatással lesznek a levegő égben.
0: Can't wait to get our tabernacle fully running in San Antonio.
1: Már alig várom, hogy San Antonióban ez a Dávid sátor teljesen működjön nálunk.
0: Get me out of the place once it starts.
1: Ha egyszer igazán beindul, akkor nem lehet engem majd onnan kirángatni. Nem akarok majd sehova elmenni onnan.
0: Okay, so let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: The tabernacle is a place of revelation and direction.
1: A sátor a kinyilatkoztatás és iránymutatás helye. Ezt már említettük.
0: Sought God's strategy at Jericho.
1: Józsué kereste Isten stratégiáját Jerikónál.
0: Moses was constantly on his face before God.
1: Mózes is folyton az arcán volt Isten előtt.
0: David was always seeking God's strategy.
1: Dávid is mindig Isten stratégiáját kereste.
0: Then as you come to the bottom of page 28.
1: Aztán, ahogy a 28. oldal aljához közeledtek.
0: For a leadership team to be together in David's tabernacle is the best way to solve any problems between them.
1: Egy vezetői csoportot Dávid sátorába el kell együtt vinni, és ez a legjobb mód arra, hogy az ott levő személyek közötti problémák megoldódjanak.
0: Jesus was having a problem with certain of his leaders recognizing his headship.
1: Jézusnak nehézséget támadt néhány vetett vezetővel, hogy elismerjék azt, hogy ő a feje az egész dolognak.
0: The trouble centered in Peter, who was having genuine revelation about Jesus and who he was.
1: A probléma központja Péter volt, akinek valódi kinyilatkoztatása volt arról, hogy Jézus kicsoda.
0: Jesus said, I'm going to go to the cross and that's going to be the power to bring the kingdom in. Peter did not agree with that strategy.
1: De amikor Jézus elmondta, hogy ő a keresztre fog menni, mert ez lesz az erő, ami behozza Isten királyságát a földre, Péter nem értett egyet ezzel a stratégiával.
0: That's a crazy idea.
1: És volt annyi bőr az arcán, hogy Jézus megdorgálta és elmondta neki, hogy ez nem egy jó ötlet.
0: He didn't argue with Peter. He just said, "Come on, we're going to go to the mountaintop together."
1: Nem vitatkozott Jézus Péterrel, hanem azt mondta, hogy gyere, menjünk fel együtt a hegytetőre.
0: I used to think for years that Peter, James and John were taken onto the Mount of Transfiguration as a special blessing because they were the good boys in the
1: team. Évekig azt gondoltam, hogy azért Pétert, János és Jakobot vitte fel Jézus a megdicsőítés hegyére, mert ők voltak a jó fiúk, és ez egy jutalom volt a számukra. De ők voltak a csapatban a legerősebb lovak.
0: And you find as a leader that the strongest horses are always the hardest to break in.
1: És ha vezető vagy, akkor rá fogsz jönni, hogy mindig a legerősebb lovakat a legnehezebb betörni.
0: And it takes a David's tabernacle to bring them into line. Listen to me.
1: És egy Dávid sátra kell ahhoz, hogy az összhang létrejöjjön ezek között az emberek között.
0: Because all Jesus is, let's come up and have a time in the presence of God.
1: Jézus azt mondta, na gyertek fel a hegyre és töltsünk időt Isten jelenlétében.
0: And on the mount there Jesus was transfigured before them.
1: És a hegyen, amikor Jézus megdicsőült előttük.
0: Then a voice spoke from heaven and said, "This is my beloved son. Hear him."
1: Aztán egy szólt a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
0: They all got flat on their faces.
1: És mindenki hasra esett.
0: And they never challenged his headship again.
1: És soha többé nem kérdőjelezték meg, hogy Jézus a vezető.
0: When Moses had problems, he just got on his face and prayed, and God came and dealt with the opposition.
1: Amikor Jézusnak, Mózesnek problémája volt, leborult arca Isten előtt, imádkozott, és Isten jött, és elbánt az ellenlábasokkal. Amikor én pásztoroltam éveken keresztül gyülekezeteket, és problémáim voltak.
0: Every 2-3 months we go and have 2 or 3 days away together in God's presence.
1: Mindig kötelező volt, hogy vezetői csoportommal 2-3 havonta, 2-3 napra elvonuljunk Istennel lenni, amikor nem volt napirend, és nem az üzleti dolgokat beszéltük meg, a hivatalos dolgokat a gyülekezetből. Egyszerűen Isten jelenlétében mentünk mi vezetők, és mindig ezek alatt a napok alatt kaptuk meg Istentől a szolgálatunk számára a tervet és a stratégiát.
0: Shadow, any hindrance to our relationship, it came out into the open and was dealt with.
1: És hogyha volt valami árnyék vagy valami probléma a kapcsolatainkban, valami akadály, ez mindig ilyenkor napfényre került, és mindig rendbe is jött. És ezenben nem jutna, hogy bármi más módon csináljak vezetői feladatokat.
0: Let's just move on.
1: Menjünk tovább.
0: Come to page. Well, I think we're going to stop here. I can't do this major one.
1: Azt gondolom, itt majd abba fogjuk hagyni, mert nem tudok egy következő nagy témába belefogni.
0: The first apostolic leadership spent time together in God's presence. That's 6:4.
1: Az első apostoli vezetői csapat időt töltött el Isten jelenlétében. Apcsal 6:4.
0: Administration was overwhelming the church.
1: Amikor már az ügyvezetési feladatok nagyon elborították az egyházat.
0: Peter made a priority decision.
1: Akkor Péter eldöntötte, hogy mi lesz a fontossági sorrend.
0: It's in corporate, it's not singular.
1: És ez testületi dolog volt, nem egyes számban döntötte el.
0: We corporately together.
1: Mi együtt testületileg.
0: We must not be distracted by waiting at tables.
1: Nem szabad, hogy elvonja a figyelmünket az, hogy az asztaloknál szolgáljunk.
0: We must give ourselves corporately.
1: Hanem testületileg arra kell szánnunk magunkat, hogy elsősorban imádkozzunk.
0: And to minister the word.
1: És szolgáljunk az igével.
0: Now, I'm not going to do this now. I'm going to do this first thing in the morning.
1: Most ezzel nem fogok foglalkozni. Holnap reggel ez lesz az első téma, amivel foglalkozni fogok.
0: Once we've established the power of individually having intimacy with God.
1: Miután az életünkben ott van az ereje annak, hogy egyedileg bensőséges kapcsolatban vagyunk Istennel.
0: The power of putting that individual power together to make the power of corporate.
1: Akkor felfedezhetjük, hogy mit hozhatunk ki abból, hogyha ezeket az egyéni erőket összesítjük egy testületi erővé, akkor milyen erő lesz ebből? Hatalmas erő rejlik ebben, most csak a lényegével fogok foglalkozni ebben a pár percben ezzel ennek a dolognak. A hatékony imaélet azzal kezdődik, hogy értékes, bensőséges kapcsolatunk van Istennel egyénileg. Isten megtanít minket, hogyan lehetünk a fiai. Hogyan ismerjük és szeressük őt úgy, mint atyát. Aztán megtanít minket, hogyan kaphatunk meg dolgokat az imáink segítségével. Meg fogunk tanulni úgy imádkozni pontosan, hogy megkapjuk a válaszokat.
0: And you'll leave behind simply getting things for yourself, and you'll start to get things for other people.
1: És abba hagyjuk azt, hogy már csak magunknak szerezzünk meg dolgokat, hanem elkezdünk másoknak a dolgaiért is imádkozni.
0: And then as you learn that,
1: aztán ahogy ezt megtanuljuk, rá fogtok jönni, hogy sok ember problémáit a démoni beavatkozások okozzák.
0: And you learn to deal with the demons and cast them out.
1: És akkor megtanultuk a démonokkal foglalkozni és őket kiűzni.
0: Jesus will take you on to train you how to deal with demonic principalities and powers.
1: Aztán Jézus a továbbiakban kiképez titeket arra, hogy hogyan kell elbánni démoni fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. És akkor ilyen módon az ördögnek rémületet fogtok hozni ti, mint egyének. Rajta lesztek az ördögnek a fekete listáján, ismerni fog titeket.
0: Jewish exorcists try to cast out these demons. They use the right formula.
1: Amikor a zsidó ördögűzők megpróbáltak démonokat kiűzni, akkor a megfelelő szavakat használták erre.
0: We command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out of him. They use the right formula.
1: Parancsolunk nektek Jézus nevében, akit Pál prédikál, hogy gyertek ki. Tehát a megfelelő szavakat mondták.
0: Listen to what the demons said.
1: De figyeljetek, hogy válaszoltak a démonok
0: Jesus
1: erre.
0: We know.
1: Jézus ismerjük.
0: Paul we know.
1: Pálról is tudunk.
0: But who are you?
1: De kik vagytok?
0: Well, that's a good question.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Who are you?
1: Kik vagytok?
0: Are you on the devil's list?
1: Rajta vagytok az ördög listáján?
0: I don't mean his hit list, I mean his list of terror.
1: Nem úgy értem, hogy a sláger listáján, hanem a rémületet jelentő emberek listáján a számára.
0: I keep clear of that woman, she's dangerous.
1: Maradjunk távol ettől az embertől, mert veszélyes.
0: Now I'm on that list.
1: Én rajta vagyok ezen a listán.
0: I'm not boasting, I'm stating a fact.
1: Nem dicsekszem, csak leszok ezek egy tényt.
0: My wife Eileen's on that list.
1: A feleségem Eileen is rajta van.
0: My daughter Rachel's on that list.
1: A lányom Rachel is rajta van.
0: Great demonic principalities in India, they know me and they don't like me and I don't like them.
1: Indiában nagy démoni fejedelemségek ismernek engem és nem szeretnek és én sem szeretem őket.
0: We had open fights, the great not great, but he makes himself out to be great. The Hindu goddess of destruction, Kali. We know each other very well.
1: Voltak nagyon jelentős nyílt csatáink az indiai pusztulás istennőjével, Kali, valaki nagyon nagynak találja magát, gondolja magát. Ő gyűlöl engem, és én gyűlölöm őt. Csatáztam vele Nepálban, és a bengáli területen, és Panjabban is.
0: Now I'm not boasting, I'm simply saying that any bit of humanity is good enough for God, as long as it's obedient.
1: Nem dicsekszem ezzel, csak leszögezem nektek, hogy Isten bármilyen emberi lényt fel tud használni, hogyha az engedelmes.
0: So through my humanity, the Spirit and Father have taken on this demonic principality and thrashed them every time.
1: Tehát az én emberi lényemen keresztül az Atya és a Szentlélek megragadta ezt a démoni fejedelemséget, és minden egyes esetben csúnyán legyőzte.
0: Three times conflict, three times this demon that's ruled over millions for centuries had to run away from this little nobody because he was indwelt by the Father.
1: Háromszor volt nyílt csatánk, összeütközésünk ezzel a démonnal, aki több ezer ember fölött uralkodik évszázadok óta, és meg kellett, hogy szaladjon előlem, aki egy kis senki vagyok, mert az Atya lakik bennem.
0: Fourth time he wouldn't even show up for the fight.
1: Negyedszerre meg se jelent a párbajnál.
0: Now, I'm not, please understand, this is not boasting, it's just declaring what God can do through humanity that's willing.
1: Kérlek, értsétek meg, hogy én nem dicsekszem ezzel, hanem csak elmagyarázom, hogy Isten mit tud tenni hajlandó embereken keresztül.
0: So he'll train you to be a warrior that chases your thousand.
1: Tehát Isten kiképez titeket, hogy olyan harcosok legyetek, akik megszalasztotok ezret.
0: Just get you chase them.
1: És le fogjátok vadászni őket.
0: You can cast them out, you can deal with them.
1: Megrémülnek tőletek ezek a fejedelmességek vagy démonok. Legyőzhetitek, kiűzhetitek őket, és nem tudnak működni a jelenlétetekben, mert hatalmatok van fölöttük.
0: Now the next levels of power come in our corporeity.
1: És hogyha Jézus már ilyen szintig kiképzett benneteket, akkor az a szint jön, amikor a testületi erő megnyilvánul rajtunk keresztül.
0: There, then you've got nothing to give into the corporate prayer.
1: De hogyha az előző fokozatokon nem mentünk át, akkor nem is nincsen semmi, amivel hozzájárulhatunk a testületi ima összejövetelhez. Mindannyian ismerjük az igéket, hogy egy megszalaszt ezeret, ketten hanyat, minden különböző nyelven különböző mennyiségeket szalasztanak meg ezek az emberek. Különböző igehelyeken változnak ezek a számok, de az alapelv ugyanaz. Ez egy egyszerű számtan.
0: If a Christian on their own is chasing zero,
1: hogyha egy egyedülálló keresztény önmagában nullát szalaszt meg,
0: and they come together to pray with another Christian that's chasing zero.
1: És összejön imádkozni egy másik keresztényel, aki szintén nullát szalaszt meg egyedül.
0: Their unity multiplies by 10 their effectiveness. Well, what is 10 times zero?
1: Akkor az egységük ugye tízszeres megsokszorozását jelenti az erejüknek. Tehát 10-szer nulla az mennyi?
0: Still null.
1: Még mindig semmi.
0: You see? So until you're chasing something, coming together doesn't do you or the meeting any good.
1: Tehát amíg te magad nem tudsz megszalasztani valahányat, addig az, hogy te ott vagy az összejövetelen, sem neked, sem az összejövetelnek nem tesz semmi jót. Ez az alapelv.
0: One more thing before we close.
1: Még egy dolog mielőtt befejezzük.
0: Matthew 18,
1: a Máté 18-ban
0: it talks about the prayer of agreement.
1: Szó van az egyetértésben való imádkozással.
0: If two of you shall agree on earth concerning anything, it shall be done for them.
1: Ha ketten egyetértetek a földön bármi felől, akkor az meg lesz nektek. Ez a Máté 18:20-ban van.
0: Az egyet... Symphonia. We get our English word symphony comes from it.
1: Itt görögül az egyetértésre a szimfónia szó szerepel, ami a szimfónió, amiből a magyar szimfónia szó
0: származik.
1: Ez azt jelenti, hogy ketten együtt ugyanazt a hangot kiadni, vagy együtt akárhanyan.
0: Same sound together, like two violins perfectly tuned to play like one instrument.
1: Ugyanazt a hangot kiadni, mint amikor két hegedű tökéletesen össze van hangolva, és ugyanazt a hangot adják ki.
0: Together in such harmony of spirit, they make the one sound together.
1: Ez nem csak azt jelenti, hogy két ember összejön imádkozni, hanem olyan egybehangzó hangot adnak ki együtt, ketten, amikor együtt imádkoznak, hogy egy gyönyörű összhang lesz belőle. Amikor hatékonyá válsz egyedül,
0: then ask God to give you a symphony prayer partner.
1: Akkor kérd meg Istent, hogy adjon neked egy ilyen veled szimfóniába levő ima partnert.
0: With whom you pray and you make the same sound together.
1: Valakit, akivel ha együtt imádkoztok, ugyanazt a hangot adjátok ki együtt.
0: Individually you chase 1,000.
1: Egyedül megszalasztotok 1,000-et.
0: Together you chase 10,000.
1: Együtt pedig 10,000-et.
0: And you just make arrangements to meet with them 2 or 3 times a week, apart from your private personal time, and you shake the very gates of hell with these sort of prayer meetings.
1: Aztán az ima partnereddel beszéljétek meg, hogy hetente 2-3 találkoztok az egyéni csendességeteken kívül, és akkor tényleg a poklot ki fogjátok rázni a kapuján keresztül.
0: My prayer partner, which is not my wife, we just don't quite make it together to that degree.
1: Nekem van egy ima partnerem, aki nem a feleségem, mert valahogy ő vele nem tudok ilyen szinten együtt imádkozni.
0: That seems to be a very common experience.
1: Úgy tűnik, hogy ez egy általános tapasztalat.
0: I'm not making it a law, I'm not teaching it as a principle.
1: Nem csinálok ebből törvényt vagy alapelvet.
0: I'm just making a practical observation.
1: Ez csak egy gyakorlati megfigyelés a részemről.
0: It seems like men can really let their hair down with men. They really go for it with another man.
1: Úgy tűnik, hogy férfiak igazán férfiakkal tudnak olyan igazán együtt imádkozni összhangban.
0: And the same is true with women.
1: És ugyanez igaz a nőkre is.
0: My wife Eileen prays with Natalie, who is our ministry manager. She's an incredible mighty woman, and when she and Eileen get together,
1: tehát a feleségem Eileen, a Natalie valaki a szolgálatunk igazgatója, vele imádkozik együtt, és ő is egy hatalmas személyiség, és amikor ők ketten összejönnek imádkozni, akkor durranás van.
0: It says, if you learn to pray like that,
1: azt olvassuk az igében, hogy ha megtanulunk így imádkozni, akkor megkapunk bármit, amit kérünk.
0: Now when you've learned that, the next stage is then to come into proper corporeity.
1: És amikor megtanultuk ezt, akkor kell eljutnunk a megfelelő
0: testületséghez.
1: Ez nem csak azt jelenti, hogy összejövünk ugyanabban a teremben, a Biblia nem ezt tanítja egyáltalán,
0: it's the way we come together.
1: Hanem hogy hogyan jövünk össze.
0: And I'm going to teach about that tomorrow morning.
1: És holnap reggel fogok erről tanítani.
0: So God bless you, have a good break, let's get ready for tonight.
1: Tehát Isten áldja meg titeket, legyen jó szünetetek, és készüljetek fel a ma estére.
0: Tonight we will major on intimacy.
1: Ma este az Istennel való bensőséges kapcsolattal fogunk főleg foglalkozni. Azzal, hogy találkozunk az Atyával és ismerjük őt. De teljesen nyitottak vagyunk arra, bármit akar a Szentlélek mondani vagy tenni. Majd ma este bővebben elmagyarázom.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának 5. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: I could continue with some more biblical content.
4: Folytathatnám további bibliai tartalommal.
3: And I should say this before I go on, is if you have questions, I don't mind you raising your hand and interrupting me.
4: You may.
3: They may.
4: Hogyha valakinek bármi kérdése van azok alapok, amiket mondok, nyugodtan emeld fel a kezed és szakítsd meg és kérdezd meg.
3: I would rather talk about things that are important to you or that
4: Szeretném inkább arra szánni az időt, hogy olyan dolgokról beszéljek, amik érdekelnek titeket.
3: But one of the sessions we'll also have more time, so you can also save questions.
4: De lesz egy olyan tanítási rész is, amikor konkrétan erre elválasztunk időt, hogy legyenek kérdések.
3: I'm going to let Cheryl come and share.
4: Hagyom, hogy Cheryl jöjjön és megossza az ő dolgait.
3: Because she's much better to look at than I am.
4: Mert ő rá nézni sokkal jobb, mint én rám.
3: Don't you agree? I do.
4: Ugye, egyértelműen így van.
3: And she's going to share just a little bit of the story of our church because I thought it may be helpful to you.
4: És meg fogja osztani a gyülekezetünk történetének egy részét, mert úgy gondoltam, hogy ez hasznos lesz számotokra.
3: I'm not doing this to boast about what happened.
4: És ezt nem azért teszem, hogy dicsekedjek azzal, ami történt.
3: But I believe the same thing that happened for us can happen for you here.
4: De hiszem azt, hogy az a dolog, ami nálunk megtörtént, az nálatok itt is megtörténhet.
3: And you'll hear about how we started and then when things changed and
4: Így hallatok majd arról, hogy mi történt, amikor elkezdtük a gyülekezetet, és hogyan változtak a dolgok.
3: So, sure, I'll come and share.
5: Okay, well, it's good to be here.
4: Nagyon jó itt lenni köztetek.
5: I always love coming to Hungary to this church.
4: Nagyon szeretek mindig idejönni Magyarországra ebbe a gyülekezetbe.
5: The people are very loving.
4: Nagyon szeretőek az emberek.
5: Okay, so let me just get started. I'd like to share a little bit about how our church got started in the beginning.
4: Szeretnék egy kicsit arról megosztani veletek, hogy hogyan indult el a gyülekezetünk, hogyan kezdődött.
5: Okay. Actually, we started as a Bible study.
4: Mi egy Biblia tanulmányozó körként indultunk.
5: Meeting in the home of my in-laws, Barry's parents.
4: És Barry szüleinek a lakásán jöttünk össze.
5: Many of us were in high school.
4: Sokan középiskolások voltunk.
5: And the ages ranged from like 15 to 20 or 25.
4: És ilyen nagyjából 15 és 25 között volt az életkorunk.
5: After we met for about 2 years.
4: Két évig így találkozgattunk, összejártunk Bibliát tanulmányozni.
5: We decided to start a church.
4: Ezután úgy döntöttünk, hogy gyülekezetet indítunk.
5: So at that time, not everyone wanted to do the church.
4: És ebben az időben nem akart mindenki gyülekezetet indítani.
5: So we started with 12 people.
4: Így 12 emberrel kezdtük el.
5: We at that time did many things together. We would play volleyball, have picnics, work together to remodel the church.
4: És ebben az időben nagyon sok mindent együtt csináltunk, röplabdáztunk, piknikeztünk, és együtt dolgoztunk azon, hogy megformáltasson ez a gyülekezet.
5: The church was actually a barn, so we remodeled it into a church building.
4: Ja, hogy és ez igazából egy csűr volt ez az épület, ahol ez a gyülekezet indult, tehát fel kellett újítani és meg kellett újítani ahhoz, hogy gyülekezeti épület legyen belőle.
5: We started small and we wanted to emphasize community.
4: Kicsiben kezdtük és szerettünk volna hangsúlyt fordítani a közösségre.
5: We wanted to demonstrate to the people that what church should be like, loving each other, caring for each other.
4: Szerettük volna megmutatni az embereknek azt, hogy milyennek kell lennie egy gyülekezetnek, hogy szeretjük egymást és foglalkozunk egymással.
5: So we actually called ourselves Servants of Love Community.
4: De hát úgy is hívjuk magunkat, hogy a szeretett szolgáinak a közössége.
5: From that time we started, in 2 years we grew to 24 people.
4: Két év alatt 24 emberre növekedtünk.
5: And the growth at that time then slowed down.
4: És ezután a növekedés lelassult.
5: It took us 15 years to reach 100 people.
4: És 15 év kellett ahhoz, hogy elérjük a 100 embert.
5: And 20 years to reach 150.
4: És 20 év kellett ahhoz, hogy a 150-et elérjük.
5: In 1990, I think Barry shared, we adopted the Antioch Church model.
4: 1990-ben elfogadtuk és elkezdtük implementálni az antiochiai gyülekezet modellt, amiről Barry már valószínűleg beszélt.
5: This was the time we focused outward.
4: Ez volt az az időszak, amikor elkezdtünk kifelé fókuszálni.
5: It was the biggest change that we made that made an impact.
4: Ez volt a legnagyobb ez volt az a változás, ami a legnagyobb hatást okozta, a legnagyobb átfordulást hozta.
5: Focusing on others rather than ourselves.
4: Az, hogy másokra fókuszálunk, ahelyett, hogy saját magunkra fókuszálnánk.
5: In 1994 we had an outpouring of the Holy Spirit.
4: 1994-ben volt a Szent Szellemnek egy kitöltetése.
5: We doubled in a year.
4: Megnövekedett, a létszámunk megduplázódott egy év alatt.
5: We grew another 100 the next year and began to plant churches.
4: Még 100-zal növekedtünk a következő évben, és elkezdtünk gyülekezeteket plantálni.
5: Every time we would send a group of people out, God would replace the number we sent.
4: Minden alkalommal, amikor kiküldtünk néhány embert, Isten bepótolta azt a létszámot, amit kiküldtünk.
5: In the year 2000, we built a new building, and the church grew.
4: 2000-ben építettünk egy új épületet, és a gyülekezet tovább növekedett.
5: And doubled in a year.
4: És egy év alatt megduplázódott.
5: We realized the people did not know we existed because we did not have the building or the large sign.
4: És rájöttünk, hogy az emberek nem tudják, hogy létezünk, mert nem volt ott az épület, nem volt ott egy nagy tábla.
5: Now that we had our new building,
4: most volt egy új épület.
5: Many people came to the church.
4: Emiatt sokan jöttek a gyülekezetbe.
5: Today the church is almost 2,000.
4: Ma a gyülekezet több mint 2,000 fős.
5: With two church plants, each of approximately 400.
4: Két plánta gyülekezettel, ami körülbelül 400 fős.
5: We had grown very slowly until we shifted our focus outward.
4: Nagyon lassan növekedtünk addig, amíg a fókuszunkat kifelé nem irányítottuk.
5: After we shifted our focus, like Antioch, we grew about 10%.
4: Miután máshova irányítottuk a fókuszunkat, ugyanúgy, mint Antiochia, nagyjából 10%-ot növekedtünk.
5: And focusing on unchurched people, when we focused, So outward focus to the Antioch church raised the growth to 10%.
4: Az, hogy elkezdtünk fókuszálni az antiochiai gyülekezetnek a modelljére, az 10%-ra növelte a növekedést.
5: Focusing on unchurched people, we grew 15%.
4: És azáltal, hogy a gyülekezeten kívüli emberekre fektettük a hangsúlyt, az már 15%-ra növelte a növekedést.
5: This we did before Barry gave the church to Kevin, focusing on unchurched people.
4: Ez az előtt volt még, mielőtt Barry átadta volna Kevinnek a vezetést, hogy fókuszáljon a gyülekezeten kívüli emberekre.
5: In the outpouring in 94,
4: a 94-es kitöltető kiáradáskor
5: was a key part of our growth.
4: Ez a kiáradás, szerintem ez a kiáradása egy kulcsfontosságú lépés volt a növekedésünkben.
5: It was during this time that many people were experiencing inner healing, deliverance.
4: Ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon sokan tapasztaltak belső gyógyulást és szabadulást.
5: And a new love for the presence of the Lord.
4: És az Isten jelenléte felé való egy új szeretetet.
5: There was also an increased hunger for the word.
4: Ez magával hozott az Isten beszéde felé egy megnövekedett éjséget.
5: Gifts of the Spirit were strong, prophetic words.
4: Az működtek a Szent Szellem ajándékai, profétai szavak.
5: Were increasing.
4: Ezek növekedtek.
5: People just wanted to be together.
4: Az emberek együtt akartak lenni.
5: And receive.
4: És venni az Úrtól, kapni az Úrtól.
5: Because they experienced the love of the Lord.
4: Mert megtapasztalták az Úrnak a szeretetét.
5: And the healings and deliverances.
4: És az ő gyógyítását és szabadítását.
5: Worship at that time was also very great.
4: Abban az időben a dicsőítés nagyszerű volt.
5: A focus was on worshiping the Lord.
4: A fókusz azon volt, hogy tényleg az Urat imádjuk.
5: Many people couldn't wait to get together just to focus and worship.
4: Sokan nem tud, alig várták, hogy összegyűjjenek és dicsőítsék az Urat.
5: Even during worship, people were being healed and delivered.
4: Még dicsőítés közben is meggyógyultak és megszabadultak emberek.
5: It was after a time of the outpouring of the Spirit.
4: A Szent Szellem kiáradása után valamennyi idővel volt.
5: We experienced a painful time of some elders leaving the church.
4: Tapasztaltunk egy olyan fájdalmas időszakot, amikor néhány szolgáló elhagyta a gyülekezetet.
5: One left speaking hurtful, painful things about us.
4: Volt olyan, aki fájdalmas és sértő dolgokat mondott rólunk, és úgy ment el a gyülekezetből.
5: This caused many people to leave and be confused.
4: Ezáltal sokan elmentek és sokan össze voltak zavarodva.
5: They believed the lies.
4: Hittek a hazugságoknak.
5: This was at the time that we as pastor and wife were at our lowest point.
4: Ez volt az idő, amikor mi, mint pásztor és a felesége a legmélyebb pontunkon voltunk.
5: We were so hurt and wounded by the lies and betrayal, we were preparing to pack and leave.
4: Annyira meg voltunk sértve, vagy annyira fájt ez a sok sértés, amit kaptunk, hogy fel voltunk készülve arra, hogy összecsomagoljunk és elmenjünk.
5: We thought we could start a business and do a business.
4: Azt gondoltuk, hogy majd el tudunk indítani egy vállalkozást, és akkor vállalkozunk és üzletelünk.
5: The morning we were preparing to do this, an old prophetic man.
4: Azon a reggelen, amikor elhatároztuk, hogy akkor most megyünk és elkezdünk készülni erre, egy idős prófétai ember.
5: Who had visited us over a period of 20 years.
4: Aki folyamatosan látogatott minket már 20 éve.
5: Gave a call to Barry.
4: Felhívta Barryt.
5: He said, "How are things up there, Barry?"
4: Azt kérdezte, hogy na, milyenek a dolgok ott fenn, Barry?
5: And Barry just poured his heart out to this prophetic man, letting him know what we were going through.
4: És Barry egyszerűen kiöntötte a szívét ennek a profétai embernek, és tudatta vele, hogy mi megyünk éppen keresztül.
5: I'm so grateful.
4: És nagyon hálás vagyok.
5: For this specific prophetic man the Lord sent us.
4: Ezért a prófétai emberért, akit elküldött az Úr számunkra.
5: On the phone, this man said to Barry, "If you leave the church now, you're like a daddy leaving his kids."
4: Azt mondta a telefonon az ember Barrynek, hogy ha most elhagyod a gyülekezetet, akkor olyan leszel, mint amikor egy apa elhagyja a gyerekeit.
5: It was after that we decided to stay.
4: Ezután döntöttük úgy, hogy akkor maradunk.
5: And we experienced the best years of ministry.
4: És ezután kezdtük el tapasztalni a szolgálatnak a legjobb éveit.
5: Refusing to quit is a powerful tool to win.
4: Mert az, hogy ha megtagadjuk azt, hogy feladjuk, akkor ez egy erőteljes eszközé válik arra, hogy győzhessünk.
5: We had some times along the way that we reached out to people in the church, in the community.
4: Voltak ezután olyan idők, amikor felvettük a kapcsolatot bizonyos emberekkel a gyülekezetben, a közösségben, úgy általában.
5: We reached out to the low-income community nearby.
4: És feltű kapcsolatos evangelizáltunk olyan alacsony bevételű szegényebb helyeknek a mi területünkön.
5: And they became part of the church.
4: És ezáltal ők is a gyülekezet részévé váltak.
5: We were also being taught to how to pray for people when we went out into the community, whether it was shopping for groceries or doing regular everyday life.
4: Azt is megtanították nekünk, hogy hogyan imádkozzunk emberekért, hogyha kimegyünk a városi közösségbe, a boltba, és a hétköznapi életnek az ilyen részeire.
5: We were taught to be free to offer prayer for people.
4: Megtanították nekünk, hogy legyünk szabadak arra, hogy felajánljuk azt embereknek, hogy imádkozunk értük.
5: Even had people giving prophetic words to people in the community.
4: És az akár profétai szavaknak, szavakra is legyünk nyitottak, legyünk szabadok, hogy elmondjuk ezt az embereknek.
5: This time was also very fruitful for us.
4: Ez az idő is nagyon gyümölcsöző volt számunkra.
5: There was one thing that I want to mention about the older prophetic man who was ministering to us over the 20 years.
4: Szeretnék egy dolgot elmondani erről az idősebb profétai emberről, aki szolgált felénk 20 évig.
5: He said, never prophesy over anyone you don't love.
4: Azt mondta, hogy sose profétálj olyannak, akit nem szeretsz.
5: Always know that the word comes through a human vessel.
4: Mindig tud, hogy a szó, az üzenet, az egy emberi edényen keresztül jön.
5: And each person receiving the word should always test the word.
4: És minden ember, aki megkapja ezt a szót, azt meg kell, hogy próbálja a szót.
5: That was very safe way to use prophetic.
4: Ez egy nagyon biztonságos módja a profétai ajándék használatának.
5: There's another teaching that Alan Vincent has given us.
4: Volt egy másik tanítás is, amit Alan Vincenttől kaptunk.
5: Very key teaching for us as elders in the church.
4: Ő tanított minket, mint véneket, mint szolgálókat a gyülekezetben. Ez kulcsfontosságú kijelentés tanítás volt számunkra a vezetőknek a gyülekezetben.
5: It's a teaching he calls David's mighty men.
4: Ez egy olyan tanítás volt, ami Dávid hőseiről szól.
5: I think some of you know that teaching.
4: Szerintem néhányan ismeritek ezt.
5: He emphasized, of course, in that teaching to be of single mind, be of one heart.
4: Nagyon hangsúlyozta ebben a tanításban azt, hogy egy szívvel és egy lélekkel, egy elmével legyünk.
5: Working together for the greater cause of the kingdom.
4: És hogy együtt dolgozzunk a királyságnak a nagyobb céljaiért.
5: Recently the Lord gave me a picture of the body of Christ.
4: Nemrég kaptam az Úrtól egy képet Krisztus testéről.
5: I was attending a concert in Germany.
4: Németországban voltam egy koncerten.
5: And I was impressed by how each instrument is uniquely skilled and gifted.
4: És nagyon lenyűgözött az, hogy minden hangszer milyen egyedien szól, egyedi ajándéka van.
5: And each person playing that instrument is skilled.
4: És minden ember, aki ezeket a különféle hangszereket játsza, ők is nagyon hozzáértőek és nagyon tehetségesek.
5: Each instrument was amazing. By itself.
4: És minden hangszer önmagában is nagyszerű volt.
5: But even more amazing when they were together.
4: De sokkal jobb volt, tehát még ennél is jobb volt, amikor együtt szóltak.
5: Also, they were so in sync, so together.
4: Ezen kívül annyira szinkronban voltak, annyira együtt voltak.
5: When they would play as an orchestra.
4: Amikor ilyen nagy zenekarként játszottak.
5: God showed me that's how he wants us to be as a body.
4: Isten megmutatta nekem, hogy azt akarja, hogy ilyenek legyünk, mint a test, mint Krisztus teste.
5: Each of us to become highly skilled and do excellent.
4: Hogy mindannyian kiválóak legyünk.
5: but be able to do skillfully together.
4: De az, de képesek legyünk együtt is kiválóan dolgozni.
5: We need to learn to lay our lives down for each other.
4: Meg kell tanulnunk letenni az életünket egymásért.
5: The scripture that says greater love has no man than this that he laid down his life for his friend.
4: És azt mondja az írás, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki leteszi az életét az ő barátaiért.
5: I think I missed a few items on my notes.
4: Szerintem néhány dolgot kihagytam a jegyzetemből.
5: But I said most of what I wanted to tell you.
4: De elmondtam nagyjából mindent, amit szerettem volna nektek mondani.
5: I hope that was helpful for you. Bless you.
4: Reménykedem abban, hogy ez segített nektek, és legyetek áldottak.

0: It's always nice when your MacBook locks up on you just when you're ready to speak.
1: Nagyszerű, amikor a MacBookot lezáródik éppen akkor, amikor szeretnél beszélni.
0: Anybody good at getting computer demons out of computers?
1: Valakit ért ahhoz, hogy démonokat kiűz számítógépekből?
0: Yeah, Apple products aren't supposed to have demons, so that's
1: elvileg az Apple termékekben nincsenek démonok.
2: Ez a legnagyobb
0: démon. Very funny. I'm going to ignore that. I think Pauly had this verse as a theme, maybe on the website, on the Facebook, but it says in 2 Corinthians 4.
1: Elvileg Palinak ez volt az egyik ilyen tematikus verse, ami ott volt a Facebook eseményen ennek az alkalomnak a 2 Korintus 4-ben.
0: Verse 15.
1: A 15. vers.
0: For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God.
1: Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
0: It's a great verse because it actually says that as more and more people receive the grace of God, it increases the thanks to God and it gives glory to God.
1: Ez egy nagyon jó vers, mert azt mondja, hogy ahogy egyre többen találkoznak Istennel és elfogadják őt, az növeli az ő dicsőségét és növeli az Isten felé való hálát is.
0: I'll talk about that a little bit more this afternoon.
1: Erről majd beszélek délután egy kicsit többet.
0: But let me give a couple comments about the story that Cheryl told.
1: Viszont előbb hagyj kommentáljak néhány dolgot a történettel kapcsolatban, amit Cheryl mesélt.
0: I believe that every nation exists in different times and seasons of that culture, and so results vary.
1: Én hiszem, hogy minden nemzet más időszakokban létezik, és mások a kultúrák, ezért az különböző eredmények nemzetről nemzetre különbözőek.
0: So what works for one culture or one church will not necessarily work for others.
1: Tehát azok, hogyha van egy dolog, ami működik az egyik kultúrában, vagy az egyik gyülekezetben, az nem fog feltétlenül működni a másik gyülekezetben.
0: I think we can learn from each other, but I also don't think it helps to just copy others.
1: Tehát hiszek benne, hogy tanulhatunk egymástól, de nem gondolom azt, hogy helyén való lenne csak úgy lemásolni a másikat.
0: One of the reasons I wanted her to tell the story is for you to understand that we existed a long time with very little growth.
1: Azért szeretem volna, hogy elmondja Cheryl ezt a történetet, hogy nagyon sokáig léteztünk úgy, hogy nagyon kevés volt a növekedés.
0: 15 or more years before we even passed 100.
1: 15 vagy több év volt az, amíg a 100 fős létszámot átléptük.
0: And then 20 years until we passed 150.
1: És 20 év volt az, amíg a 150-et átléptük.
0: But it was around that time when we made this shift, and that did help the growth.
1: Ebben az időben volt az, amikor irányt váltottunk a gondolkodásmódunkba, és ez elősegítette a növekedést.
0: It was probably different for you, but in the beginning we were not really focused on reaching the lost.
1: Valószínűleg nektek ez ti máshogy éltétek meg, de az elején mi, a gyülekezet elején mi nem fókuszáltunk arra, hogy elérjük az elveszetteket.
0: So, and we repented for that. I believe that was wrong.
1: És ebből mi megtértünk, mert hiszem, hogy ez nem volt helyén való.
0: I look back now and I believe that the time of slow growth was actually a time of God laying foundations in the church.
1: Ahogy visszanézek most erre, hiszek abban, hogy ez a csekély növekedésnek az ideje az egybehangzott azzal, hogy Isten alapokat helyezett el a gyülekezetben.
0: In fact, Cheryl mentioned the time when we lost one of the elders.
1: Cheryl említette azt az időt, amikor elvesztettük az egyik szolgálónkat.
0: And it happened during a time when the church was beginning to grow.
1: És ez abban az időben volt, amikor a gyülekezet elkezdett növekedni.
0: Eileen and Vincent had actually prophesied to me that there was something in the foundation that God needed to change.
1: És Eileen Vincent profétálta nekem azt, hogy van a gyülekezetben valami az alapokban, amit meg kell változtatni.
0: So the years of slow growth actually was probably needed as foundations were laid before the building could go higher.
1: Tehát a csekély növekedésnek az időszakra szükséges volt, hogy olyan alapok alapokat le tudjon fektetni Isten, hogy magasra lehessen építeni az épületet.
0: But I believe that I believe your nation is going to experience an awakening, and I believe that this church can experience a similar kind of growth.
1: És hiszek abban, hogy a ti nemzetetek egy ébredést fog tapasztalni, és hiszem azt, hogy ez a gyülekezet is meg tud tapasztalni egy hasonló módon mértékű növekedést.
0: We shared it to give you some kind of a vision of what the future could be like.
1: És ezt azért osztottuk meg veletek, hogy megosztunk egy látást arról, hogy milyen lehet a jövő.
0: When we doubled in a year, that was great, but for me also headaches.
1: Amikor egy év alatt megduplázódott a létszámunk, akkor ez nagyszerű volt, viszont ez fejfájás is okozott nekem.
0: I visited a church in Argentina when I was there, and they were in full revival.
1: Meglátogattam egy gyülekezetet Argentínában, amikor ott voltam, és teljesen benne voltak az ébredésben.
0: They grew from a little over 100 people to 40,000 in 2 years.
1: Két év alatt egy kicsit többről, mint 100, megnövekedett a létszámunk több mint 40,000-re.
0: 2 years after that, the church didn't exist.
1: Két évvel ezután a gyülekezet már nem létezett.
0: And the pastor, who's a friend of Alan's, told me that they just were not prepared for the growth.
1: És a pásztor, aki Ellen Vincentnek egy barátja, mondta, hogy nem voltak felkészülve erre a növekedésre.
0: So, most of the people went to other churches. They weren't lost.
1: Tehát a legtöbb ember elment más gyülekezetekbe, tehát nem vesztek el.
0: But they weren't structured properly. They weren't prepared with a system to disciple people.
1: De nem volt megfelelő struktúrájuk, nem volt egy olyan rendszerük, ami által tudnák tanítványozni az embereket.
0: Anacondia, the evangelist, would go into a stadium, and he would preach the gospel.
1: Az evangélista bement egy stadionba, elmondta az evangéliumot.
0: Some nights 10,000 people would become Christians.
1: És volt olyan este, amikor 10,000 ember tért meg.
0: So I thought of this when I passed your new stadium right here.
1: És gondoltam erre, amikor itt láttam az új stadionokat.
0: Maybe God gave you a stadium for a coming harvest.
1: Lehet, hogy azért adott stadiont ide, hogy az ő aratása legyen, megtörténjen.
0: I believe that stadiums and airplanes were built for the gospel.
1: Hiszem azt, hogy a stadionok és a repülők azok az evangéliumnak lettek létrehozva.
0: Seriously, I believe that helps us go and it helps us reach people.
1: Komolyan hiszem ezt, mert ezáltal eljutunk helyekre, és ezáltal elérjük az embereket.
0: So it's good for you to take seriously the idea of church growth now before you're overwhelmed.
1: Tehát jó ötlet már most komolyan venni a gyülekezet növekedésnek az ötletét, mielőtt konkrétan eljönne az.
0: I spent one day interviewing the man who did deliverance in the deliverance tent.
1: Egy napig hallgattam egy embert, interjúztattam egy embert, aki keresztül ment egy szabaduláson.
0: We visited about 20 or more churches and looked at how they were discipling people. It was very encouraging to me.
1: 20 vagy 30 gyülekezetbe mentünk el, és megnéztük, hogy tanítványozzák az embereket. Számomra ez nagyon izgatott lettem ezáltal.
0: But for us, I can't emphasize enough that the most important thing for us was a change of our focus.
1: De nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy a legfontosabb dolog számunkra az volt, hogy megváltoztattuk a fókuszunkat.
0: And the focus shifted outward.
1: És a fókusz kifelé orientálódott.
0: But God did use the early years to build foundations.
1: Viszont Isten felhasználta az első éveket arra, hogy alapokat fektessen le.
0: One of the things that happened to us when we started to look outward is we began to serve other churches.
1: Az egyik dolog, ami történt velünk, amikor kifelé kezdtünk el nézni, hogy elkezdtünk más gyülekezetek felé szolgálni.
0: I decided that I would not see other churches as my competitors or our competitors.
1: Eldöntöttem, hogy nem tekintek úgy más gyülekezetekre, mint akikkel versenyhelyzetben lennénk.
0: But I wanted that change to take place not only in my brain, but I wanted them to know that we saw them as partners.
1: És azt szeretem volna, hogy ez a változás ne csak az agyamba menjen végbe, hanem hogy ők is tudják, hogy partnerként tekintünk rájuk.
0: So we started praying for a different local church every Sunday.
1: Ezért minden vasárnap elkezdtünk egy másik helyi gyülekezetért imádkozni.
0: And word got back to them that we were praying for them.
1: És előbb-utóbb megtudták, hogy imádkozunk értük.
0: And we found little ways to bless them or help them or serve them.
1: És találtunk kis módját, kicsi módokat arra, hogy megáldjuk, vagy szolgáljunk őket, vagy szolgáljunk feléjük.
0: And when they would express surprise, we would just say, well, you're our partners.
1: És amikor ezen meglepődtek, akkor csak mondtuk nekik, hogy hát partnerek.
0: We're in the same field and we're all working together to bring the lost to Christ.
1: Mind ugyanabban a mezőben dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy az elveszetteket Krisztushoz vezessük.
0: I believe that God loved our city, and so we had to learn to love our city.
1: Hiszem azt, hogy Isten szerette a mi városunkat, és emiatt meg kellett tanulnunk nekünk is.
0: Not see other churches as my competitors or our competitors.
1: Eldöntöttem, hogy nem tekintek úgy más gyülekezetekre, mint akikkel versenyhelyzetben lennénk.
0: But I wanted that change to take place not only in my brain, but I wanted them to know that we saw them as partners.
1: És azt szeretem volna, hogy ez a változás ne csak az agyamba menjen végbe, hanem hogy ők is tudják, hogy partnerként tekintünk rájuk.
0: So we started praying for a different local church every Sunday.
1: Ezért minden vasárnap elkezdtünk egy másik helyi gyülekezetért imádkozni.
0: And word got back to them that we were praying for them.
1: És előbb-utóbb megtudták, hogy imádkozunk értük.
0: And we found little ways to bless them or help them or serve them.
1: És találtunk kicsi módokat arra, hogy megáldjuk, vagy szolgáljunk őket, vagy szolgáljunk feléjük.
0: And when they would express surprise, we would just say, well, you're our partners.
1: És amikor ezen meglepődtek, akkor csak mondtuk nekik, hogy hát partnerek.
0: We're in the same field and we're all working together to bring the lost to Christ.
1: Mind ugyanabban a mezőben dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy az elveszetteket Krisztushoz vezessük.
0: I believe that God loved our city, and so we had to learn to love our city.
1: Hiszem azt, hogy Isten szerette a mi városunkat, és emiatt meg

0: And we found little ways to bless them or help them or serve them.
1: És találtunk kicsi módokat arra, hogy megáldjuk, vagy szolgáljunk őket, vagy szolgáljunk feléjük.
0: And when they would express surprise, we would just say, well, you're our partners.
1: És amikor ezen meglepődtek, akkor csak mondtuk nekik, hogy hát partnerek.
0: We're in the same field and we're all working together to bring the lost to Christ.
1: Ugyanabban a mezőben dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy az elveszetteket Krisztushoz vezessük.
0: I believe that God loved our city, and so we had to learn to love our city.
1: Hiszem azt, hogy Isten szerette a mi városunkat, és emiatt meg kellett tanulnunk nekünk is szeretni a városunkat.
0: So we even found ways to love the city.
1: Tehát találtunk rá módokat, hogy szeressük a várost.
0: And we had a police station that was near the church.
1: Volt egy rendőrkapitányság, ami közel volt a gyülekezethez.
0: Because we don't pay taxes, I went to the government and I said, is there anything that you need that we could help you with?
1: És mivel mi nem fizetünk adót, oda mentem az önkormányzathoz, és megkérdeztem, hogy tudunk-e valamiben segíteni, van-e valami, amire szükségetek van?
0: They looked at me like I was crazy.
1: Úgy néztek rá, mint aki őrült.
0: And they said, "We'll think about it, and we'll send you an email."
1: Azt mondták, hogy hát gondold ezt meg, és majd küldünk egy e-mailt.
0: So they sent me an email after a couple weeks, telling me that they had one thing that they didn't have enough money to buy.
1: És néhány hét múlva kaptam egy e-mailt, hogy van egy dolog, amire nincs elég pénzük, hogy megvegyék.
0: They said the police department needed a radar gun to stop speeding cars.
1: Azt mondták, hogy a rendőrkapitányságnak szüksége volt egy ilyen radarra, hogy bemérhessék a gyorshajtókat.
0: This is what they wanted.
1: Ezt akarták.
0: So I said, fine, how much does it cost?
1: Azt mondom, hogy oké, mennyibe kerül?
0: And they told us, and I sent them the check, and told them to buy it.
1: És megmondták, és elküldtem nekik a csekket, és mondtam, hogy vegyék meg.
0: My fear then was that the pastor, me, would be the first one they'd catch with the radar gun.
1: És elkezdtem attól félni, hogy én leszek az első, akit elkapnak ezzel a radarral.
0: Because sometimes the pastor drives fast.
1: Mert néha a pásztor gyorsan vezet.
0: You see, it's an anointing like Jehu in the Bible.
1: Ez egy olyan kenet, mint Jehunak volt a Bibliában.
0: They could tell it was Jehu by the way he drove his chariot.
1: Meg tudták mondani, hogy Jehu jön, mert úgy vezette a szekerét.
0: But we didn't do that often, but we did little things to try to let the community know that we loved them and we wanted to serve them without expecting anything in return.
1: Nem gyakran csináltuk ezt, de szerettünk volna így kifejezni ilyen kis módokban, hogy a közösségnek, hogy tudják azt, hogy mi szeretjük őket és hogy szeretnénk szolgálni feléjük.
0: When we built our first building, it took me 6 years to get approval from the government to build.
1: Amikor az első gyülekezeti épületünket építettük, akkor 6 évig kellett várnom arra, hogy engedélyt kapjak az önkormányzattól.
0: This is in an area where there's a lot of churches and supposed to be, you know, Christian region.
1: És ez egy olyan helyen volt, ahol van nagyon sok gyülekezet van, és elvileg keresztény régió.
0: But they saw us as a sect and as a cult.
1: De úgy néztek ránk, mint egy szekta, mint egy ilyen belterjes közösség.
0: I decided I'm going to change their mind.
1: És úgy döntöttem, hogy megváltoztatom ebben a gondolkodásmódjukat.
0: So that's when we bought the police this thing, this radar, and eventually it started to change the view of the government of us.
1: Ekkor vettük meg például a rendőrségnek ezt a radart, és ekkor kezdett el megváltozni az önkormányzat hozzáállása felénk.
0: Even the other churches began to change how they treated us.
1: Még a többi gyülekezet is nek a viszonya is megváltozott felénk.
0: The other pastors thought that we were a cult also.
1: A többi pásztor is azt gondolta, hogy mi szekta vagyunk.
0: And just about the time we were beginning to win a little bit of their confidence that we were orthodox.
1: Pont akkor, amikor elkezdtünk bizalmat nyerni felőlük, hogy valóban ortodoxak vagyunk.
0: We had the outpouring of the Holy Spirit and the newspaper came with their cameras.
1: Eljött a Szent Szellemnek a kiáradása, és jöttek az újságírók a fényképezőgépeikkel.
0: And on the front page of the county newspaper was a color picture of people laying all over the floor.
1: És a megyei újság főcímlapján ott volt egy színes kép arról, hogy így fetrengenek az emberek a földön a Szent Szellemtől.
0: The headline read, floored by

0: the Spirit.
1: És az volt a szalag cím, hogy nem. Parketten a Szent Szellem, hogy kidőltek az emberek a Szent Szellemtől.
0: At that point my reputation took a deep nosedive.
1: Ekkor a jó hírem így lezuhant.
0: They were sure we were a cult.
1: Biztosak voltak benne, hogy szekta vagyunk.
0: So we just continued to love the community, serve the community, love the other churches.
1: Tehát csak folytattuk ebbe való beleállás, hogy szerettük a közösséget, szerettük a többi gyülekezetet, szerettük a várost.
0: When they saw that we were beginning to win the lost and people were getting baptized.
1: Amikor látták azt, hogy elkezdtük megnyerni az elveszetteket, és hogy az emberek bemerítkeznek.
0: The other churches began to change their opinion.
1: A többi gyülekezetnek megváltozott a véleménye.
0: We went regularly to the pastors' meetings, and they soon saw that our beliefs were not much different than theirs.
1: Rendszeresen jártunk a pásztori találkozókra, és elkezdték látni, hogy a mi hitünk nem sokban különbözik az övéktől.
0: And over, this is over a period of decades, eventually, first myself and then Kevin led the pastors group and ministerium in the city.
1: És évtizedek múltán megtörtént az, hogy előbb én és aztán Kevin vezette ezt a pásztori találkozót a városban.
0: So I say all this to say, if you are treated like a cult, you can change that.
1: Ezt csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy ha szektának tekintetik a gyülekezeteteket, akkor ez megváltoztatható.
0: They probably don't know what you believe.
1: Valószínűleg nem tudják, hogy miben hisztek.
0: They just know you clap a lot when you sing.
1: Csak azt tudják, hogy nagyon sokat tapsoltok, amikor énekeltek.
0: So put your doctrinal statement out for everybody to see and let them know what you believe.
1: Tehát rakjátok ki a ti hitvallásotokat, legyen nyilvános, és lássa mindenki, hogy miben hisztek.
0: So you can change both the way the church thinks and also the way everybody else around you thinks.
1: Tehát meg lehet változtatni a gyülekezeten belüli gondolkodást és a gyülekezeten kívüli gondolkodást is.
0: We went to the local schools and we offered them our auditorium to use free.
1: Elmentünk a helyi iskolákba, és mondtuk, felajánlottuk nekik, hogy használhatják a mi termeinket ingyen.
0: We offered it to businesses to have business seminars there free.
1: És az ilyen előadó termeinket kiadtuk üzletembereknek, hogy ilyen üzleti szemináriumokat tartsanak ingyen.
0: We still clap a lot and we still fall down, but now they don't see us as being weird.
1: Még mindig tapsolunk és még mindig kidőlünk a Szent Szellemtől, de már nem tekintenek olyan furaként ránk.
0: So there's a couple things that you need.
1: Van néhány dolog, amire szükség van.
0: The pastors and elders of a church need the support of the whole church to be able to make these kinds of shifts.
1: A pásztoroknak és a szolgálóknak egy gyülekezetben a teljes gyülekezetnek a támogatására szükség van ahhoz, hogy az ilyen jellegű változások, átváltások megtörténjenek.
0: And you need unity not only of the leaders but of the whole church, that growth is good.
1: És kell ebben egy egység, ebben a gondolkodásban nem csak a vezetők között, hanem az egész gyülekezetben, hogy a növekedés jó.
0: When we started our church, there was the belief that small is beautiful.
1: Amikor elkezdtük a gyülekezetünket, akkor megvolt bennünk ez a hit, hogy a kicsi az szép.
0: And that larger churches could never possibly be as good as the smaller churches.
1: És hogy a nagyobb gyülekezetek semmiképpen nem lehetnek olyan jók, mint a kisebb gyülekezetek.
0: Actually, I thought that, and I actually spoke that way from the pulpit.
1: Én is ezt gondoltam, és így beszéltem a pulpitusról.
0: And I criticized larger churches.
1: És kritizáltam a nagyobb gyülekezeteket.
0: I felt that we must certainly be better than they are on a number of things.
1: És úgy gondoltam, hogy bizonyosan sokkal jobbak vagyunk náluk sok mindenben.
0: I only changed my mind after I visited some of them and realized I was wrong.
1: Csak akkor változtattam meg a véleményemet, miután meglátogattam néhányat közülük, és észrevettem, hogy tévedtem.
0: One of the mega church pastors, I was convinced, watered down the gospel.
1: Meg voltam győződve, hogy az egyik ilyen mega gyülekezetnek a pásztora így felhígította az evangéliumot.
0: I was convinced that he just gave a simple, easy message just to get people to come.
1: Meg voltam arról győződve, hogy egy ilyen kis egyszerű, könnyen befogadható üzenetet adott csak azért, hogy jöjjenek az emberek.
0: Until I was at a meeting where he gave the gospel, and I thought he gave a harder gospel than what we did.
1: Addig, amíg nem voltam egy olyan összejövetelen, ahol ő elmondta az evangéliumot, és ekkor gondoltam azt, hogy ő még keményebb evangéliumot mondja el, mint mi.
0: This man has a church of probably 30,000.
1: És ez az ember valószínűleg egy 30,000-es gyülekezetet vezet.
0: It wasn't, they didn't clap as much and fall down like we do, but they were reaching people for Christ.
1: Nem tapsoltak és nem dőltek ki annyira, mint mi, de elérték az embereket Krisztusnak.
0: So while they were different, I decided to shut my mouth and stop criticizing them.
1: És annak, tehát ekkor, annak ellenére, hogy különböztek tőlünk, úgy döntöttem, hogy befogom a számat, és nem kritizálom őket tovább.
0: They use this term seeker sensitive.
1: Használják ezt a kifejezést, hogy a keresésre érzékeny.
0: And this is what I would criticize.
1: És ezt kritizáltam.
0: Because I thought they were more concerned about what people thought of them than what they were concerned about God and his standards.
1: Mert azt gondoltam, hogy jobban foglalkoznak azzal, hogy az emberek mit gondolnak róluk, mint azzal, hogy Isten mit tervez a városban vagy akárhol.
0: Until one time I was reading Paul in 1 Corinthians.
1: És egy idő után viszont olvastam Pálnak az 1 Korintusban az 1 Korintus levelet.
0: And he said if you all speak in tongues and a visitor comes in among you, they'll think you're crazy.
1: Aki azt mondta, hogy ha mindannyian nyelveken szóltuk és bejön egy idegen, bejön egy új ember, akkor őrültnek fog titeket tekinteni.
0: He didn't forbid them to speak in tongues.
1: Nem tiltotta meg, hogy nyelveken szóljanak.
0: But if you look at that chapter, he's just trying to convince them to be I think sensitive to a visitor or an unbeliever who's among them.
1: De azt látjuk, hogy ebben a fejezetben arról szeretné meggyőzni őket Pál, hogy legyenek érzékenyek arra, hogyha egy új ember bejön a gyülekezetbe.
0: So I realized we could continue to be who we were, believe what we believed, but also give consideration to someone who didn't understand us.
1: És ekkor jöttem rá arra, hogy folytathatjuk azt, hogy ugyanazt hisszük, mint eddig, lehetünk ugyanazok, akik vagyunk, de adhatunk különös figyelmet azoknak az embereknek, akik bejönnek közénk, és nem tudják, hogy mit csinálunk, és nem ismernek minket.
0: So one day when nobody was around the building, I pretend that I was going to be a visitor, and I walked my way through the building in the service.
1: És egyszer, amikor nem volt senki az épület körül, akkor úgy tettem, mintha látogató lennék, és végigmentem az épületen és a gyülekezeten.
0: I tried to feel and see what a visitor would see and feel when they came to our services.
1: Próbáltam azt érezni, azt látni, amit egy látogató érezhet és láthat, amikor eljön egy gyülekezeti alkalmunkra.
0: So and I found a few things in our building that I just needed to address.
1: És találtam néhány dolgot az épületünkbe, amit nem hagyhattam szó nélkül.
0: And I'm going to give you a very short version of what I talked to the leaders about last night.
1: És fogok nektek adni egy nagyon rövid verzióját annak, amiről tegnap a vezetőkkel beszéltem.
0: We ended up having some clear signs to let people know where the bathrooms were, where the children's rooms were, those kinds of things.
1: És például voltak nagyon egyértelmű jelek arra, hogy merre van a WC, merre van a gyerekszolgálat.
0: We began to train our greeters and the people that were volunteers that they needed to smile and be friendly.
1: Edzettük abban a mi önkénteseinket és az a kapunálókat, hogy mosolyogjanak és barátságosak legyenek az emberek felé.
0: Your greeters always do a fantastic job when I come
1: here. És igen, a ti üdvözlőitek mindig nagyszerű munkát végeznek.
0: But you'd think that Christians with the joy of the Lord would automatically be happy and smile.
1: Mert azt gondolnánk, hogy a keresztények az Úr örömével automatikusan örömteliek és mosolygósak lennének.
0: Not always.
1: De nem mindig van.
0: I had a few that I had to say you need to smile.
1: És volt néhány ember, akinek azt kellett mondanom, hogy mosolyognod kell.
0: It's like when you go into a store and the people that are there to help you are friendly and happy.
1: Ez olyan, mint amikor bemész egy boltba, és az emberek, akik ott segítenek neked, azok barátságosak és örömteliek.
0: It has to do with the culture in the business.
1: Ennek van valami köze ahhoz a kultúrához, ami ebben az üzletben van.
0: So we look through worship and music, which in our day and age is very important.
1: És ránéztünk a dicsőítésre, a zenére, ami ebben az időben, most, amiben vagyunk, ez nagyon fontos.
0: Again, this is an area you do very well.
1: Ismét csak ez egy olyan terület, amikben nagyon jók vagytok.
0: You have some nice technology in the board, and I was looking at your equipment.
1: Nagyszerű a technológiátok a keverőpulton, és minden néztem az eszközeiteket, hogy nagyon jók.
0: When a church is new, you don't always have the money to buy everything that the worship team wants.
1: Egy új gyülekezetben általában nincs meg még az a pénz, ami hogy mindent megvegyetek, amire szüksége van a dicsőítő
0: csapatnak. But that's an important area.
1: De ez is egy fontos terület.
0: The other area that's really important is children's ministry.
1: A másik terület, ami nagyon fontos, ez a gyerekszolgálat.
0: We've had visitors tell us we came back a second time because the children wanted to come back.
1: Voltak olyan látogatók, akik azt mondták, hogy azért jöttünk el még egyszer, mert a gyerekek vissza akartak jönni.
0: Or they'll say we visited other churches, but the children didn't want to go the next Sunday, so we came to yours to try it.
1: Vagy azt mondták, hogy voltak más gyülekezetekben, meglátogattak más gyülekezeteket, de a gyerekek nem akartak menni azokba a gyülekezetekbe, ezért visszajöttek hozzánk.
0: We started looking at our website and our printed material.
1: Elkezdtük nézni a weboldalunkat és a nyomtatott dolgainkat.
0: I wanted them to be up to date and I wanted them to be simple and clear.
1: Azt akartam, hogy frissek legyenek és hogy egyszerűek és érthetőek.
0: Complexity never really impresses anybody.
1: A bonyolultság, a komplexitás általában nem nyűgözi le az embereket.
0: Except the person that creates the complexity. Except the person that created the complexity.
1: Kivéve azt az embert, aki létrehozza a komplexitást.
0: There's actually a book called Simple Church, and I believe that church should be simple and easy to understand.
1: Van egy olyan könyv, ami az a cím, hogy az egyszerű gyülekezet, és hiszem azt, hogy a gyülekezeti dolgnak egyszerűnek kell lenni és érthetőnek.
0: We found out that most of the people were visiting our website before they ever showed up at a meeting.
1: Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ember meglátogatta a weboldalunkat, mielőtt eljött volna hozzánk az alkalomra.
0: Even if a friend had invited them come to church with me, they would go to the website and they would check us out there before they would agree to come.
1: Még akkor is, hogyha egy barát hívta őket egy gyülekezetbe, előbb felmentek a weboldalra és megnéztek minket ott, és csak utána jöttek el.
0: One family told me that they listened to 6 of my sermons online before they came.
1: Volt egy család, aki azt mondta, hogy meghallgattak tőlem 6 tanítást, mielőtt bejöttek volna a gyülekezetbe.
0: So to them the preaching was important.
1: Tehát az ő szempontjukból a tanítás volt nagyon fontos.
0: They will look for evidence of a value of children, evidence of good music, the different things like that, they look there for it.
1: Tehát az emberek keresik a gyerekek értékelését egy gyülekezeten belül, és keresik a zenét is.
0: I think the building needs to look public.
1: Úgy gondolom, hogy az épületnek ilyen publikusnak, ilyen nyilvánosnak kell kinéznie.
0: Rather than private.
1: Mint hogy ilyen privátnak, zárkózottnak.
0: It should seem like they could walk in there just like you would walk in the Spar grocery market.
1: Úgy kell tűnnie, hogy be lehet oda menni, mint hogyha a Spárba mennél.
0: The doors are in, open, come on in, you can find what you need.
1: Hogy nyitva van az ajtó, gyere be, megtaláld azt, ami kell.
0: Even plenty of chairs.
1: Hogy van sok szék.
0: Or parking.
1: Vagy hogyha van sok parkolóhely.
0: Generally when a room is 80% full, it begins to feel full by visitors.
1: És általában, hogyha 80%-a egy teremnek megtelik, akkor a látogatók úgy érzik, hogy tele van.
0: That statistic made me very angry for a long time until I had to admit it was right, because I saw it happen to us.
1: Ez a statisztika nagyon sokáig dühített engem, még meg nem láttam, hogy ez valóban igaz, mert láttam az hozzánk jövő látogatókban.
0: So, things like the name of the church, the description of the church activities, these things all need to make sense to an unbeliever.
1: A gyülekezet neve és a gyülekezetnek a tevékenységeinek a leírása érthető kell, hogy legyen egy látogató számára.
0: And we began to explain terms that we use that people may not understand.
1: Így elkezdtünk elmagyarázni olyan szavakat, amiket mi használunk, és lehet, hogy nem érti egy látogató.
0: I don't know if you ever joined an organization or went somewhere where they have their own unique terminology that only they understand.
1: Nem tudom, hogy mentetek-e már egy olyan, mentetek-e már olyan szervezetbe, ahol volt egy, van nekik egy saját terminológiájuk, saját szavaik, amiket csak ők értenek.
0: So you always feel like an outsider until you understand the language, then you feel like you're part of it.
1: És az ilyen helyeken mindig kívülállónak érzi magát az ember, amíg meg nem érti a nyelvet, amit használnak.
0: See, when we started the church, we thought that if we worshipped and prayed and had good fellowship, the world would just come knocking on our door.
1: Eleinte azt hittük, hogy ha jól dicsőítünk, imádkozunk és nagyon jó a közösség, akkor így özönlik a világ és kopogtat az ajtónkon.
0: That never happened.
1: És ez soha nem történt meg.
0: And Jesus didn't never says that would happen.
1: És Jézus soha nem mondta, hogy ez meg fog történni.
0: He tells us to go make disciples.
1: Hanem azt mondta, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká.
0: We couldn't sit and expect God to draw them here to us. We had to make friends.
1: Tehát nem ülhettünk egy helybe és várhattuk Istent, hogy majd ő idevezeti őket, hanem ki kellett mennünk és barátkoznunk.
0: I think when God wrote the Bible, he wrote it very plain and clear.
1: Úgy gondolom, amikor Isten a Bibliát írta, akkor nagyon egyszerűen és érthetően írta.
0: Do you know why?
1: Tudjátok miért?
0: Because he wanted us to understand it.
1: Mert azt akarta, hogy értsük.
0: And if we think the Bible's full of all these hidden things that hardly anybody can ever find.
1: És ha azt gondoljuk, hogy a Biblia tele van ezekkel a rejtett dolgokkal, amiket alig tud akárki megtalálni.
0: I do believe God hides things sometimes for us to discover them, but generally I think the message in the scriptures is clear.
1: Hiszek abban, hogy Isten elrejt dolgokat azért, hogy mi felfedezzük azokat, de úgy gondolom, hogy általában az a Bibliában az üzenet az egyértelmű.
0: And so we work at making sure that everything we print is clear to someone who doesn't attend our church.
1: Tehát, hogyha valami szöveget kinyomtatunk, akkor ügyelünk arra, hogy egyértelmű, érthető legyen, hogyha valaki elolvassa, aki nem jár a gyülekezetünkbe, ő is értse.
0: We operate a 24/7 prayer center.
1: Működtetünk egy 24 órás imaszolgálatot.
0: It's about 10 years old.
1: Ez nagyjából 10 éves.
0: But for 8 years we've had people praying there day and night.
1: 8 years?
0: Yes.
1: De 8 évig éjjel-nappal imádkoztak ebben az emberek.
0: Again, some of the young people had this idea that if we just worship the Lord and pray, revival will break out and the lost will just come streaming in.
1: És a fiatalokban is megvolt ez a meggyőződés, hogy ha imádkozunk és dicsőítjük az Urat, akkor az elveszett vagy az ébredés az egyszerűen csak így beárad.
0: And I loved what they were doing in the house of prayer.
1: És nagyon szerettem azt, amit az imaházban csináltak.
0: But I warned them that if they spend a lot of time in the presence of Jesus praying.
1: De figyelmeztettem őket, hogyha nagyon sok időt töltenek a Jézusnak a jelenlétébe imában.
0: Eventually God's going to call them to be part of the answer to their prayers.
1: Akkor előbb-utóbb Isten el fogja hívni őket, hogy része legyenek az imára való válasznak.
0: And some of those who were among that original group are now planting churches.
1: És néhányan, akik ott voltak eredetileg ebben a csoportban, azok most már gyülekezeteket plantálnak.
0: The one guy that's a church planter, I knew that years before he would never even consider planting a church.
1: Az egyik ember, aki ilyen gyülekezet plántáló, őről tudtam, hogy évekkel ezelőtt soha nem gondolt volna arra, hogy ő valaha gyülekezeteket fog plántálni.
0: One girl's moved to Syria.
1: Az egyik lány elköltözött Szíriába.
0: She's a young single girl and she's right there in the midst of danger.
1: Ő egy fiatal egyedülálló lány, és ott van a veszélynek a kellős közepén.
0: Where she was at, they already lost over 200 nurses to bombing and fighting.
1: Olyan helyen van, ahol 200 ápoló már meghalt a bombázások miatt.
0: And she's there every day helping to deliver babies and helping those that are sick as a nurse.
1: És ennek ellenére ott van, segít szüléseknél és segít azoknak, akik betegek.
0: This same girl was the one that was in charge of the night watch for about 8 years.
1: Ez a lány volt az éjjeli őrállásnak is a vezetője 6 évig.
0: So she would spend all night, every night, with an audience of one, being God, worshiping and praying.
1: Tehát minden éjszaka azt csinálta, hogy Isten előtt dicsőített és imádkozott, Isten volt az egyetlen közössége.
0: Until at one point, God's heart for the lost just seized her, and she was changed.
1: Addig, amíg egyszer Isten szíve az elveszettek felé meg nem ragadta őt, és egyszerűen nem megváltozott.
0: So all the things we do, like I mentioned, worship, prayer, Bible reading, all these things are important, but eventually God will seize your heart for his love for the lost.
1: Tehát az, amiket csinálunk, az ima, a Biblia olvasás, a dicsőítés, ezek mindig mind fontosak, viszont egyszer Isten meg fogja ragadni a szívünket, hogy kimenjünk az elveszettek közé.
0: There's a story about Jesus in the New Testament where it was early in the morning and he was returning to the city and he was hungry.
1: Van egy történet Jézusról az Új Szövetségben, amikor ment vissza egy városban és éhes volt.
0: And he went to the saw a fig tree and he went to the tree, but all he found was leaves.
1: És talált egy fügefát, és oda ment a fügefához, de csak leveleket talált.
0: And then he cursed it.
1: És ekkor megátkozta.
0: He said, "May there be no more fruit from you forever."
1: És azt mondta, hogy ne legyen nem többé soha gyümölcsöt.
0: And the tree withered.
1: És ez a fa ez elszáradt.
0: I don't think he was just angry because he was hungry.
1: Nem gondolom, hogy csak azért volt mérges, mert éhes volt.
0: The interesting thing about fig trees is that the blooms come before the leaves.
1: Az érdekes dolog a fügefáról, hogy előbb jönnek a virágok, mint a levelek.
0: So if you see leaves, the blooming is over and the figs should be forming.
1: Tehát ha leveleket látunk, akkor már a virágzás véget ért, és elvileg fügét kéne látni a fán.
0: It was reasonable for him to expect to find some fruit there, but he didn't.
1: Logikus lett volna az, hogy talál ezen a fügefán gyümölcsöt, de nem talált.
0: And you know, in Israel, figs are a very important crop.
1: És tudjuk, hogy Izraelben nagyon fontos növény a fügefa. Füge.
0: It's one of their best crops and foods.
1: Ez a legjobb ilyen terményük, termésük és az ételük.
0: You have a shop in Székesfehérvár that makes amazing figs covered in chocolate.
1: Van egy bolt itt Székesfehérváron, ami nagyszerű ilyen csokis fügét csinál.
0: Sorry, my brain just went there because we're talking about figs.
1: Bocsi, csak úgy elment oda az agyam, mert erről beszélünk.
0: But Jesus is making a statement here.
1: De Jézus itt állít valamit.
0: He says, if I plant a tree for fruit, and I have a reasonable expectation that it should bear fruit.
1: Azt mondja itt Jézus, hogy ha én elültetek egy fát, akkor az egy logikus elvárás tőlem, hogy gyümölcsöt teremjen.
0: In Israel, when the fig trees fail, it's a national calamity.
1: És Izraelben, amikor nem teremnek a fügék, az egy nemzeti tragédia.
0: In fact, if you look at even the prophets, they talk about the fig tree, and it's a sign of God's peace and favor when it gives fruit.
1: És hogyha prófétákat olvassuk, akkor látjuk azt, hogy beszélnek a fügefáról, és az Isten békességének és virágzásának a jelképe.
0: But the fact that the tree had bloomed but was not forming figs, Jesus wasn't happy with.
1: De Jézus nem örült ennek, hogy a fügefán már ott voltak a levelek, de nem volt rajta gyümölcs.
0: So I think it's just a story of how he does expect us to bear fruit.
1: És úgy gondolom, hogy ez a történet csak arról szól, hogy elvárja tőlünk, hogy gyümölcsöt teremjünk.
0: And I think he looks for us to bear fruit as well.
1: És hiszem azt, hogy várja, hogy meglássa azt, hogy gyümölcsöt termünk.
0: And he doesn't want us just to have leaves that are fluttering in the wind with busy, but he also wants to see some evidence of the fruit.
1: És szeretné azt, hogy ne csak levelek legyenek rajtunk, ami így az elfoglaltságban, a szélben susok, hanem hogy legyen bizonyítéka ezeknek a dolgoknak, amiket csinálunk.
0: Jesus also told a parable about the fig tree in Luke 13.
1: A Lukács 13-ban mondott példázatot is a fügefáról Jézus.
0: He said a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and did not find any. So he said to the gardener, "Behold, for 3 years I've come looking for fruit on this tree and did not find any. cut it down. Why should it even exhaust the soil? But the gardener answered and said to him, Sir, leave it alone this year also, until I dig around it and put manure on it. And if indeed it produces fruit in the coming year, so much the better. But if not, then you can cut it down.
1: És ezt a példázatot mondta ez a Lukás 13:6, hogy volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelte, mondta neki, Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt.
0: So I'm glad Jesus told this story.
1: Szóval én örülök, hogy Jézus elmondta ezt a történetet.
0: It tells us that God is merciful.
1: Tehát, mert ezt azt mondja, ez azt mondja, hogy Isten irgalmas.
0: And if he realizes that we should be bearing fruit, he gives us another chance.
1: És hogyha rájön, hogy gyümölcsöt kellene teremnünk, akkor ad még egy lehetőséget.
0: And what the gardener promised is that he would dig it around it and fertilize it.
1: És azt ígérte a vincellér, hogy körülkapálja és hogy megtrágyázza.
0: He would give the tree what it needed so that it would bear fruit.
1: Hogy megad mindent a fának ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjon teremni.
0: I believe this church is on a path towards this kind of increase in growth.
1: Hiszek abban, hogy ez a gyülekezet egy ilyenféle úton van, az efféle növekedés felé.
0: I believe it's your destiny.
1: Hiszem, hogy ez a ti elhívásotok.
0: I believe it's written in your DNA.
1: Hiszem, hogy bele van írva a DNS-etekbe.
0: I believe that it's good that you're looking at this topic right now.
1: Hiszem, hogy jó az, hogy erre a témára néztek ebben az időben.
0: Rather than being passive and waiting for a revival.
1: Ahelyett, hogy csak passzívak lennétek és várnátok az ébredést.
0: And I believe that you have each been chosen to be fruitful.
1: És hiszem, hogy mindannyian egyénileg is kilettetek arra választva, hogy gyümölcsözzetek.
0: I believe that's one of the reasons he called you as a Christian.
1: Hiszem azt, hogy ez az egyik oka arra, hogy Isten elhívott titeket keresztényként.
0: It's your destiny.
1: Ez az elhívásotok.
0: So, and I think I'll stop there.
1: Úgy gondolom, hogy most itt megállunk.
0: Pick up the topic a little bit later.
1: És egy kicsit később folytatjuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szeretném elmondani, van egy üzenet bennem. Ez pedig az, hogy hogyan munkálkodik Isten értünk a próbákban és a nehézségekben. Nem a teljesség igényével készült ez a rész, amivel készültem, csak átnézünk a Bibliából néhány dolgot, inkább inspirálónak szánom, hogy majd utána folytassátok. A Máté Evangélium 28. fejezet 20-as verse, tehát az a legvége, az utolsó mondat a Máté evangéliumába, emlékeztek, amikor Jézus a tanítványok szeme láttára az olajfák hegyéről fölemelkedik, a legvége azt mondja, hogy soha ne feledjétek, hogy minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Minden nap veletek vagyok. Tehát ez érvényes ma is. Érvényes a koronavírusos időszakra, érvényes akkor is, amikor keresed a munkát, és már a 8. helyről küldenek el, vagy nem hívnak vissza. Érvényes akkor is, amikor ki kell fizetned a következő hónapban is a hiteltörlesztő részletet, és nem tudod még, hogy miből. Vagy a gyerekednek kellene venni cipőt, de nem tudod, hogy miből. Isten azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy veled vagyok a világ végezetéig minden nap. Ebben a helyzetben és ebben az időben is. Lehet, hogy valaki erre tudom azt mondja, hogy ha megnézem az elmúlt Covid helyzetet, körülményeket, az elmúlt hónapokat, és talán vannak olyanok még keresztények között is, akik azt mondják, de hol volt ekkor Isten? Hol volt akkor Isten? Hol van mindebben? Ha tüzetesebben megnézzük, akkor viszont meg fogjuk látni, hogy Isten ott volt. Ha tüzetesebben megnézzük, és mélyebbre tekintünk, akkor meglátjuk, hogy igen, ott volt ebben a helyzetben is, ott volt ebben a körülményekben is. Nem hiányzott abban sem, nem hiányzott ebben se, és veled van most is, a jelenleg is. Abba a próbában, abban a küszködésben, nehézségben, amivel éppen te most gyötrődsz és birkózol. Jelen van. És Isten azt ígérte, hogy ne felejtsd el, hogy én veled vagyok a világ végezetéig, amíg ez a korszak él, amíg ez a föld létezik, minden nap veled vagyok, és ez azt jelenti, hogy amikor otthon vagy, akkor is veled van a munkahelyeden, akkor is a gyermekeid életében, akkor is, ha egyedülálló vagy, akkor is, ha özvegy vagy, ha árva vagy, ha van barátod, ha nincs barátod, akkor is, hogyha magányosnak, akár csüggetnek vagy reménytelennek érzed magad, akkor is igaz Istennek a beszéde, én veled vagyok minden nap. Soha nem hagylak el, és Isten nem csapod be. Lukács evangélium 22. fejezet 27-es verse így szól. Nem úgy vagyok-e köztetek, mint aki szolgál? Kérdezi Jézus. Ismeritek a sztorit? Sokszor mi, amikor azt nézzük, hogy ki a nagyobb, kinek van nagyobb kenete, kinek van nagyobb elhívása, kinek van nagyobb ajándéka, akkor általában nem azt nézzük, hogy most ki van jobban háttérbe, ki segít a másokon legtöbbet, hanem sokszor azt nézzük, hogy ki van reflektorfénybe, ki beszél legtöbbet a mikrofonba, és akkor azt gondoljuk, hogy az a nagyobb, aki itt áll, itt beszél, pedig nem. Hanem azt mondja Jézus, én úgy vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Lábmosástól kezdve sok minden már. Péter ezt egy kicsit furán vette, mert azt mondta, hogy hát nem, hogy már te mosd meg az én lábamat, hát te nagyobb vagy, hát fordítva kéne, majd én megmosom. Nem, akkor semmi között hozzám, hogyha én nem mosom meg, nem moshatom meg a lábot. Akkor mosd meg a fejemet is, mindent, hogy ezzel kifejezzem, hogy hát tényleg minden. Nem, azt mondja, hogy én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Jézus nem akart ott nagyobbnak látszani. Nem akart nagyobbnak, többnek, magasabb rendűnek tűnni az emberek előtt se a tanítványainál. És ő úgy jön, úgy van veled minden nap, hogy ő szolgálni akar. És sokszor ezért nem vesszük észre. Jézus úgy jön, és úgy van veled a hétköznapokban, a próbákban is, hogy ő szolgálni akar. És ő szolgál, és ezért nem tűnik föl, mert szinte úgy természetesnek veszünk dolgokat, hogy kiszolgál ez, kiszolgál az, stb. És azért szeretnék ezekről beszélni, hogy észrevegyük, hogy Isten, Jézus Krisztus, a Szent Szellem ott van életünk minden napján, és nem csak ott van, hanem szolgál érted, szolgál neked, ott van az életedbe, és hogyha direkt erre figyelsz, akkor meg is fogod látni, hogy ő cselekszik. Ha direkt erre odaszánom magam, hogy figyelmemet, akkor azt veszed észre, hogy ő csodákat, természet fölötti dolgokat fog csinálni az életedbe. Sokszor volt, hogy ő jött, de nem vettük észre. Sokszor volt úgy, hogy akár álmodtál, vagy álmodtam, és hát tudtam, hogy ő ott van az álomban, de amikor fölébredtem, már nem is emlékeztem rá. Nem? Volt ilyen. Sokszor azért nem vesszük észre Istennek a jelenlétét és Istennek a felénk való szolgálatát, mert kicsit, vagy talán nagyon is, másképp várjuk, mint ahogy ő ott van. Másképp várjuk, mint ahogy ő megjelenik. Másképp várjuk el, mint ahogy ő csinálja, mint ahogy szolgál felénk. Ahogy segít nekünk. Vagy ahogy megszoktuk. Van, amikor angyal formájában, vagy valamikor egy gyülekezeti testvér formájában, amit elmondott az Ildi is, vagy lehet, hogy egyszerűen csak a tanárod, vagy a főnököd, vagy a munkatársad formájában, alakjában, ő rajta keresztül jön és segít, nem tudom. Vagy van, amikor csak egy hang szól a sarokból, vagy lehet, hogy csak megérinti a válladat, és oda nézel, szemeiddel nem látsz semmit. De tudod, hogy szólt. Tudod, hogy figyelmeztetett. Tudod, hogy most hangsúlyt valamire ráteszi, és a fókuszomat másra állítja. Emlékezzünk az énekek énekéről, ugye Salomon írta, és ott abba, ugye Szulamitról, a szerelmesről van szó, hogy őnek is magába ebbe az egy énekek éneke könyvbe hányféle, milyen sokféle módon jelenik meg, ugye megjelenik akár kertészként, megjelenik pásztorfiúként, megjelenik dicsőséges királyként, vőlegényként az Úr, és sokszor úgy van, hogy nekünk is úgy jelenik meg, mindig másképpen. Emmauszi tanítványokra gondoljatok. Ott van két ember, hát éveken át Jézussal jártak. És akkor ott mennek a föltámadás után, reggel megtörtént, hallották a híreket, utána pedig nekiindulnak, hogy eljussanak Emmauszba. És akkor Jézus hozzájuk kapcsolódik, hozzájuk csatlakozik, és nem ismerik föl. Eddig velük volt, tele voltak kétségekkel, tele voltak kérdésekkel, nem ismerték föl egészen addig, amíg ugye leültek, és akkor kenyeret megtörte, hálát adott. Csak utána jöttek rá később, hogy végig velük volt az úton Jézus, csak nem ismerték föl. Csak felolvasom ezt a két biblia verset, a Lukás 24-ből a 31-es, 32-es vers, és megnyíltak a szemeik, és fölismerték őt, de ő eltűnt előlük. És azt mondták egymásnak, hát nem emlékszel, hogy, hogy mennyire éreztük magunkban, hogyan lobbant lángra a szívünk, amikor elkezdte nekünk magyarázni az írásokat, és kezdte kibontani azokat a proféciákat. Emlékszel? Igen, emlékszem, persze. De akkor már nem volt ott Jézus. Elment. Pedig végig ott volt velük az úton. És tudom, hogy az elmúlt időszakban is sokan kiáltottatok az Úrhoz, és sokan fordultatok őhozzá, és kértétek őt. És talán mondtatok olyan dolgokat, mint Dávid a 13. Zsoltárról, hogy miért nem jössz már, Uram, miért nem segítesz, miért nem hallgatsz meg? Várom, hogy várom a válaszokat. A 13. Zsoltár első verse így van, hogy Uram, meddig felejtkezel el róla, miért késel? Meddig rejted el az arcodat tőlem? Másfele nézel, amikor szükségbe vagyok? Meddig, Uram? És tudd meg, hogy Isten válasza kiszámítható mindig, minden nap, évezredek múlva is ugyanaz lesz, mint ami 2000 éve, ami tegnap és holnap is. Nem nézek másfelé. Nem foglalkozok mással, veled foglalkozok, és ott vagyok az életedben, mert megígértem, és hűséges és szavatartó Isten vagyok. Én azt mondtam, hogy veled leszek a világ végezetéig minden nap. Ezért mondd ki a száddal a melletted levőnek. Elhiszem. Jézus velem van. Életem minden napján. Velem volt az elmúlt időszakban is. Most is velem van. És holnap is velem lesz. És mondom másiknak, hidd el, mert veled is veled van. És látlak és figyelek rád, ezt mondja az Úr, tudd meg, hogy egyszerűen akár váratlan próbák, gyötrések, kínlódások, nehézségek, megpróbáltatások jönnek vagy jöhetnek az életedbe, az utadba, vagy akár dicsőséges kinyilatkoztatások és fantasztikus élményekben lehet részed, nem tudom. Szeretném, hogyha tudnád, hogy Jézus mindezekben veled van. Akkor is, és bocsáss meg, akkor is, hogyha elment a házastársad haza az Úrhoz. Akkor is, hogyha éppen betegséggel kínlódsz. Akkor is szeretném, hogyha tudnád, hogy Jézus veled van most. Ott veled van, mert megígérte, és ő hűséges, és nem hazudik. Nem hagy cserben. Tudd meg, hogy egyik dolog az, hogy velünk van, de ő nem csak velünk van, nem csak veled van, hanem előtted is megy. Előtted jár, és utat nyit. Előtted jár, és utat tör. Áttör akadályokon, és továbbra is vezet, és átvezet a dicsőségébe, átvezet a kínlódásokból, a nehézségekből, a próbákból az ő dicsőséges jelenlétébe. Lehet, hogy ezt a dicsőséget még nem élted meg. Lehet, hogy ezt a dicsőséget még nem éltük át. De szeretném, hogyha tudnád, hogy oda tart az életünk, oda tart a pályánk. És Jézus azt mondta, hogy meg fogjuk őt látni szemtől szembe, színről színre. Most még csak kóstolgatjuk, most még csak így homályosan bebepillantásokat kapunk, és rálátásokat nyerünk, de igazából ez csak ilyen mennybeli kóstolók. Az igazi majd ott lesz szemtől szembe. Tudod, Isten szeretettel teli gondviselése és oltalma egyszerűen az életed fölött az nem eseti, nem csak néha van, hanem ez örökké való, stabil, kiszámíthatóan ott van. Az ő oltalmazó védelme, oltalmazó szeretete ott van veled. Mondd ki velem együtt, köszönöm Uram, hogy számíthatok rád. Ő soha nem hagyja cserbe azokat, akik ő benne bíznak, hidd el. Ilyen Isten. És az Úr azt mondja, hogy a mai nap az nem az a nap, amikor föl kellene neked adnod. A mai nap nem az a nap, amikor neked el kellene csüggedned. A mai nap nem az a nap, amikor a reménységedet abba kellene hagynod, és el kellene engedned. A mai nap annak az ideje, hogy ragadd meg az én kegyelmemet, amit neked készítettem, és személyre szabottan, időre elkészítettem, ma, augusztus 30-ára neked készítettem el, de hogyha holnap után nézed meg, majd, mi van ma 30-a? A szeptember 1-e. Ha szeptember 1-én nézed meg, akkor szeretném, hogyha tudnád, hogy szeptember 1-ére is személyre szabottan készített Isten neked kegyelmet. Ne hagyd, hogy az ördögnek az álmai teljesedjenek be az életeden. Mert Istennek vannak tervei, Istennek vannak álmai az életedre. Isten gondolt rád, gondolt felőled, tervezett rád, és ideje fölkelni, megragadni és kilépni annak érdekében, hogy az isteni tervek megvalósuljanak az életembe, hogy az isteni tervek történjenek meg, és materializálódjanak. Több prófétai ígéret ugye azt mondja, hogy a neveden hívlak, neveden szólítlak, az enyém vagy. Ezt néha már olyan frázisként túlmegyünk, átlépünk rajta. Hogy hívnak? Engem Nemes Palinak. És mondd ki a saját neveddel. Atyám, ismered Nemes Palit? Már itt a saját nevedet mond. Ismersz engem név szerint. És terveztél dolgokat felém. Felőlem, nekem. Ha megnézzük a próbákkal, meg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban a Bibliát, akkor látjuk, hogy amíg a Föld létezik, lesznek próbáid. És lesznek próbák. Amíg a Föld létezik, amíg itt vagyunk ezen a Földön, lesznek kihívások, lesznek kínlódások, gyötrések és szenvedések. A mi lelkünk hozzáállásán múlik, hogy ez számunkra mit fog jelenteni, hogyan megyünk ezeken át, hogyan éljük meg, végig kínlódjuk vajon a földi pályán, vagy pedig végig örvendezzük ezeket a próbákat, és azt mondjuk, köszönöm Uram, hogy megengedted, de tudom, hogy megőrzöl, átviszel, és győztesen jövök ki belőle, mert megtartó Isten vagy. Egészen rajtunk múlik, kikerülhetetlen és szükségszerű, hogy legyenek próbák az életedbe. Ez kikerülhetetlen és szükségszerű. Nem tudod kikerülni, és ahhoz, hogy Isten dicsőségébe bejussunk, nem tudod kikerülni, meg szükséged van rá. Bármilyen furcsa, de nekem nincs szükségem, gondolod. De Isten tervezett bennünket, Isten meg azt mondja, hogy de, én úgy látom, hogy igen. De az is elkerülhetetlen és kikerülhetetlen, és Isten azt mondja, hogy mindaddig, amíg lesznek próbák, lesznek kihívások, lesznek szenvedések, Jézus veled lesz. Veled lesz minden nap, mindebben a helyzetben, és nem csak veled lesz, hanem szolgál feléd, és szolgál érted. Abban a helyzetben nem csak, hogy ott van, hanem úgy dolgozik, úgy munkálkodik, hogy mindaz a nehézség, fájdalom, szorongás, az a te krisztusivá válásodat segítse elő. Hogy csinálja ezt, nem tudom, de megígérte. Igazából az ördögnek ez fáj leginkább. Mert gondolj csak bele, azt mondja, az Isten szeretőknek minden a javára van. Más fordítás, Isten szeretőknek minden összedolgozik a javára. És ezt sokszor megragadjuk, ugye? De Isten azt mondja, hogy vedd is komolyan. Amikor jól megy, akkor könnyű ezt kimondani, és akkor olyan könnyed frázis. De amikor nem megy jól, és nehézség van, akkor ragad meg, és akkor vedd komolyan, és azt mondja Isten, én komolyan mondtam. Annyira komolyan gondoltam, hogy az én fiamat odaadtam, hogy leköbdösség, lemesztelenítsék, végigverjék egy városon, és a végén mesztelenül felszögezzék a keresztre. És meghaljon azért, hogy elhitt, hogy ezt én komolyan gondoltam. Tudod, néha fölismerjük azt, hogy ott van, néha nem. Fölismerjük néha, hogy az a helyzet az a javunkra van, néha nem. A próbák azon munkálkodnak, hogy Isten azokból jót hozzon ki. Az ördög azért adja, azért tervezi, és fantasztikus apparátussal figyeli, lesi az életünket, hogy mikor nyílik kiskapu, mikor nyílik jogi lehetősége, legitim lehetősége arra, hogy belépjen az életünkbe, és valami nyomás, nyomorúságot, fájdalmat, kínlódás, szenvedést okozzon. Megtalálja, és és meg is csinálja. Mi meg sokszor aggódunk, de hát Uram, ezt miért engedted meg, meg hogy jövünk erről? Isten meg már pontosan tudta előre az ördögnek a terveit is, mielőtt még kitervelte volna, és már akkor elkészítette, és azt mondta, fiam, ugye kész van. Igen, atyám, kész van, kedves Szent Szellem, kész vagy. Ó, atyám, már régóta kész van. Mi? Az, hogy elkészítettük azt, hogy kijössz ebből győztesen. És nem úgy, hogy éppen csak, ha létsz rezeg, hanem messze diadalmasan kijössz egy új módon, új erővel, a föltámadás erejével. Jeremiás 29.11 ismerős nagyon, azt mondja, ott a fogságba vitetett embereknek, népének, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr. A békességnek és nem a háborúságnak gondolata, hogy kívánatos, vagyis reményteljes jövőt készítsek és adjak nektek. Istennek minden ígérete Krisztusban igenné és ámenné lett. Szeretném, hogyha ezt kinyitnád a szívedet, és azt mondanád, mennyei atyám, én ezt az ígéretet magamnak is megragadom. A családtagjaimnak, ismerőseimnek, a gyülekezetünknek, ennek az országnak, népnek. Jézus nevében, ámen. Péter első levelébe azt olvassuk az első fejezet 5-ös, 6-os, 7-es verse. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ami kész van. Hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amiben örvendeztek, bár most, mivel így kellett lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűzbe kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus visszajövetelekor. Tehát most átnézünk a Bibliából, a Szentírásból néhány próbáról, szenvedésről való bibliaverset kifejezetten e témában, otthon majd folytathatod. Óriási ereje van annak, amikor Isten szavaiból fölfedezed, hogy minden helyzetben velem van az Úr. Minden helyzetben értem dolgozik. Minden helyzetet, ahogy benne bízok, a bizalmamon keresztül a javamra, a dicsőségére, hogy az megnyilvánuljon az életemben, tudja fordítani. Még akkor is tudod, amikor nem vesszük észre. Még akkor is. Hogyan tudja felhasználni a próbákat? Nézzünk. 5 területet nézzünk át. Az első, a próbák erősebbekké tudnak tenni, mint előtte voltam. 1 Péter 5.10. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog titeket fölkészíteni, megszilárdítani és megerősíteni, és biztos alapra helyezni, vagyis álhatatossá tenni. Csak egy példát mondok. Biztos te is találkoztatok már ilyennel. Egy konkrét személyről van szó, nem mondom a nevét, de például a születendő gyermekéről megállapították, hogy Down-kóros lesz. megállapították, vagy pedig lehet, hogy valami másnak, hogy valami genetikai rendellenessége van, és ha megszületik, akkor nem lesz épp, nem lesz egészséges, ezért konkrétan megkérték, hogy vetesse el. Először javasolták, majd orvosok kérték, hogy vetesse el. Lehet, hogy sokat vívódtál, lehet, hogy sokat vívódtatok, de mégis úgy döntöttetek, hogy megtartjátok. És jót tettetek. Nem engedtétek, hogy Isten életet adó és életigenlő szava ellen tegyetek, hanem engedtétek, hogy ez a szó, ez a kijelentés meggyőzzön. És megszültétek, és mi lett az eredmény? Egészséges gyereket szültél. És itt nem csak a te hited nőtt, nem csak annak az asszonynak és a férjének a hite nőtt, hanem tudom, hogy azóta már többeknek tettek bizonyságot, és többeket bátorítottak és segítettek át olyan helyzeten, amikor az orvosok azt tanácsolták a konkrét diagnózis alapján, hogy beteg és várhatóan nem lesz életképes a gyermek, amikor megszületik, ezért vetessék el, és egészséges lett az a gyermek is. Tudod, Isten azt akarja, hogy egyrészt fölismerd abba a próbába, amiben benne vagy, az ő jelenlétét, meg azt is, hogy ő érted dolgozik abba a helyzetbe. Ugyanakkor azt is akarja, hogy fölismerd azt is, hogy ezen keresztül Isten megerősít téged egy olyan módon azon a területen, de lehet, hogy más területen is, ahogy el se tudtad képzelni azelőtt. Oly módon, hogy másokat is meg fogsz tudni erősíteni azon a területen. Tudjátok, én magam is, vannak olyan területek, amelyiken azért tud Isten használni hitelesen, vigasztalással, vagy bátorítással, mert átmentem. És amikor átmentem, vagy átmentünk, akkor az nem tűnt jó érzésűsnek, fájósnak és fájdalmasnak tűnt. De amikor átmentem, akkor tudtam, hogy itt valami más vagyok. Megerősödtem, megerősödtél a hitedben, és már nem ugyanaz a hited, több vagy, és az ördög nem csak téged nem tud már becsapni ugyanazzal, mert amikor a harmadikat szülted, akkor már hiába jött az ördög ugyanazzal, már nem csak kapásból nemet tudtál mondani, hanem bátran tudtad vállalni, és másokat megerősítve is egészséges gyereket szültél. Második terület, amikor vannak próbák és nehézségek, gyötrődések vagy kínlódások az életünkben, amik azért vannak, hogy másokért legyen ez, hogy másokat tudjon Isten ezen keresztül elérni, megragadni és megváltoztatni. Ez a József szenvedésére gondolok. József szenvedése, kínlódása mentette meg és szabadította meg az éhségtől nem csak Izrael fiait, hanem több más népet és több más nemzetet, akik elmentek oda, és pénzért vásároltak gabonát, és életben maradtak. De ezt tudjátok, hogy amiatt volt ennek az ára Józsefnek az éveken át tartó kínlódása, gyötrődése és szenvedése volt. 1 Mózes 50, a 20-as verset olvasom. Emlékeztek, ott József mondja a testvéreinek, ti gonoszt terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa azt, amit ti is láttok ma, és ezáltal sok nép életét megtartsa. Szolgálod az Urat, tök mindegy, hogy látványos vagy szolgáló testvérnek neveznek, vagy nem. Ahogy szolgálod az Urat, meggyőződésem, hogy te magad is átmentél sok próbán. Mi is átmentünk, nem egy olyan helyzet volt, hogy nem nagyon volt Hát, hogy holnap után mit enni? Volt olyan, hogy eldöntöttük azt, hogy eladjuk a házat, amiben most lakunk. Mert nem tudtuk kifizetni a részletet. És döntést kellett hoznunk, de valahogy az Úr minden helyzetben, az utolsó pillanatban, vagy néha azért úgy éreztük, hogy az utolsó utáni pillanatban, mindig megsegített. És kifizettük azt a hitelt, és ott lakunk. De tudjátok, ezt csak azért mondom el, a lehetőségek háza. 2007 óta. Azért az elején 500 ezer plusz kamat, plusz deviza árfolyam különbséget fizettünk. Hosszú időn át. Az sok pénz volt akkor. Most is még kidobunk az ablakon körülbelül 200 ezer deviza árfolyam különbözetet, mert nem sikerült átkonvertálnunk ezt az egészet forintosítva, de most már nagyon hamar vége lesz. Most már látjuk a végét. De talán ti is emlékeztek azokra az időszakokra, amikor bizony volt úgy, hogy hát nem tudtuk, hogy lesz, mint lesz. Én magam is gondolkodtam, hogy eladjuk a házat, a miénket. Ti emlékeztek arra, amikor téglajegyeket árusítottunk, és adtunk ki, hogy ki vállal havi 5, havi 10, havi 20 ezer forintot, hogy ki tudjuk ezeket fizetni. Emlékeztek rá? És tudjátok, a gyülekezetben annak a felelőssége, hogy most mi lesz, azt azért tudtam fölvállalni, az Úr emlékeztetett arra, hogy minket, saját magunkat személyesen is átvitt a házunk kapcsán. És az se volt olyan természetes. És átvisz bennünket, mint gyülekezet is, a lehetőségek házának a hiteltörlesztésein. És győzni fogunk, és átjutottunk. Nincs még vége, de most már látjuk elég jól a végét. És dicsőség azért az Úrnak. De mindeközben Isten egy empátiára is, egy irgalmasságra, egy nagy lelkűségre is vezetett. Nem csak egyéneket, bennünket, hanem mint a közösséget, a gyülekezetet is. Ezt felhasználta Isten. Ez benne volt az ő tervébe, egy nagyobb készséget adott. Neked is, nekünk is, nem csak külön-külön, hanem együtt is, hogy tudjunk közösen is, közösségileg, gyülekezetként is dönteni olyan dolgok mellett, ami az irgalmasság és a könyörületesség. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 18-as verse így szól: Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést. Ezért most valóban tud segíteni azoknak, akik kísértésekben és próbákban vannak. Ha te most próbába és kísértésbe vagy, szeretném, hogyha tudnál, hogy Jézus átment mindenféle próbán és kísértésen azért, hogy amikor gyötör az aggódás, gyötörni akar a félelem, a reménytelenség, a kilátástalanság, akkor Isten azt mondja, hogy emlékezz meg arról, hogy én átmentem minden próbán és kísértésen, és gyere hozzám, mert én győzelmet adok neked. Nem csak veled vagyok minden nap, ebben a próbában is, hanem kivezetlek belőle, átvezetlek ezen az időszakon, egy győzelemre vezetlek. A harmadik terület, a próbák megtanítják nekünk, hogyan hallgassunk az Úrra, és hogyan engedelmeskedjünk neki. Miért anélkül nem megy? Bár menne. Zsidókhoz írt levél megint. Az 5. fejezet 8.-9. verse így szól. És jó lehet, vagy bár ő fiú, tehát a Krisztusról mondja, mégis az engedelmességet azokból tanulta meg, amiket szenvedett. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazoknak, akik neki engedelmeskednek. Jézusnak is szenvednie kellett. Ó, micsoda pálya! Azért született meg, hogy szenvedjünk. Azért született meg, hogy szenvedjen. Emlékeztek, ilyen, mintha lenne ilyen Biblia vers, nem? Hogy arra rendeltettünk, hogy szenvedjünk is érte. Arra választott ki bennünket, hogy szenvedjünk is érte. Micsoda kiváltság! Érezted már ezt kiváltságnak? Hogy átmehetek próbákon. Érezted ezt már kiváltságnak, hogy átmehetek gyötrődésen? Hát ez utólag, amikor már átmentél, és akkor bizonyságot tehettél másnak. Legfeljebb akkor. Nem? Természetesen lehetséges ez, hogy menet közben is valamelyik őtök ezt már érezte. Én nem emlékszem, hogy menet közben nagyon éreztem volna. Utólag, igen, persze, megy. Amikor fiatal keresztények voltunk, ugye tele voltunk lelkesedéssel, hévvel, mindenféle, minden van egyszerűen feketén-fehéren láttunk, osztottunk, szoroztunk, osztottuk az észt, meg stb. Stb. Hát így volt. Néha mereven és néha sarkosan. Kiosztottuk az embereket is. Ha ezt nem csinálod, akkor pokol, stb. Stb. Hát, hogyha rajtunk múlott volna, ó Istenem, az Úr könyörült az embereken, mert ha rajtunk múlott volna, akkor lehet, hogy sokan nem ismerték volna meg őt. De az a helyzet, hogy ezeken keresztül is azért Isten tanított bennünk, mert néhányszor lehet, hogy persze ti nem. Én néhányszor azért nekem mentem a falnak, és rádöbbentem arra, hogy azért Isten nem ilyen. Ha ilyen lenne, akkor én már rég nem élnék. Ha ilyen lenne, én már rég nagyot koppantam volna, és elhallgattam volna. Mert Isten nem ilyen. De ezekben a próbákban hallottam meg. Ezekben a nehézségekben hallottam meg. És a próbákban tette Isten kicsit olyan érzővé a szívet. Volt már úgy, hogy megvágtad az ujjadat, és már nem vérzett, már túl voltál rajta, de olyan nehezen gyógyult, és egy kicsit csak megérintette, hogy érezted, hogy belesajdult az egész. Valamiben belekaptál, máskor azt meg se érzed, és föl se fogod. És néha így van, hogy megsebződtünk dolgokban. A próbák, a gyötrések, a kínlódások, a szenvedések ilyen sebeket okoztak a lelkünkön, vagy a szellemünkön, de Isten tudod, mire használta ezt? Hogy az ő fuvallatát is meghald, megérezd. Nem? Fölemelted a kezedet, az ujjadat, amikor úgy sebzed, és tudtad, merről fúj a szél. Ég nem élnék. Ha ilyen lenne, én már rég nagyot koppantam volna, és elhallgattam volna. Mert Isten nem ilyen. De ezekben a próbákban hallottam meg. Ezekben a nehézségekben hallottam meg. És a próbákban tette Isten kicsit olyan érzővé a szívet. Volt már úgy, hogy megvágtad az ujjadat, és már nem vérzett, már túl voltál rajta, de olyan nehezen gyógyult, és egy kicsit csak megérintette, hogy érezted, hogy belesajdult az egész. Valamiben belekaptál, máskor azt meg se érzed, és föl se fogod. És néha így van, hogy megsebződtünk dolgokban. A próbák, a gyötrések, a kínlódások, a szenvedések ilyen sebeket okoztak a lelkünkön, vagy a szellemünkön, de Isten tudod, mire használta ezt? Hogy az ő fuvallatát is meghald, megérezd. Nem? Fölemelted a kezedet, az ujjadat, amikor úgy sebzett, és tudtad, merről fúj a szél.